0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vad Fruttik zenél a folytatásban.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz meg az lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Sub Bass Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
0: Trend Nights.
1: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójával rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tengernél a tenger. Szívem oly hevesen ved. Jaj a heli, jaj a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tengernél a tenger.

remélem egyszer még az enyém lesz. Jaj a heli, jaj a heli, Jósa város közepében lakik társbérletben a drágán, él ez a gyönyörű lány. Hát fogok egy taxit és oda megyek, szemet a nevet én oda leszek, befűtve a jó kis szobában engem egy angyal vár. Kavicsa dobálom az ablakon, ha nem engedsz be, abba belehalok, érzem, ez a szerelem már. Jaj a heli, jaj a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem, hogy hevesen ver.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Ó, innen Babilon, halld már a szót! Ó, innen Babilon, hidd el, nem volt egy hold! Ó, innen Babilon, halld már a szót! Egymást felélni!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű prog-rock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák megállnak? Egy szemben

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: én jobban csinálom.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
2: Trend Night.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják.
1: Fesztivál. Már csak egy helyszínen találkozhatunk idén a Telekomosok Fesztiváljával. Augusztus 8-án a Hortobágyon várnak mindenkit. A Nemzeti Park Pusztai Állatparkban hortobágyi csillagles lesz. A ruhanó online hétköznapokat magunk mögött hagyva, a puszta csendjében és végtelenségében alakulhat majd új közösség. A Hortobágy vadregényes tája tökéletes helyszínt biztosít ahhoz, hogy kicsit elnémítsuk a telefonjainkat, és újra észrevegyük a természet apró rezdüléseit. Nappal lesz kenuzás a folyón. Részt vehetünk vadállatok, farkasok és keselyük látványetetésén. Az esemény legexkluzívabb rítusa pedig a Hortobágyi Safari, ami egy terepjáros túra a vadaspark legmélyebb területeire, ahol testközelből csodálhatjuk meg a puszta vadlovait és őstulokjait. Az idei utolsó fesztivál helyszínen a sztár fellépő a Felefánt és a Hiperkarma. Egy órakor kezdődnek majd az események a Hortobágyon, mindenféle kézműves aktivitásokon vehetünk részt, lesz népi körhinta, kenuzás, vadaspark látogatás és vízhúzás, pányvavetés, gulyás aktivitás. Élő szavas népmese mondással is találkozhatunk minden óra kezdetekor. Sólyomröptetés lesz este 6:30-tól, a Merende műhely ugyancsak 6:30-tól 3 kívánság előadást tart, este 10:30-kor pedig csillagles kezdődik. Kiegészítő program lesz az Olvasni Szabad, Szendrői Csaba vezetésével délután 4 órától, a színpadi program pedig 7 órakor a Felefánttal kezdődik, 8:45-kor lép színpadra a Hiperkarma, este 10 órától pedig egy csillagász előadást hallgathatunk. A Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robival beszélgettünk arról, hogyan készülnek az eseményre. Különleges helyszínen lesz ez az augusztus 8-i koncert a Hortobágyon. Hogyan készültök? Lehet-e valamennyi kis pluszt belevinni a koncertbe azáltal, hogy egy különleges helyszínen zajlik majd?
2: Szerintem alapvetően a zenekar hangzása, a dalok, a dalszövegek elég különlegesek, már önmagukban is. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy bivajerős fesztivál műsorral készülünk erre a koncertre, ami azt jelenti, hogy az eddigi 26 év alatt megírt 96 Hiperkarma dalból fogjuk elővezetni a legütősebb koncertszámainkat. A zenekarnak a nyári fesztivál szezon az egyben a főszezon is, illetve a nyaralásunk is kb. Így terik, mert nyaralni nem tudunk elmenni olyan sok a koncert, úgyhogy mindig egy-egy ilyen fesztivál, például a Hortobágyon, az nekünk egyben egy nyaralás is. Igazából én még nem voltam a Hortobágyon, nyilván mint mindannyian itt Magyarországon nagyon sokat hallottunk már a hortobágyi déli bábról, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy életemben most először láthatom a Hortobágyot, és hogyha szerencsém van, akkor még egy déli bábot is fogok látni, és nyilván a déli báb című számunkat is el fogjuk játszani a koncerten.
1: Film. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatát Budapesten. A június elején indult szabadtéri vetítés sorozat az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe, ezért a szervezők további 8 ingyenes vetítéssel bővítik a programot. A Kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bill és Ted haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény. A Városligeti Kertmozi célja, hogy a filmnézés élményeit a liget természetes környezetével és a szabadtéri közösségi programok hangulatával kapcsolja össze. A vetítések továbbra is díjmentesen látogathatók.
0: Tudomány.
1: Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozás kora hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, áll a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljesen tereptárgymentes nyugati látóhatár, a napfogyatkozást megfelelő kifejezetten nap megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad csak megfigyelni. Budapestről este 19 óra 22 perctől látható a jelenség, ekkor érinti a hold először a napkorong peremét, ezt követően a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar majd ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik majd be.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Magyarország vár. Parangolások a tenkes kapitány a nyomában. A villányi borvidéken fekvő Harkány, Siklós és környéke mediterrán hangulattal, évszázados történelmi emlékekkel, kiváló fürdési és sportolási lehetőségekkel várja az erre járókat. Kezdjük utazásunkat a Tenkes kapitánya című filmsorozat nyomán egy nemzedék retinájába beégett Siklóson. Vára az egyik legjelentősebb hazai reneszánsz stílusú épület, ahol a hadtörténeti, bútor és nemzetiségi kiállítások mellett a várbörtönbe is betekinthetünk. Siklóson törökkori emlékeket is találunk, a Malkocs Bey dzsámi az 1500-as évek közepéről származik, ma múzeum és egyben imaház. Érdemes felkeresni az 1300-as években alapított ferencesek templomát és a szerb ortodox templomot is. Siklóstól csak egy ugrásnyira fekszik Magyarország egyik legjelentősebb zarándokhelye, a 17. századi Mária jelenések által ismerté vált Mária gyűd. A barokk stílusú római katolikus kegytemplomot a 18. században építették ferences szerzetesek. Ha itt járunk, nézzük meg a templom fölött a szabadtéri oltárt és az 1751-ben épült kálváriát is. Evezővel és bringával a Dráva mentén. Harkánytól alig néhány kilométerre folyik egyik legérintetlenebb folyónk a Dráva, amelyen többféle szervezett evezős túra közül választhatunk. Barcstól 3 nap alatt lehet eljutni Drávaszabolcsig, ahonnan sétahajózásra is indulhatunk a szirén motoros fedélzetén. A környék a kerékpárosok számára is ideális. Az egykori vasfüggöny mentén kialakított Euróveló 13-as útvonal Barcs és Mohács közötti szakaszának közepén fekszik Harkány és Siklós. Így kelet és nyugat felé is jelölt kerékpáros útvonalon indulhatunk. A Dráva homokpadjai, a galéria erdőben feltűnő károkatonák felejthetetlen látványt nyújtanak. Harkánytól 15 kilométerre Szaporcán találjuk az Ormánság természeti értékeit és hagyományait bemutató ős Dráva látogatóközpontot interaktív kiállítással, majorral, tanösvényekkel és változatos programokkal. Az ördög szántotta hegykincsei. Siklósról a 442 méter magas Szársomjó déli lejtőjén fekvő Nagyharsányba is eljuthatunk 2 keréken. Az ördög szántotta hegy természetvédelmi terület, amelynek különleges értéke a védett magyar kikerics. Szakvezetéses túrán fedezhetjük fel a hegy természeti és kultúrtörténetét. Az egykori kőbányában szabadtéri szoborgyűjteményt is találunk, fölötte érdemes végig sétálni a kikerics panoráma sétányon. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. augusztus 7-e van, péntek reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. A MOL nettó árbevétele 13%-kal emelkedett 4926,7 milliárd forintra. Üzleti eredménye 53%-kal erősödött 393 milliárd forintra az első fél évben. Ez olvasható a Budapesti Értéktőzsde honlapján hajnalban közzétett jelentésben. Az anyavállalati részvényesek részesedése a nettó eredményből elérte a 283,5 milliárd forintot, ez 49%-os emelkedés a tavalyi első fél évhez képest. Az elemzők a kedvező piaci körülmények miatt számítottak arra, hogy a társaság jelentős növekedést ér el. A MOL értékelése szerint a magas kőolaj és földgázárak, a kiemelkedő finomítási árrések, valamint a petrokémiai árrések növekedése egyaránt hozzájárult a teljesítményhez. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése is. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülést követően. Kármán András szerint tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, a középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző naphoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4640 forintra, az OTP 1,8%-kal gyengült 45.900 forintig. A Telekom 3,3%-kal került lejjebb 2698 forintra, a Richter 3%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai indexek, leszámítva Londont, a FTSE 0,1%-ot gyengült, Frankfurt 1,1%, Párizs 0,5%-os pluszban zárt. Milánó 0,5%-ot, Madrid 0,7%-ot tudott erősödni. A bitcoin árfolyama jelenleg 0,5%-os erősödés mellett 64.899 dolláron és 16 centen áll, az Ethereumot 1647 dolláron és 23 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 365 forintot és 47 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 317 forintot és 17 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 32 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84

0: 7%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal erősödött, 78 dollár 5 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési árfolyama hordonként 83 dollár 46 centen. Egy uncia aranyért 0,5%-os erősödés mellett 4318 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A vészhelyzet elkerülésén dolgoznak a halgazdálkodók, ezt az Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet közölte. A Dunántúlon a tavak vízutánpótlását biztosító természetes folyamok hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt a víz. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány szaporodott, nehezítve a párolgást, út okozta a vízpótlást. Ahogyan a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigénhiány kockázata, ez állandó fenyegetést jelent a halállományra.
1: Időjárás jelentés.
0: A hőmérséklet napközben 25 és 32 fok között alakul, majd a szél megélénkül, enyhül egy picit a meleg, holnaptól megint másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, augusztus 7-én pénteken reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Na, egy kis frissítő szellő, de vajon jön első, pici lehűlés, kis nyugalom?
3: Talán.
2: Na, ettől bővebben
3: lépjük. Ezt mondja igazából a meteorológus szakember gárda, hogy talán lesz valami, de hát nem biztos. Lehet, hogy lesznek kisebb esők, záporok. Én nem tudom, tegnap villámlott Zuglóban kőkeményen, szóval...
2: Hát hajnalban volt vihar, szélvihar, az biztos Szentendre környékén.
3: A hajnali szél.
2: Igen, de igen. Egy régi tátrai dal. De minden esetre nem kell számítanunk akkor fagyokra, meg opá,
3: nem jön, nem jön monszun, és nem lesz jó, nagyon hűvös.
2: De baj, mondjuk az eső, hogy nem jön, az baj.
3: Az baj, az baj.
2: Na, nem minden baj. Esetre marad a nyár, szóval lehet pihenni, meg lehet strandolni. Jönnek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 13%-kal erősödött a MOL nettó árbevétele az első fél évben éves összevetésben.
3: A mutató 4.926 milliárd forintra emelkedett, a társaság üzleti eredménye 53%-kal nőtt 394 milliárd forintra. A részvényesek nettó eredményből való részesedése elérte a 283 milliárd forintot, ez 49%-os emelkedés a tavalyi első fél évhez képest. Az elemzők a kedvező piaci körülmények miatt számítottak arra, hogy a társaság jelentős növekedést ér el. A MOL értékelése szerint a magas kőolaj és földgázárak, a kiemelkedő finomítási árések, valamint a petrokémiai árések növekedése egyaránt hozzájárult a teljesítmény erősödéshez a második fél év során.
2: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre a bejelentésre.
3: A miniszterelnök beszélt erről, a kabinet közben elfogadott egy uniós forrásokból finanszírozott nagyszabású energiafejlesztési programot, amelynek célja a hazai energiarendszer korszerűsítése és fejlesztése, valamint új szélerőmű parkok engedélyezése, a keret 868 milliárd forint. A kormány azt is közölte, hogy a Klebelsberg Oktatásfejlesztési Központ oktatásfejlesztés támogató háttérintézményé alakul át. A tankerületek élére nyílt pályázat útján választanak vezetőket. A Budapest-Belgrád vasútvonalon pedig akár már ősszel megindulhat a személyszállítás, feltéve, hogy a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 1%-os mínuszban 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 0,7%-ot erősödött 4640 forintra, az OTP 1,8%-kal gyengült 45900 forintig, a Telekom 3,3%-ot esett 2698 forintra, a Richter 0,3%-os mínuszban zárt 12080 forinton.
2: Nyugat-Európában összességében jó volt a hangulat, leszámítva Londont.
3: A FTSE 0,1%-ot gyengült, a Frankfurti DAX 0,1%, a párizsi CAC 40 0,5%-os pluszban zárt, Milánó 0,5%-kal, Madrid 0,7%-kal erősödött a nap végére.
2: A tengeren túlon gyengüléssel zárták a napot a főbb indexek.
3: A Dow Jones 0,9%-kal esett, az S&P 500-as 0,2%, a Nasdaq Composite 0,1%-kal került lejjebb.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 0,7%-os mínuszban, Hongkong pár pontos pluszban, Shanghai 0,5%-kal tudott erősödni, az indiai tőzsde nem sokkal nyitás után 0,4%-os mínuszban, a dél-koreai mutató 1,3%-os esésben, Szingapur viszont 0,8%-kal tudott erősödni. A forint az svájci frankkal szemben tudott erősödni, nagyon picit gyengülünk az euróval és a dollárral szemben. Egy euróért 365 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 390 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak emelkedőben az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,6%-os pluszban $78.50, a Brent 1,8%-kal drágult $84. Az aranyárfolyama 6%-os pluszban, egy unciáért $4,325 kérnek. A többi fém közül a pallárium enyhe pici mínuszban, a platina 0,7%-del, az ezüst 1,5%-kal drágult, a rész pedig 0,5%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak is emelkedőben, igaz nem túl nagy mértékben, a szója és a kukorica több mint 0,5%-kal drágult. A kánikula időjárása a hazai édességpiacra is nagy hatással van.
3: A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint a minőségi termékeknek stabil a piacuk, a vásárlók kevesebb, de nívósabb nassolnivalót vásárolnak, Intődi Gábort hallják.
1: A nyár az olyan értelemben rendezi át a piacot, hogy az időjárástól függően ilyenkor vagy jól, vagy rosszul megy a jégkrém. Hát most nyilvánvalóan erőteljesebben fogy a jégkrém. Ilyen kánikulai időszakban évtizedes tendenciáról beszélhetünk, amikor így a nagyon alacsony minőségű termékek, nugátkrémes tartalék, nugáttábla, ilyesmi, azok így lassan elkezdtek eltűnni a boltok polcairól. Ez egy jó folyamat, a vásárlók most is igényesek, azt látjuk, hogy inkább kevesebbet vásárolnak, nem szívesen engednek a minőségből, vagy például egy márkaváltás történik, vagy pont az akcióknak a kihasználása, vagy a váltás a üzletláncoknak a saját márkás termékeikre, amik jó minőségűek, de olcsóbbak lehetnek, mint egy márkás termék.
2: Rekord vízhőmérsékletet mértek a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetének partjainál.
3: Egy tengeri mérőbója 33 fok feletti értéket regisztrált, ez a valaha mért legmagasabb érték a spanyol vízeken. A földközi tenger nyugati részén a jelenlegi vízhőmérséklet 4 fokkal magasabb a több éves átlagnál. A kutatók szerint az egyre magasabb hőmérséklet nem csak a tengeri élővilágot veszélyezteti, hanem növeli a heves viharok és özönvízszerű esők kockázatát is ősszel. A rendkívül felmelegedett földközi tenger hatalmas mennyiségű vizet párologtat el, és óriási hőenergiát ad át a talaj közeli légrétegeknek.
0: Időjárás jelentés.
3: Isten éltessen nagyon sokáig Charlize Theront, aki a mai napon született augusztus 7-én, a Dél-afrikai köztársaságban található Johannesburg Benoni nevű városrészében. 2016-ban a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta, aki esetleg szeret böngészni, szerepelt a Playboyban is a színésznő, persze még a 90-es évek végén, illetve saját csillaggal rendelkezik a hollywoodi hírességek sétányán. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neki, egyébként szülővárosában. A hőmérséklet nagyjából ugyanúgy alakul, mint itt Kicsiny-Kárpát-medencékben Budapesten. 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk több órás napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Még pedig zenével megyünk tovább, utána szó lesz arról, amit hallhattak az hírekben, hogy hát ilyenkor nyáron más a nas, mint mondjuk télen.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. A nyár minden évben átrendezi a hazai édességpiacot. Nyilván más keresünk kánikula idején, mint az év többi részében. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint a szektor igyekszik lépést tartani a folyamatosan érkező kihívásokkal, de drága az energia és az alapanyag is, illetve a szabályozási környezet sem könnyíti meg az ágazat helyzetét. Jó hír, hogy a minőségi termékeknek azért stabil a piacuk. Intődi Gáborral Németh László beszélgetett a részletekről.
2: Ebben a nyári kánikulai időszakban hogyan alakul a hazai édességfogyasztás?
3: Van egy általános trend a kánikulától függetlenül, hogy egyre csökken az eladott mennyiség, egyre kevesebb édességet vásárolnak a fogyasztók, ennek főleg ár okai vannak, illetve igyekszik mindenki takarékoskodni, és az édesség az nem egy eszenciális életszükséglet. A nyár az olyan értelemben rendezi át a piacot, hogy az időjárástól függően ilyenkor vagy jól, vagy rosszul megy a jégkrém. Hát most nyilvánvalóan erőteljesebben fogy a jégkrém ilyen kánikulai időszakban. Erről a pontos adataink azért a szezon végén várhatóak.
2: Milyen a szektor helyzete? Hogy állnak a hazai gyártók?
3: Senki sincs könnyű helyzetben. Ugye az utóbbi években volt egy nagyon komoly napanyagára emelkedés, leginkább a kakaóára tehát el. Ez jelentősen megemelt az árakat, illetve hát rengeteg input költség, gondolok itt a munkaerőre, az energiaköltségre, a szállítási költségekre, ezek mind megemelkedtek. A nyersanyag piacon van is korrekció, kakaó például nagyon szépen visszakorrigált a régebbi, jóval régebbi árságában, tehát 3-4 ezer dollár körül volt a tonnánkénti világpiaci ára, és ez a legdrágább időszakban felugrott 14-15 ezer dollárra. Itt Magyarországon a cégek eléggé megsínlették a technikus árfolyamváltozást, terveztek mondjuk valamikor 400 forint per euróval, aztán abból lett 420-430, ami az exportra jó volt, de a nyersanyagvásárlásra pedig nem. Aztán, aki meg 400-al tervezett, és mondjuk jelentős az exportja, ő meg azzal találta magát szembe, hogy az export árbevételének a váratlan és nagyon komoly árfolyam erősödés miatt elszállt a 10%-a. Úgyhogy ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy mi az igazán nagy kihívás a szektornak, akkor azt mondanám, hogy a tervezés. Állandóan mozgó célpontra kell lőni, nagyon gyorsan kell reagálni. Ez változásokat is hozott a piacon, például sokan nagyon most az akciók szerepe. Két okból is az egyik, hogy az édességek érezhetően drágábbak, tehát szívesebben vásárolnak akciós termékeket a vásárlók. A másik, hogy egy cég egy akcióval jobban tud reagálni arra, hogyha éppen olyan helyzetben van, hogy tudja csökkenteni az árait. Egy állandó árcsökkentés, mert általában a kiskereskedelmi árakat fél évre, de inkább egy évvel rögzítik egymással, megállapodásban a gyártók és a kiskereskedők. Nagyon nehéz a rögzített árakkal gyorsan reagálni a történésekre. Ha egy cég jól áll, akkor nyugodt szívvel akciózhat egy-két hétig, ha meg rosszul áll, akkor mondjuk nem akciózik.
2: Egy hónap múlva vége van a nyárnak, és következik az őszi, illetve majd a karácsonyi időszak. Ilyenkor már elkezdődik a felkészülés a karácsonyra?
3: Igen, különösen a karácsonyi termékeket, mint például a szaloncukrokat már ilyenkor el kell kezdeni gyártani, hogy azok a szezon elején kiszállításra készen álljanak. Ugyanez a helyzet a nyuszival is, vagy nyuszikat lehet, hogy húsvétkor veszük, de nem akkor kerülnek gyártásba, hanem nagyjából a karácsonyi szezonban, úgyhogy gyártás szempontjából ezek a szezonok pont el vannak tolva.
2: Van olyan tendencia, hogy a minőségi termékek felé mozdul el a kereslet, illetve a kereslet egy része?
3: Igen, ez szerencsére ez megmaradt, ez már évtizedes tendenciáról beszéltünk, amikor így a nagyon alacsony minőségű termékek, nugátkrémes tartalék, nugáttábla, ilyesmi, azok így lassan elkezdtek eltűnni a boltok polcairól. Ez egy jó folyamat, a vásárlók most is igényesek, azt látjuk, hogy inkább kevesebbet vásárolnak, nem szívesen engednek a minőségből, vagy pedig egyszerűen egy márkaváltás történik, vagy pont az akcióknak a kihasználása, vagy a váltás a üzletláncoknak a saját márkás termékeikre, amik jó minőségűek, de olcsóbbak lehetnek, mint egy márkás termék.
2: Keresik a magyar édességeket, vagy ismerik őket külföldön is?
3: Ez változó, van egy-két nagyon sikeres exportcég. Egyébként azon dolgozunk, hogy még több legyen. Most kezdünk el azon dolgozni, hogy egy közös export és promóciós platformot hozzunk létre a magyar édességgyártók számára, ahol egymással összefogva lehetne például külföldi vásárokon megjelenni, vagy akár nagyobb mennyiség esetén egy közös beszerzést indítani bizonyos alapanyagokra. Úgyhogy vannak sikeres cégek, vannak olyan cégek, akik nem nagyon lépnek ki az exportpiacra, illetve jellemző, hogy nagyobb cégek, tehát globális cégekről beszélek, bizonyos termékeiket itt Magyarországon gyártják, és akkor ezek a gyártások általában nagyon komoly, nagyon jelentős mennyiségeket jelentenek.
2: Van-e valamilyen együttműködés a kormányzattal annak érdekében, hogy a szektor érdekeit képviselni lehessen?
3: Párbeszéd az elkezdődött, de ugye hát még nagyon új minden. Mi nyilván arra törekszünk, mint eddig is, hogy az iparág érdekét képviseljük.
2: Kedvező egyébként a szabályozási környezet idehaza?
3: Ezt nem nagyon lehet elmondani, és az is több rétegű. Lehet egyrészt a mi elég nagy kifejdalmunk az a NETA, a népegészségügyi termékadó, ami egyrészt nagyon magas, másrészt gyakorlatilag a hazai gyártókat hozza elsősorban nehéz helyzetben, mindenki fizeti, tehát a külföldi gyártók is fizetik, csak általában ugye úgy szokott történni egy cégnek a megerősödés, hogy a hazai piacon nő fel, és utána kezd exportálni. És itt ebben, mivel a magyar szabályozás az nagyon-nagyon kemény, magasak az adóterhek, ezért itt nehezebb megerősödni és felnőni. A másik réteg az, hogy az EU részéről is rengeteg új előírás, új szabályozás van, csomagolóanyagra, visszafordíthatóságra. Vannak olyan országok, ahol az édességeknek a promócióját szabályozzák, tehát egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben, és ezeknek a szabályozásoknak egy része az EU szintű, tehát itt is találkozunk vele. Az is mindig egy kérdés, hogy helyi szinten egy szabályozás hogyan valósul, meg mennyire lehet segítséget kérni, partnereket találni hatóságoknál, intézményeknél. De gondoljunk bele, hogy amikor kijön egy nagyon összetett, nagyon bonyolult EU-s rendelet, tehát egy kis párfős cég ennek, hogy megfeleljen, ehhez nagyon komoly erőforrásokra lenne szükség, amik házon belül nem állnak rendelkezésre általában, egy folyamatos megfelelésnek a biztosítása, meg akár egy fél vagy egy munkaerőt is elvehet, már annyira összetettek és bonyolultak a szabályozások. Szóval itt jó lenne valami egyensúlyi helyzetet találni. Úgy látjuk egyébként, az EU részéről is van azért valamiféle szándék, tehát vannak olyan szabályozások, ahol most már megkülönböztetnek a előírásokban a cégmérettől függően azt, hogy kinek miket kell letenni az asztalra, de ezek a változó szabályozások szintén egy elég komoly kihívást jelentenek a szektornak.
1: A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát Intüdi Gábort hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: A Szudánban dúló háború miatt leálltak az UNESCO világörökségi listáján szereplő Meroéron város régészeti lelőhelyének állatmegóvási munkálatai. Ez veszélyezteti az ősi piramisok képességét. A Kartumtól mintegy 200 kilométerre északra fekvő Meroé az ősi Kusita királyság központja volt, ahol több mint 200, időszámításunk előtt 800 és időszámításunk alatt 350 között épült piramis őrzi a királyok sírjait. A klímaváltozás, a háború miatt széthullott szakembergárda, valamint a külföldi régészet missziók munkáját ellehetetlenítető bizonytalanság egyaránt hozzájárul a világörökségi helyszín állapotának jelentős romlásához. A piramisokat és a templomok belsejét egyre vastagabb homokréteg borítja, miközben a területen a növényzet is egyre sűrűbb. A 2023 áprilisában kirobbant szudáni fegyveres konfliktus során az ország számos történelmi emlékhelye és múzeuma is megrongálódott. Az UNESCO áprilisi figyelmeztetése szerint a harcok kezdete óta több mint 100 kulturális örökségi helyszínen keletkezett kár, több mint 20 múzeumot pedig teljesen kifosztottak, vagy megsemmisítettek.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban megnyitották a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalat. A 107-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Több személygépkocsi ütközött össze a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején, befelé a Budaörsi úti aluljárónál. Egy sáv járható az Ajnácskő utcában, nem lehet tovább haladni. A forgalom folyamatos, kisebb lassulásra lehet felkészülni. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 13%-kal erősödött a MOL nettó árbevétele az első fél évben éves összevetésben.
5: A mutató 4926 milliárd forintra emelkedett, a társaság üzleti eredménye 53%-kal nőtt 394 milliárd forintra. A részvényesek részesedése a nettó eredményből elérte a 283 milliárd forintot, ez 49%-os emelkedés éves alapon. Az elemzők a kedvező piaci körülmények miatt számítottak a kedvező eredményre. A MOL értékelése szerint a magas kőolaj és földgázárak, a kiemelkedő finomítási árrés, valamint a petrokémiai árrések növekedése hozzájárultak a teljesítmény erősödéséhez.
4: 461,6 milliárd forint lett a Richter Gedeon nyerté konszolidált árbevétel az első fél évben.
5: A mutató 8,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakának forgalmától. A gyógyszeripari vállalat adózott eredménye az első fél évben 103,5 milliárd forint volt. A jelentős árfolyam veszteségek miatt 13,7%-kal alacsonyabb a stabil üzleti teljesítmény ellenére. A társaság eredményeit a nőgyógyászati és generikus készítmények, valamint a neuropszichiátriai és a biotechnológiai üzletek árbevételei támogatták a leginkább.
4: kiszámítható szabályozásért és a tisztességes versenyén dolgozik a jövőben az Országos Kereskedelmi Szövetség új főtitkára.
5: Balázs Ildikót egyhangú döntéssel választották meg a testület döntéshozói. A szakember eddig az Osán Magyarország Kft. Vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatójaként dolgozott. Az új főtitkár csak nem 3 évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik, Balázs Ildikó hangsúlyozta. A kereskedelem több százezer embernek ad munkát, napi kapcsolatban áll a magyar fogyasztókkal, és meghatározó szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Ez jelentős felelősséget ad az ágazat érdekképviseleteinek is.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok pedig vegyesen teljesítettek.
5: A MOL 0,7%-kal erősödött 4640 forintra, az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintig. A Telekom 3,3%-ot esett 2698 forintra, a Richter pedig 3,1%-os mínuszban zárt 12.080 forinton.
4: A vezető nyugat-európai tőzsdeindexek pluszban zártak, kivéve Londont.
5: Frankfurt 1/10, a párizsi Kakaron 0,5%-os pluszban zárt, egyébként a FTSE Londonban 1%-kal gyengült. Milánó 0,5%-ot, Madrid 0,7%-ot erősödött.
4: A tengeren túlon gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 0,9%-kal esett, az S&P 500-os 0,2%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,1%-kal került lejjebb.
4: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 0,6%-os mínuszban, Hongkong pár pontos pluszban, Shanghai 0,5%-kal van feljebb, az indiai tőzsde immár 0,5% körüli mínuszban,

0: 390 forint 20 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal, nos azok emelkedőben. A bizonytalanságok miatt, írják a CNBC elemzői, ugye nem lehet tudni pontosan, hogy most mi a helyzet a hormuzi szorosnál, ugye Donald Trump azt jelentette be, hogy rendben lesz a megállapodás, Irán az viszont azt állítják az irániak, hogy Donald Trump a külpolitikából színházat csinál, úgyhogy emiatt emelkednek kissé az árak, 1,6%-kal a Brent, $83.80, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára 1,4%-kal $78.30 fölé emelkedett. Idehaza azonban mától ugye csökkent a benzin átlagára 9 forinttal, a kiskereskedelmi ára, illetve a dízelé 3 forinttal. Az olaj, akarom mondani, az arany az 6%-os pluszban, $4,326 ér egy uncia. A palládium enyhe mínuszban, a platina 7%-kal, az ezüst 1,5%-kal drágább, a réz egy pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak is emelkednek, nem nagy mértékben, a szója és a kukorica emelkedik ki, közülük több mint 0,5%-os drágulással. Jól pörögtek a boltok júniusban, a benzinkutak forgalmával azonban volt egy minimális visszaesés.
1: A kiskereskedelem forgalmának volumene 3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, májushoz képest 4%-kal csökkent. Éves összevetésben 1,8%-kal emelkedett júniusban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az üzemanyagárak jelentősen befolyásolták az adatot. Regős Gábort hallják.
2: Azért az évelei transzfereknek egy jelentős része kifut. A másik pedig ugye az üzemanyagforgalom. Most ha megnézzük a júniusi üzemanyagforgalmat, az 0,2%-os csökkenést mutat éves alapon, míg májusban ez még egy 8,2%-os növekedés volt, amit ugye akkor nehezen értettünk meg, meg ez egyébként az áprilisi 9,1%-et is, ugye előtte márciusban volt egy 20% feletti éves növekedés, az a pánikvásárlások eredménye volt, de egyébként júniusban ugyanúgy régiós összehasonlítás olcsó volt nálunk az üzemanyag, tehát ez a visszaesés is azért szerepet játszhatott mindenképpen ebben a havi alapú csökkenésben, összességében azért a fogyasztás éves alapon még így is tudott bővülni, hát persze, hogy a bővülés mértéke mekkora, az nagyon nem mindegy, itt azért a következő hónapok még meghatározóak lehetnek.
0: A spanyol hatóságok a marokkói közösségi médiában terjedő újabb tömeges határsértésre biztató üzeneteket vizsgálnak.
1: Találkozunk ott. Ez olvasható egyebek mellett azokban az üzenetekben, amelyek augusztus 15-ét és az észak-afrikai autonóm spanyol várossal határszomszéd marokkói Castillejos városát jelölik meg kiinduló pontként. Az újabb üzenetek egy héttel azután árasztották el a különböző közösségi felületeket, hogy több tízezre jutottak át a Ceutába Marokkóból, nagy többségük úszva a tenger felől. Az érkezők azt mondták, a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba. A spanyol hatóságok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy az üzenetek forrása nem Marokkóban található. Ahogyan az sem, hogy manipulálták azok számát, akik látszólag továbbosztották az üzenetet.
0: Brazília ügyvivi szintre csökkentette diplomáciai kapcsolatait Argentínával, mivel az argentin elnök egy interjúban elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil államfőt.
1: A konfliktus nem befolyásolja a gazdasági kapcsolatokat, inkább a permanens kampányüzemmódban dolgozó Javier Milei argentin államfő habitusát jellemzi. Fogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallják.
3: Úgy gondolom, hogy ez nem a két országról szól, hanem ideológiai szinten a két elnökről szól, ahol Milei azért mindig is showman volt, tehát ismerik az ő előéletét és a különböző tévés szerepléseit, a kampányát, ahol ugye minden féle fűrészekkel darabolt szét épületeket, meg tépkedett le feliratokat falakról. Ő egy ilyen stílusú ember, és azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak most ugye októberben, alig két hónap múlva Brazíliában lesz választás, hanem 2027. októberében Argentínában is, és neki azért már igencsak össze kell kapnia magát ahhoz, ugye a gazdasági szempontokból annyira nem teljesít jól Argentína, hogy egy kicsit építse ugye a háttérbázisát és a politikai támogatottságát.
0: Viharos szélökésekkel kísért heves esőzések miatt rendkívüli állapotot vezettek Oroszország Szmolenszki régiójának hatóságai.
1: A város körzetében 15 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, a Szmolenszben folyik az utak megtisztítása és a kidőlt fák eltávolítása, amihez traktorokat, rakodógépeket, billenős teherautókat és egyéb közműgépeket mozgósítottak. Az orosz vészhelyzeti minisztérium szerint ma is vihar várható.

0: Időjárás jelentés.
1: 1958-ban ezen a napon született Nottinghamshire városában Paul Bruce Dickinson, angol énekes, dalszerző, zenei producer, aki az Iron Maiden együttes frontembereként vált világszerte ismerté. Gyakorlatilag a 80-as évektől kezdve zenélnek együtt az Iron Maidennel, és hát rendkívüli sikereket ért el velük. Egyébként a rockzenei sajtó őt egyértelműen a rockzene reneszánsz emberének tartja, illetve így írnak róla, mert hogy nem csak hogy rockzenész meg producer, hanem televíziós és rádiós műsorvezető, producer, foglalkozik a repüléssel, mert hogy én egészen nagy utasszállító gépekre van engedélye, illetve vív olyannyira, hogy versenyszerű eredményei is vannak, és egyébként többek között Magyarországon is járt, persze a legnagyobb titokban több alkalommal, hogy vívóleckét vegyen az itteni mesterektől. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Az időjárás alapvetően hát mindenféle szabadtéri tevékenységre is alkalmas lesz, akár vívásra vagy repülésre is, mert hogy 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk, kicsit enyhül a forróság, több órás napsütés várható.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar bajnok Eto'o 1-0 kikapott a Lett FC Liga vendégeként a labdarúgó konferenciáliga selejtezőjének harmadik fordulójában. A párharc első meccsén egy hét múlva visszavágó, csak úgy, mint Debrecennek, aki viszont 3-0-ás vereséget szenvedett a dán Köbenhamn csapatától a konferenciáliga selejtező harmadik fordulójában, így jelentős hátrányan utazik majd a koppenhágai visszavágóra. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott 24-20-ra kikapott Dániától a romániai korosztályos VB tegnapi negyeddöntőjében, és az a helyzet, hogy a fiúk is vereséget szenvedtek, ugyanis 32-27-re kikaptak Szlovéniától az Európa-bajnokság tegnapi negyeddöntőjében.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Nap nem telik el anélkül, hogy a klímaváltozásról ne esne szó, így lesz ez nem sokára a zene után. Now listen here, ladies. Yeah. Take this advice and

0: Jó reggel! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 14 perckor. Magyarország nem egyszeri kilengéssel, hanem tartós klíma és vízgazdálkodási válsággal néz szembe, az ELTE Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa szerint. Úgy fogalmazott, a probléma strukturális, mert a klímaváltozás mellett a folyószabályozás, a táj átalakítása, a városok túlzott betonozása és a lassú alkalmazkodás is rontja a helyzetet. Paks kapcsán azt mondta, nem vízlépcsőkkel kellene megoldani a hűtővíz kérdését, hanem hűtőtornyokra lenne szükség, amelyek más hasonló típusú erőműveknél jellemzően rendelkezésre állnak. A vízlépcsőket kockázatos és drága megoldásnak tartja, mert szerinte súlyos környezeti hatásokkal járnak, és csak lejjebb tolnák a folyómederrel és vízháztartással kapcsolatos problémákat. A megszólaló szerint a valódi megoldás a táji vízvisszatartás helyreállítása és a több lépcsőből álló alkalmazkodás lenne. Vasárus Gáborral Nagy Károly beszélgetett Napvendége című műsorunkban.
2: Az, hogy az elmúlt napokban mi történik Magyarországon, hát azt húsba vágóan mindenki érzi. Energiakrízis, vízkrízis, sokféle módon meg lehet ezt közelíteni. Hogyha önnek kéne ezt most jellemezni, akkor miben vagyunk? Gyakorlatilag megérkeztünk a klíma valóságba, vagy ez egy egyszeri kiugrás?
3: Valójában már 2022 óta ott vagyunk, csak az emberek egy szignifikáns részének egyszerűen most esett le. Tehát egy ekkora pofon kellett a társadalomnak ahhoz, hogy végre észrevegyék azt, amit a tudomány nagyjából olyan 20 éve, 30 éve mond.
2: Víz probléma ez elsősorban, felmelegedési probléma, melyik itt az erősebb most?
3: Ez egy strukturális probléma, tehát az az igazság, hogy annak a rossz helyzetnek, amiben most Magyarország került, csak egyik szereplője az, hogy mi történik a klímaváltozással, egy részét magunknak csináltuk. Ugye szerintem az elég közismert, hogy a folyószabályozással azért elég elszúrtuk a Kárpát-medence vízháztartását, közben úgy átlakítottuk a tájat, a korábbi vegyes tájat egy gabonabányává, ami nem igazán működik most jelenleg a jelenlegi klíma meg gazdasági helyzet mellett. A városokat úgy kibetonoztuk, hogy gyakorlatilag egy merülő forraló szintjén forrósodnak fel. Ugye a 70-80 fokos beton meg éjfélkor is ontja magából a hőmérsékletet. Hogy mennyire strukturális a probléma, azt egy szemletes példával tudom ábrázolni. Ugye a vízgazdálkodásról szóló törvényünkben 2020-ig nem szerepelt az asszály szó. Tehát egy 2020-as módosítással került bele. Szerintem ez nagyon elmondja azt, hogy gyakorlatilag ugyan a magyar állam, és itt nem feltétlenül az országra gondolok, hanem a önkormányzatokra is, a megyei, akár helyi szereplőkre is, az tett egy-egy apró lépést afelé, hogy próbáljunk adaptálódni a klímaváltozáshoz és a vízhelyzethez, de az a helyzet, hogy a gyalog tempóban megtett lépéseink mellett a klímaváltozás úgy elszaladt, mint egy gyorsvonat.
2: Kezdjük akkor a paksi atomerőművel, és aztán megyünk át a vízhelyzetre, a különböző területekre. A paksi atomerőműnél egyelőre úgy tűnik, lekopogjuk többszörösen is, de egyelőre úgy tűnik, hogy az utolsó turbinát nem kell leállítani, és szép lassan centiről centire javul a vízhelyzet, hogy legalább teljesen nem kell leállítani a paksi atomerőművet. Itt az elmúlt időszakban szó volt arról, hogy nem épült meg egy vízszivattyú, de aztán erre ráerősítve azért olyan mondat is elhangzott, hogy jó az a vízszivattyú, de jobb lenne egy hűtőtorony vagy hűtőtornyok, hogy teljesen biztonságos legyen alacsony vízszint mellett a működtetése az erőműnek. Bármi, ami az elmúlt időszakban szóba került, akár vízlépcső, akár bármi ilyesmi címén, inkább csak hangulatkeltés volt, vagy azért voltak mondjuk úgy, hogy megvalósítható ötletek és javaslatok?
3: Fú, hát ez egy bonyolult kérdés. Alapvetően azt tisztázni kell, hogy már a 80-as években is volt alacsony vízállás a Dunán, szóval azért ez nem egy meglepetés, sőt, hát szerintem aki életében nem olvasott akár vízügyi, akár klimatológiai szaklapot, hidrológiai közlönyt, vagy mondjuk földrajzi közleményeket, vagy bármilyen ilyen tudományos lapot, annak is legkésőbb a 2003-as rekord alacsony dunai vízállásnál tisztában kellett volna lenni azzal, hogy a Duna hűtővízzel baj lesz. Tehát ez egyáltalán nem egy meglepetés. Azt kell mondanom, hogy ez egy gyakorlatilag 30-40 éves súlyos mulasztása a mindenkori illetékes döntéshozóknak, hogy minden másra költöttek pénzt, csak arra nem, hogy paksot felszereljék hűtőtoronnyal. Egyébként én nem is értem, hogy ez a orbitális, nem is tudom, aránytalanság, hogy itt paks hűtők víz kérdését majd vízlépcsővel oldjuk meg, hogyan jött fel, tehát ez számomra teljesen értetetlen. Tehát Pakson nem az a probléma, hogy nincsen elég vízlépcső a Dunán, hanem az a baj, hogy nincsen hűtőtorony. Tehát én azokkal értek egyet. Azt tudni kell, hogy ugye a Paks az egy VVR 440-es típusú reaktorra alapozott erőmű. Nagyon sok ilyen van a világon, Dukovany, Mohi, Lovízia, stb. Kola, Paks. Ezeknek szinte mindegyike bír hűtőtoronnyal. Egyébként kettő kivétel van, a paksi és a kolai, de ugye a kolainál ennek egy nagyon profán oka van, ott is azt csinálják, hogy a meleg hűtővizet egy tóba kiengedik, hogy a sarki körülmények között, ugye ez Oroszországnak is az egyik legészakibb részén van, hogy ott a télen is lehessen halakat tenyészteni, ezért gyakorlatilag a meleg hűtővízben pancsolnak a halak. Tehát ott azért nincs hűtőtorony. Gyakorlatilag ami nem az északi sarkörön van ilyen típusú erőmű, annak mindegyiknek kivétel nélkül van hűtőtornya. Ez nem egy drága dolog, ráadásul egyébként azt tudni kell, hogy az átrendszerű hűtőtorony, ami nem is párologtat el, ugye ez a Heller forgóféle hűtőberendezés, ez lesz a magyar találmány, ugye visontai erőmű is ilyenekkel bír. Hogy ez miért nem épült meg? Hát nyilván a Kádár korszakban inkább a haditechnikára költöttek, mint ilyen biztonsági dolgokra, utána meg mindig volt halogatva. Minden kormány úgy volt vele, hogy majd a következő megoldja a kérdést. Egyébként nem egy nagy dolog egy ilyen hűtőtornyot építeni, költsége az viszonylag kicsi. Ugye az is egy előnye, hogyha egyszer Paksot leállítjuk, és a helyén épül bármilyen típusú erőmű, akár egy másik atomerőmű, akár ott lesz egy gázturbinás, biomasszás, vagy akármilyen típusú erőmű, azt tudja hasznosítani, mert egy hűtőtorony az nyilván nem megy tönkre. És ez a közbeszédben elterjedt ilyen technokrata tévhit, hogy itt vízlépcsőkkel kell teledobni a Dunát, és az majd jó lesz, az több sebb pontból vérzik. Ugye Lányi András írt erről egy hosszabb eszét, azt mindenkinek ajánlom. Azt tudni kell, hogy a vízlépcsők nagyon brutális hatással vannak a környezetre. Nem csak az élővilágra, hanem magára a folyóra, és én csak egyetlen példát emelnék ki. Amikor a folyó beér egy ilyen duzzasztott részre, ugye gyakorlatilag egy tószerűség alakul ki minden duzzasztó vagy vízlépcső mögött, ott learakja a hordalékot. Tehát ezeket a magukat, a vízlépcsőket nagyon rövid idő alatt el is kezdi feltölteni a folyó, főleg amik sekélyek. A legnagyobbik probléma az, hogy amikor a folyó kilép ebből a duzzasztóból, akkor ugye nagyon tiszta víz, hiszen lerakta az összes hordalékot, és gyakorlatilag a hordalékot elkezdi felszedni, tehát marja a partfalat, és gyakorlatilag válja be magát a folyó. Tehát valójában az, hogyha mi most építenénk akár Nagymarosra, akár Fajszra egy vízlépcsőt, azzal csak látszólag oldanák meg a problémákat, valójában csak egy 50 kilométerrel lejjebb tennénk a problémát. Ugye ez Budapest esetében lenne kritikus, mert ha elkészült volna a nagymarosi vízlépcső, akkor annak a tiszta vízerózója pont azt a Szentendrei sziget környéki részt érinteni, ahonnan a csápos kutakból származik az agglomeráció vízkészletének egy szignifikáns része, meg ugye a Szentendre környéki furt kutakból. Tehát, hogy azért ez egyetlen nem a jó ötlet. Tehát,
2: mert ott alacsonyabb folyómeder és alacsonyabb talajvíz.
3: Ha a folyómedert elkezdi mélyíteni, akkor sokkal közelebb kerül a folyó a vízkészletekhez, amiket isz Pest, mert ugye tévhitekkel ellentétben alapvetően nem tisztított folyóvizet isznak a magyarok, hanem rétegvizeket, vagy parti szűrésű kutakból származó vizet. Ugye ezek érintettek itt. Ráadásul egy vízlépcső irgalmatlan drága, nagyon lassan készül el, nagyon súlyos környezetetásai vannak, ehhez képest egy ilyen hűtőtornyot, azért igazán neki durálná magát a magyar állam, azért nagyjából egy fél év alatt össze lehetne pakolni. Ez nem tipp, hanem ez konkrétan megtörtént, mert annak idején a finnek nagyjából ennyi idő alatt építették meg a saját VVR 440-es reaktoruknak a hűtőtornyait. Ráadásul ott egy igen azért érdekes, mert az a balti tengerben gyakorlatilag egy szigeten álló torony, tehát ott szó nem volt arról, hogy valaha vízhiány lesz. Ők pusztán biztonsági okokból tettek oda hűtőtornyokat, hogy vészhelyzet esetén legyen egy B-terv. Tehát az, hogy Pakson nincs hűtőtorony, az nem csak azért egy nagyon nagy probléma, mert most nincs elég víz a Dunába, hanem azért is probléma, mert mint tartalékhűtő megoldás hiányzik. Az azért hozzá kell tenni, hogy egy ilyen hűtőtorony az úgy néz ki, hogy értsék a hallgatók, aki nem ismeri a technológiát, ez gyakorlatilag egy nagy beton gyűrű, olyan, mint egy kútgyűrű tulajdonképpen. Az alján bemegy a hideg levegő, ebben van egy olyan rendszer, ami nagyjából olyan, mint az autóknak a hűtőbordája, csak ez ilyen hatalmas nagy, hát ilyen kézilabda pálya méretű, ott az leadja a hőt, ugye a vízből, és a meleg levegő elkezd ebben a toronyban felfele áramlani, ugye a sima konvencionális áramlás miatt, és gyakorlatilag ez egy önmagában egy hűtőkört alakít ki, tehát úgymond nincsen benne ventilátor, meg ilyen mozgó alkatrész, ami elromolhat. Ugye ez egy atomerőműnél ilyen szempontból ez még egy előny is, hogy ugye még egy hiba lehetőség ki tudunk vele zárni.
2: Mert hogy a szivattyúnál akár lehet igen. Ilyen probléma.
3: Szóval egyébként én mindenkinek nagyon ajánlom azt, aki érdekel a téma, a geomorfológia egyetemi jegyzetet csapja fel, ez egy laza 600 oldalas doksi, nem egy könnyű olvasmány, abban azért úgy egy viszonylag hosszabb 50-60 oldalas rész foglalkozik az ilyen problémákkal, amit a duzzasztók és vízlépcsők tudnak okozni. Szóval én nagyon óvaintem a magyar társadalmat attól, hogy most így a vízlépcsőt megoldásnak tekintsünk. Ez szerintem egy nagyon szomorú dolog, hogy ez így rajtunk maradt a szocializmusból, ez a mentalitás, hogyha van valami baj, akkor azt várjuk, hogy valahova le lesz dobva egy nagy darab beton, amielőtt átvágják a piros-fehér-zöld szalagot, és akkor jó, megvan oldva minden. A valóság nem ez. És bárkinek mondom, hogyha ilyen egybites megoldás van, tehát hogy ezt csináld és jó lesz, vagy ez az egy dolog miatt van a baj, akkor gyanakodjanak, hogy az az interneten ez egy téves információ, vagy egy szándékos, hát úgy mondom, hogy clickbait tartalom, mert valójában itt mindig sok probléma okozza a végeredményt, és a megoldás is általában több lépcsős. Én a vízőrzőknek a tudományos munkáit ajánlom, ugye ők összeállítottak egy teljesen közérthető nyelven megfogalmazott dokumentációt arról, hogy hogyan lehetne a Dunának és a Tiszának a vízháztartását rendbe rakni. Nem vízlépcsőket kell építeni, hanem a táj vízvisszatartást kell helyreállítani.
1: Az ELTE Regionális Kutatásunk Intézetének tudományos munkatársát, Vasáros Gábort hallották. Zenélünk, majd közlekedünk fél nyolckor, rövid hírek itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban tart a helyszínen és a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején befelé a Budaörsi úti aluljárónál. Torlódásra kell készülni. A külső sávot lezárták az Ajnácskő utcában, nem lehet behajtani. A Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljárón befelé egy műszaki hibás jármű vesztegel. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában. Az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy percen múlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, a miniszterelnök bejelentése szerint.
5: A kabinet közben elfogadott egy uniós forrásokban finanszírozott nagyszabású energiafejlesztési programot, amelynek célja a hazai energiarendszer korszerűsítése és fejlesztése, valamint új szélerőműparkok engedélyezése. A keretösszeg 868 milliárd forint. Azt is közölte a kormány, hogy a Klebelsberg központ oktatásfejlesztő támogató háttérintézménye alakul át, a tankerületek élére pedig mostantól nyílt pályázat útján választanak vezetőket, a Budapest-Belgrád vasútvonalon pedig akár ősszel megindulhat a szemétszállítás, feltéve, hogy a hazai szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen zárulnak.
4: Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme.
5: A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint erre valamennyire számítani lehetett. Regős Gábort hallják.
6: Hogyha éves összevetésben nézem a termelést, akkor 10,1%-kal bővült, míg havi összehasonlításban 1,4%-kal csökkent. Na most ez a 10,1% ez úgy jön össze, hogy 4,1 volt munkanaphatástól megtisztítva, és van egy nagyon alacsony tavaly júniusi bázisunk, tehát azért a 10,1-et nem kell teljesen komolyan venni, de az 1,4%-os havi csökkenéstől sem kell megijedni, hiszen az előző hónapban egy nagyon nagy növekedés volt, tehát erre a csökkenésre azért valamennyire számítani lehetett.
4: Kiszámítható szabályozásért és a tisztességes versenyért dolgozik a jövőben az Országos Kereskedelmi Szövetség új főtitkára.
5: Balázs Ildikót egyhangú döntéssel választották meg a testület döntéshozói. A szakember eddig az OSAM Magyarország vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatójaként dolgozott. Az új főtitkár csak nem 3 évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. Balázs Ildikó hangsúlyozta, a kereskedelem több százezer embernek ad munkát, napi kapcsolat áll a magyar fogyasztókkal, és meghatározó szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Ez jelentős felelősséget ad az ágazat érdekképviseletének is.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsdeindexe a BUX 1%-os mínuszban 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
5: A MOL 0,7%-ot erősödött 4640 forintra, az OTP 1,8%-ot gyengült és 45.900 forinton zárt. A Magyar Telekom 3,3%-kal esett 2698 forintra, a Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton.
4: Erősödtek a vezető nyugat-európai indexek, kivéve Londont.
5: A frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC 0,5%-kal zárt a pozitív tartományban, egyébként a londoni FTSE 1%-ot gyengült, Milánó 0,5%-kal, Madrid 0,7%-kal erősödött.
4: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 9%, az S&P 500-as 2%, a Nasdaq kompozit 1%-kal került lejjebb.
4: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 2%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt, Hongkong 2%-kal van följebb, Shanghai 6%-os pluszban, az indiai tőzsde 0,5%-os mínuszban, Dél-Korea lassan ledolgozott teljes hátrányát, már csak 6%-os mínusz mutat, Szingapúr közben kilőtt és 1%-kal tudott erősödni. A forintban nagy mozgás nincs, 1 euróért 365 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok emelkedtek reggel, részben azért, mert meglehetősen komoly bizonytalanságok övezik a hormuzi szoros történetét, miközben Donald Trump azt mondja, hogy lesz megegyezés, az irániak azt mondják, hogy az amerikai elnök színházat csinálnak külpolitikából, szóval ezért a befektetők kissé nyugtalanok. 1,3%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, 78 dollár 30 centen áll, a Brent 1,6%-kal ment feljebb, 83 dollár 80 centig. Az aranyárfolyama 6%-kal drágult, 1 unciáért 4326 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium enyhe mínuszban, a platina 0,7-del, az ezüst több mint 1,5%-kal, a rész 0,5%-kal került többe. A mezőgazdasági termelői árak többsége pozitív, mármint emelkedőben, 0,5%-kal drágult a szója, 0,5% fölött pedig a kukorica. Rekord vízhőmérsékletet mértek a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetének partjainál.
5: A tengeri mérőbolya 33 fok feletti értéket regisztrált, ez a valaha mért legmagasabb érték a spanyol vizeken. A földközi tenger nyugati részén a jelenlegi vízhőmérséklet 4 fokkal magasabb a több éves átlagnál. A kutatók szerint az egyre magasabb értékek nem csak a tengeri élővilágot veszélyeztetik, hanem növelik a heves viharok és özönvízszerű esőzések kockázatát ősszel. A rendkívül felmelegedett földközi tenger hatalmas mennyiségű vizet párologtat el, és óriási hőenergiát ad át a talaj közeli légrétegeknek.
0: Időjárás jelentés.
5: 1955-ben a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje ezen a napon kezdte el árulni első tranzisztoros rádióit Japánban, ami azért volt nagy dolog, mert a tranzisztor alapvetően amerikai találmány, de rádiókban nem alkalmazták, hát a Sony megcsinálta és felváltotta az addigi 200 kilós rádiókészülékeket, amik elektroncsövekkel készültek, nagyon megbízható technológiával. Azóta is az újítás mellett vannak, ők találták fel a Trinitron színes tévét, a színes videókazettát, tehát 1971-ben, illetve a Walkman-t és a világ első CD lejátszója is az ő nevükhöz fűződik 1982-ből, és állítólag az innováció a mai napig folytatódik. Sok sikert kívánunk nekik, és boldog születésnapot természetesen ehhez a jeles évfordulóhoz, a tranzisztoros rádióéhoz. Tokióban jelenleg a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul, és már az esti órák felé tartanak. Nálunk 30 és 35 fok közötti csúcsokra lehet számítani több órás napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 7 óra 38 perc, kis zene, utána felidézzük a Balaton átúszást, és Brazília és Argentína, hát nem éppen baráti kapcsolatáról is szó lesz.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 7 óra 40 perc, a 44. Balaton átúszás és a Jetel Balaton áthúzás idején is jelentősen megugrott a mobil forgalmat a Balaton körül. A Jetel adatai szerint a térségben átlagosan mintegy 30%-kal többet telefonáltak. 4-szer annyi SMS küldtek és 7%-kal nőtt az adatforgalom egy normál szombathoz képest. Balaton-Bogláron például 2,6-szer annyi percet beszéltek a hálózaton, a Rébfülöpi rajtnál 7-szer, a boglári célnál pedig 10-szer annyi SMS ment ki, mint egy héttel korábban. A cég vállalati kommunikációs igazgatója szerint a Balaton térségében a nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztése van szükség a növekvő adatforgalmi igények miatt. Tőzsér Judittal Kecsőri hát beszélgetett.
2: Tényleg rendben lezajlott itt az esemény, mert hogy itt azért látjuk, hogy jelentősen megugrott a telefonhívások és az SMS-eknek a száma.
3: A Jetel Magyarország volt a Balaton áthúzás kategória névadó szponzora, és igen, abszolút rendben zajlott minden. A Teltházas rendezvényen több mint 10 000 résztvevő volt ebben az évben, és idén is nem csak úszva lehetett megtenni ezt a távot, hanem szuppal is érkezhettek, és szelhették át a résztvevők a tavat.
2: Ugye itt látjuk, hogy megugrott a telefonhívások és az SMS-ek száma. Egy mobilszolgáltató szemszögéből mennyire tud ez rendkívüli adatnak számítani?
3: Feltétlenül rendkívüli adatnak számít, hiszen szignifikánsan megugrott az előző hét adatfogyasztása, illetve hívás intervallumoknak a mértéke. A Jetel adatai szerint elmondható, hogy a tó körül összességében átlagosan 29%-kal több percen át telefonáltak, és közel 4-szer annyi SMS-t küldtek, és ezen túlmenően még az adatforgalom is 7%-kal több volt az előző szombati időszakhoz képest a Balaton körül.
2: Ugye jó időben nem volt hiány, meg azért gondolom készültek kellőképpen történetek. Maga az esemény, ugye annyit mondtunk, hogy rendben lezajlott, sokan voltak, teltház volt. Összességében két halasztás is volt itt a történetben. Ez volt a legmegfelelőbb időpont most?
3: Azt tudni kell, hogy minden Balaton átúszási hétvégét megelőzően a csütörtöki nap az, amikor egy nagyon felkészült szakbizottság dönt a Balaton átúszás megrendezésének lehetőségéről, amikor már a meteorológiai szolgálat igen pontos adatokkal rendelkezik, hogy az átúszás, áthúzás egyben ugye megrendezhető-e vagy sem. És a szakemberek felelősségük teljes tudatában hozták meg a döntést, hogy igen, augusztus 1-én mindenki biztonságát szem előtt tartva megrendezhető az esemény.
2: Mobil szolgáltató szempontjából hogy lehet egy ilyen nagy eseményre készülni? Mert itt azért figyelni kell arra is, hogy nehogy túlterhelődjön a mobilhálózat.
3: Az esemény idejére idén is megerősített mobilhálózati kapacitással és wifi szolgáltatással gondoskodott a Jetel Magyarország arról, hogy minden résztvevő zavartalanul tudjon kapcsolatban maradni a szeretteivel. Az adathasználati számok mind Balatonbogláron, mind pedig Rébfülöpön jelentős növekedést mutattak. A Balatonbogláron beszéltek a legtöbbet, 2,6-szor annyi percet telefonáltak, és itt mérték a legnagyobb százalékos adatforgalom növekedést is a Jetel hálózatában. A Rébfülöpi rajttól 7-szer, és egyébként a boglári céltól pedig 10-szer annyi SMS-t küldtek, mint egy héttel korábban, azaz a július 25-i szombati napon.
2: A nyári időszakban alapvetően is kiemelt terhelés kap itt a Balaton térsége. Ez mennyiben jelent más kihívás, mint mondjuk egy átlagos hétvége?
3: Ahogy az imént is említettem, a megerősített mobilhálózati kapacitás az mindenképpen szükséges erre az időszakra, hiszen ez a közel 30%-os extra adatforgalom, hívás, SMS küldés, ez mindenképp egy megerősített szolgáltatási kapacitásra ad okot. Mindazzal együtt, hogy a Jettel a növekvő adatforgalmi igények kiszolgálására a Balaton környékén is folyamatosan fejleszti a hálózatát.
1: A Jetel kommunikációs igazgatóját Tőzsér Judittot hallották.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 7 óra 45 perc. Brazília ügyvivői szintre csökkentette diplomáciai kapcsolatait Argentínával. A döntés előzménye, hogy az argentin elnök egy televíziós interjúban elítéltnek, tolvajnak, korruptnak nevezte a brazil államfőt. Az általunk megkérdezett Latin-Amerika szakértő azt mondja, a két ország kapcsolata régóta hektikusan működik, ám a mostani konfliktus elsősorban nem a két nép, hanem a két vezető viszonyáról szól. Közben Argentina sajnálatát fejezte ki Brazília döntése miatt, de közölte, nem tesz diplomáciai válaszlépéseket. Vogel Dávidot, Németh László kérdezte a részletekről.
4: Mi eredményezte ezt az intézkedést?
5: Egy kicsit ilyen adókapok helyzet kezd kialakulni diplomáciai szinten a két ország között. Ez egy oldalú. A brazil kormány, illetve ugye a külügyminisztéri bejelentés alapján tudjuk, hogy ügyvivői szintre minősítette a kapcsolatokat, viszont erre elmaradt a válaszlépés Argentina részéről, ahol a külügyminiszter külön kiemelte, hogy ők ezt nem fogják követni, és reagálni fognak, amennyiben nyilván esetleg még eszkalálódik a dolog, de most ők nem fogják ezt a nagyköveti szintről ügyvivői szintre csökkenteni. Ami pedig a kiváltó ok, az ugye egészen akár 2023-ig a Milleinek a választási kampányáig vissza lehetne menni, amikor elkezdődött egy ilyen retorikai ütésváltás ugye a két, akkor még ugye jelölt, illetve hát Lula brazil elnök között, és ez az utóbbi időszakban csak eszkalálódott. Itt ugye július 24-én az argentin elnök Brazíliába utazott, ahol egy rendezvényen vett részt, egy pártrendezvényen, a liberális pártrendezvényen, ahol Flávio Bolsonaro ugye bejelentette az indulását, hivatalossá vált ez az indulás ugye a brazil elnökválasztáson, és itt elhangzottak olyan korrupt, tolvaj, és ha jól tudom, talán a baloldali vagy szocialista szemét kifejezés is talán itt hangzott el először Milei szájából, Lulának címezve mondta el, illetve egy-két ilyen legfelsőbb bírósági bírót illetett még hasonló jelzőkkel. Innen kezdődött ez a dolog, azóta ez többször elismételt, amikor megkérdezték, hogy nem volt ez túlzás, esetleg akkor elmondta, hogy de hát őt elítélték, akkor lehet ugye tolvajnak, meg korruptnak, meg elítéltnek nevezni. Innen fakad ez a dolog, és hát nyilván Brazília ezt próbálta valahogy diplomáciai oldalon lekövetni, illetve hát bocsánatkérésre szólította fel az argentin elnököt, de hát ezek nem történtek meg.
4: Egyébként a két ország között ettől az incidenstől, vagy ezektől az incidensektől eltekintve viharos a kapcsolat, vagy kiegyensúlyozottnak mondható, hogyha mondjuk az elmúlt éveket, évtizedeket nézzük?
5: Ha évtizedeket nézzük, akkor nyilván vissza lehet menni, kinek hol állnak meg ugye az évtizedek, de hát hogyha mondjuk a hidegháború utánról beszélünk, hogy a nagy kiegyezés ugye a két ország között a 80-as évek derekán, onnantól kezdve igazából ez egy erősödő kapcsolat volt. 91 óta Brazília Argentina legfontosabb és első számú kereskedelmi partnere. A kereskedelmi kapcsolatok terén is ez egy erős kapcsolatnak mondható. Multilaterális szinten ugye tudjuk, hogy a Mercosurnak alapító tagjai. Ezek egyébként megmaradtak, és a mai napig folytatódnak, és ezt remélik üzleti körök is, bár azért érzékenyen reagáltak erre a dologra, főleg Argentinában. Mégiscsak a gyengébbik országról van szó, gazdasági tekintetben mindenképpen, hogy ez majd hova eszkalálódhat, de amit eddig látni lehet, az... Hát egyrésztről az, hogy amit a választási kampányában mondott Milei még annó, hogy már pedig ő kommunistákkal, így Kínával és Brazíliával nem fog tárgyalni és kereskedni, ezt ugye egyik ország relációjában sem lépte meg, mivel ezt ugye nem teheti meg racionális okokból, de retorikában ezt ettől függetlenül megtartotta, és hát mondjuk elmaradtak a bilaterális találkozók. Tehát találkoztak ugye a G7 meg G20 partvonalán itt az utóbbi években, de nincsen meg az a kapcsolat, ami korábban mondjuk, főleg amikor mondjuk mindkét országban baloldali volt az elnök, ez meg volt.
4: Hogyha változik a politikai széljárás, akkor ez a kapcsolat is változhat majd?
5: Úgy gondolom, hogy ez nem a két országról szól, hanem ideológiai szinten a két elnökről szól, ahol Milei azért egy, hát mindig is showman volt, tehát ismerik az ő előéletét, és a különböző tévés szerepléseit, a kampányát, ahol ugye mindenféle fűrészekkel darabolt szét épületeket, meg tépkedett le feliratokat falakról. Ő egy ilyen stílusú ember, és azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak most ugye októberben, alig két hónap múlva Brazíliában lesz választás, hanem jövő ugyanakkor, tehát 2027 októberében Argentínában is. És neki azért már igencsak össze kell kapnia magát ahhoz, ugye a gazdasági szempontokból annyira nem teljesít jól Argentína, hogy egy kicsit építse ugye a háttérbázis és a politikai támogatottságát.
4: A két országban nagyon erős a futball szeretete, illetve hát a válogatottjaik is azért nagyon jól szerepelnek időről időre a világversenyeken. Ebben a kérdésben hogy állunk, riválisai egymásnak?
5: Abszolút, természetesen, és egyébként minden országban, hogyha éppen ott jól szerepelnek, hát a foci az mindkét országban, a futball nagyon népszerű, de ha visszaemlékezünk arra, hogy föderációs kupa, olimpia és világbajnokság is ugye Brazília nevéhez kötődött, és jól is szerepeltek még az első Lula időszak alatt, az valamilyen szinten még akár a politikai elégedettséget is növeli az országban. Most ugye Brazília hát nem szerepelt annyira jól, Argentinának sem sikerült ugye a címet elhódítani, de mindenképpen odafigyelnek erre, és az egyébként egy ilyen békésebb szintere a két ország vetélkedésének. Itt politikai szinten azért ez a Milei-féle retorika, ez elég jelenséges.
4: Milei egyébként mással is ellenséges?
5: Ő nagy támogatója Donald Trumpnak, ez politikai szinten is egyfajta, ugye egy táborba tartoznak, illetve hát ezer szálon függ tőle. Most a félidős választásnál is azért az amerikai dollármilliárdok kisegítették őt, és az ő oldalára billentették a választásoknak a nyelvét, és hát próbál valami fajta ilyen, idézőesen mondom, de mondjuk Donald Trump ilyen helyi szócsöve vagy csatornája lenni itt a régióban, most is ugye végiglátogatta a régióban, ugye most már elég sok jobboldali vezető van, most ugye nemrég választották meg Keiko Fujimorit ugye Peruban, illetve a Tigris nyert ugye Kolumbiában is a baloldali jelöltet, ugye a korábbi elnök utódját legyőzve, tehát véglátogatta ezeket az embereket, és egy kicsit, mint a legrégebb óta itt a régióban lévő jobboldali elnök próbálja egy kicsit itt az ászlót vinni, és hát nyilván Trumpnak próbálja mutatni, hogy ő egy ilyen erős ember. Tehát velük semmiképpen nem ellenséges, és hát vannak ketten ugye nagyhatalmak itt a régióban, Mexikó, illetve Brazília, ahol baloldali az elnök, és hát velük szemben azért retorikailag ő felemeli a szavát, illetve hát idézőjelesen a szavát, mert ugye ő nagyon előszeretettel kommunikál X-en, tehát a volt Twitter csatornán.
4: Brazília és Argentína közös határral is rendelkezik, és a leírások szerint ez a terület Dél-Amerika egyik legcsodálatosabb természeti képződménye. Ennek a látogatottságát befolyásolja ez a konfliktus?
5: Ezt nem gondolnám. Nem, viszont azért amellett, hogy nagyon csodálatos, ez sok helyen eléggé átjárhatatlan és viszonylag nehezen ellenőrizhető, illetve védhető, úgyhogy itt azért a csempész tevékenység is, vagy ilyen szempontból is egy fontos vagy kiemelt fontossággal jelentkező határszakasz. Én nem gondolom, hogy ez a turizmusra vagy az egyszeri ember szintjére ez nagyon levetülne. Különösen akkor, amikor azt megnézzük, hogy egyébként mondjuk Argentínában mennyire támogatják ezt a fajta retorikát Milei részéről. Nem igazán támogatják. Meg kell nézni Brazíliában, hogy ez mondjuk a támogatottsági mutatóin mondjuk Lulának rontott vagy javított ez a fajta retorika Milei részéről, éppen hogy hát kontraproduktív volt, és kicsit talán jobban összezárnak mögötte az emberek, és abszolút elítélik ezt a fajta kommunikációt, most legalábbis a legújabb számok ezt mutatják. Tehát úgy gondolom, hogy az egyéni egyes emberek szintjére ez annyira nem vetül le, illetve ha le is vetül, nem úgy jelenik meg, mint ahogy ezt mondjuk a Milei elképzel itt támogatottság szintjén.
1: Az elmúlt percben Vogel Dávid Latin-Amerika szakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8-kor friss hírek a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a helyszínelése a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején befelé a Budaörsi aluljárónál. Torlódásra kell készülni. A külső sávot lezárták, az Ajnácskő utcában nem lehet behajtani. A Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljáron befelé egy műszaki hibás jármű veszteg el. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárják a félútpályát mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Tart az átépítése a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé ma 18 órától lezárják a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 13%-kal nőtt a MOL nettó árbevétel az első fél évben éves összevetésben.
7: A mutató 4.926 milliárd forintra emelkedett, a társaság üzleti eredménye 53%-kal nőtt 393,8 milliárd forintra. A részvényesek részesedése a nettó eredményből 283 milliárd forint, ez 49%-os emelkedés a tavalyi első fél évhez képest. Az elemzők a kedvező piaci körülmények között miatt számítottak arra, hogy a társaság jelentős növekedést ér el. A MOL értékelése szerint a magas kőolaj és földgázárak, a kiemelkedő finomítási árrések, valamint a petrokémiai árrések növekedése mind hozzájárultak a teljesítmény erősödéséhez a második fél évben.
6: Több mint 461,5 milliárd forint lett a Richter Gedeon nyerté konszolidált árbevétele az első fél évben.
7: A mutató 8,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakának forgalmától. A gyógyszeripari vállalat adózott eredménye az első fél évben 103,5 milliárd forint volt. A jelentős árfolyamveszteségek miatt csaknem 14%-kal alacsonyabb a stabil üzleti teljesítmény ellenére. A társaság eredményeit a nőgyógyászati és generikus készítmények, valamint a neuropszichiátriai és biotechnológiai üzletág árbevételei támogatták a leginkább.
6: 55 milliárd dollárt fizetett az Electronic Arts videójátékgyártó vállalat részvényeiért három befektető.
7: A főtulajdonos Szaúd-Arábia közberuházási alapja, de a részvényesek között van az amerikai elnök vejének az érdekeltsége is. A HVSV szakújságírója a Trend FM-nek azt mondta, hogy a komoly volumen ellenére nem ez a szektor legnagyobb üzlete az elmúlt éveket nézve. Kói Tamást hallják.
8: Míg az 55 milliárd dolláros érték is csak a második legnagyobb ilyen tranzakciós érték, ami ebben az iparágban volt valaha, hiszen pár évvel ezelőtt a Microsoft, az Activision Blizzard nevű kiadót 68,5 milliárd dollárért vásárolta meg. Érdekesség egyébként, hogy a Microsoft Activision deal az egy sokkal hosszabb ideig húzódó engedélyeztetési procedúra alapján jöhetett csak létre, és volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy nem is fog létrejönni, mert a versenyjogi szervek olyan feltételeket támasztottak, illetve olyan aggályokat fogalmaztak meg, amelyek azt feltételezték, hogy még nem fognak engedélyt adni erre az ügyletre. Addig ez a mostani gyakorlatilag csont nélkül átment.
2: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 1%-os mínuszban 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok pedig vegyesen teljesítettek.
7: A MOL 7,1%-kal erősödött 4640 forintig, az OTP 1,8%-kal gyengült 45.900 forintra, a Telekom 3,3%-kal esett 2698 forintig, a Richter pedig 3,1%-os mínuszban zárt 12.080 forinton.
6: Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont.
7: A FTSE 1,1%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt. A milánói mutató 0,5%-kal, a spanyol börze 7,1%-kal erősödött.
6: A tengeren túlon viszont mínuszban zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
7: A Dow Jones 9,1, az S&P 500-os 2,1%-kal lett kevesebben, az a kompozit 1,1%-kal esett.

0: Nem nagyon mozog. 1 euróért 365 forint 30 fillért kérnek, egy pár fillért tudott erősödni a forint. 1 dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak most egy picit, egy pár centet megálltak. Ugye emelkedés jellemezte az árakat, tekintettel arra, hogy sok a bizonytalanság a hormuzi szoros körül, más mond Donald Trump is, mást az irániak. Minden esetre most egy pár centet lejjebb jött az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, 78 dollár 10 centen, egyébként az 1% fölötti plusz, és a Brent is pár centtel olcsóbb, ugye 1,5% fölött járt, most 1,3%-os pluszban 83 dollár 60 centen jegyzik. Az arany 8%-kal drágult, egy unciáért 4335 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium csak pár centet drágult, a platina 1,4, az ezüsti már 2% fölötti pluszban, a rész 0,5%-kal ment feljebb. A mezőgazdasági termelői árak enyhe pluszban, kivéve a búzát, az egy pár centet lett olcsóbb, a gyapot 4/10, a kukorica 3/10%-kal került többe. A márkaépítésben a stabilitás legalább olyan fontos, mint az újdonság. A marketing kommandó alapítója szerint hiba, ha egy cég azért változtat logót vagy arculatot, mert a marketingesek nyomot akarnak hagyni.
1: Jó márkát inkább gondozni kell hosszú éveken át. Wolf Gábor szerint a kisebb vállalkozások két fontos dolgot tanulhatnak a globális márkák kommunikációjából.
2: Az első az az, hogy amikor egy cég indul, akkor az arculattal, a logó, ezre nem szabad milliókat költeni, meg arra várni, hogy tökéletes legyen. Legyen házi készítésű, vagy csinálja meg AI-jal. Először bizonyítson az a cég, az a termék, szolgáltatás, hogy piacképes. És hogyha az már megy, akkor utána lehetsen egy rendes arculatot. A második pedig az, amit szerintem az igazán jó, stabil márkáktól lehet eltanulni, akik tényleg akár 100 éve itt vannak, hogy ki kell bírni nem változtatni ezeken a dolgokon, mert egy márkaépítés az egy évtizedes munka. Tehát nem piszkálni, nem változtatni, maximum egészen finom dolgokat, amiket akár így éveken keresztül apró kis változtatásokkal megyünk el A-ból a B-be, vagy inkább A-ból az A-ba, ha valaki nagyon szeretné modernizálni vagy alakítani, de a stabilitás épít igazán márkát.
0: A spanyol hatóságok a marokkói közösségi médiában terjedő újabb tömeges hatásértésre biztató üzeneteket vizsgálnak.
1: Találkozunk ott, ez olvasható egyebek mellett azokban az üzenetekben, amelyek augusztus 15-ét és az észak-afrikai autonóm spanyol várossal határszomszéd marokkói Castilleos városát jelölik meg kiinduló pontként. Az újabb üzenetek egy héttel azután árasztották el a különböző közösségi platformokat, hogy több tízezren jutottak át Ceutába, Marokkóból, többségük úszva a tenger felől. Az érkezők azt mondták, a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba. A spanyol hatóságok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy az üzenetek forrása nem Marokkóban található, ahogyan azt sem, hogy manipulálták azok számát, akik látszólag továbbosztották az üzenetet.
0: Két baleset is nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán Herceghalonnál. Jelentős torlódásra kell készülni mindkét irányban.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint a Strada Budapest felé tartó sávjában a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Herceghalon közelében egy személygépkocsi lerobbant. A Hegyeshalom felé vezető sávban egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze, így a 29-es kilométernél most csak egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az Útinform közlése szerint Budapest felé 13, Hegyeshalom felé 5 kilométeres torlódás alakult ki.
3: Időjárás jelentés.
1: 1974-ben ezen a napon az akkor még eredeti formájában létező világkereskedelmi központ World Trade Center New Yorkban volt található. Két tornya között egy 200 kg-os acél kábelen egyensúlyozott és sikeresen át is kelt Philippe Petit, francia kötéltáncos, akinek a neve azt jelenti, hogy pici. És egyébként az az érdekesség, hogy 45 percig maradt a levegőben, iszonyat magasan, és ezzel a 8 fordulót tett. Jellemző az ottani hatóságokra, hogy a kikötői rendőrség érkezett a helyszínre a leghamarabb, és ilyen hangos bemondókon kérték őt, illetve hát a végén már felszólították, hogy azonnal hagyja el a térséget. és végül bilincsben vitték el, de hát aztán nagy problémája nem lett, mint ahogy a YouTube zenekarnak sem abból, amikor egy New York-i háztetőn klipet forgattak, és több tízezer ember ment az utcákra, hogy lássa a zenekart forgalmi dugót okozva, ott

0: Majdnem elvitték az egész tábot, de hát aztán szerencsésen megúszta mindenki a problémát. Egyébként pedig a Nagy Almában, New Yorkban a hőmérséklet most a hajnali órákban ilyen 20 fok körül alakul, de hát lesz még melegebb is. Nálunk 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk erősödő napsütéssel.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A Debrecen 3 gólos vereséget szenvedett a dán Köbenhavn csapatától. A labdarúgó konferenciáig a selejtezőjének 3. fordulójában, így szemmel látható hátránnyal utazik a koppenhágai visszavágóra 1 hét múlva. A magyar bajnok Eto 1 öngóllal 1-0-ra kikapott a Riga vendégeként. A párharc első meccsén ugyancsak a konferenciáigában, az talán szemmel látható és kijavítható. A magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott 32-27-re kikapott Szlovéniától a bengáli korosztályos Európa-bajnokság tegnapi negyed döntőjében, és a lányok is kikaptak, ugyanis, ha megtalálom, a női kézilabda ifjúsági válogatott 24-20-ra Dániától kapott ki a romániai VB-n, ugyancsak a negyed döntőben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 11 perc. Zenével megyünk tovább, a zene után pedig szokásos pénteki beszélgetésem János Zsolt független pénzpiaci szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 4:09, a telefonban a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő Bécsből. Jó reggel, Zsolt, üdvözlöm.
2: Nagyon szép, jó reggel, Péter.
1: Milyen az idő Bécsben? Itt volt egy kis szélvihar éjszaka, legalábbis itt Szentede környékén, de nem nagyon esett Ausztriában.
2: Hát sajnos Bécs is csak szélvihart kapott. A nyugatabbra, a Fels-Ausztria, Salzburg, Tirol, ott volt elég bőven eső, és hát az, amire biztos, hogy Magyarország vár, hogy a Dunán jöjjön a víz, ez jönni fog. Itt persze a patakok árvíze az nagy katasztrófát okoz, tehát egész éjszaka el voltak foglalva a tűzoltók, mert a Dézsából ömlött a víz, de jön.
1: Ez nekünk jó hír most kivételesen, mert elfér a víz. Nagy bajt most nem tud okozni, mert annyira alacsony a vízállás, de hát ezt nyilván Zsolt is tudja. Úgyhogy ennek örülünk, ha most az ausztriai vízgyűjtő területeken még akár, hát ott ugye sajnáljuk azokat, akiknek hirtelen ezek a mikroárvizek ugyanolyan kárt tudnak okozni. Tehát ennek nem örülünk, de annak igen, hogy azért jön a víz.
2: Jön, de túl kevés, ezt sajnos látjuk.
1: Hát
2: tehát akik a klímaváltozást félretették, azoknak van nagyon keményen ezen a nyáron látjuk, hogy megvannak a jelek.
1: SpaceX-ről beszélgetünk. Ugye több mint 900 millió zárolt részvény vált eladhatóvá. Miért voltak ezek zárolva? Kezdjük ezzel.
2: Ugye a tőzsdére menetel előtt a vállalatok egyik oldalról tőkét gyűjtenek be, és aznak a tőke begyűjtésnek egy lehetősége, egy perspektívája, amit a befektetők kapnak, hogy ők részvényeket is kaphatnak, ami majd a tőzsdére menetel után eladható, de persze nem egyből, mert amikor egy vállalat a tőzsdére megy, akkor inkább az egyik cél az, hogy minél magasabb áron tudja kivinni a vállalat a tőzsdére a részvényt, ez a bevétele, plusz azután a fantázia annyira fantasztikus legyen tovább is, hogy a részvények emelkedjenek. Na most, hogyha a tőzsdére menetel előtti részvénytulajdonosok elkezdik eladni a részvényt, az egy nem jó üzenet a tőzsdének, ezért a vállalatok egy ideig zárolják a tőzsdére menetel előtti tulajdonosoknak a részvényeit, és feltételekhez vannak kötve, vagy mikor lehet egyáltalán újra eladni.
1: Egyébként itt milyen van valami fő szabály, hogy nem tudom, az IP után 3 hónappal lehet legkorábban, nincsen semmi,
2: nincs.
1: Ezt minden cég maga dönti egyedi, el?
2: Igen, ezek egyedi döntések. SpaceX-nél különlegesen érzékeny volt a téma, mert ugye 5%-át a létező részvényeknek adta el első lépésbe Elon Musk, főleg a tőzsdén keresztül, és azok a részvények, amelyek most felszabadultak konkrétan a tegnap óta, 911 millió, ez körülbelül 20%-át teszi ki a SpaceX részvényeknek, és ez nagy részt az alkalmazottaknak, tehát azt mondjuk, hogy benfentes információkkal rendelkező embereknek a kezébe van. És ez a fő kérdés, amit nagyon figyel a piac, a tegnapi nap még nem indultak el nagyobb hullámok, valamennyivel nagyobb volt a forgalom, mint általánosságban, de a következő hetek fogják ezt eldönteni, hogy mi történik, csak gondoljunk bele, 4-szer annyi részvény kerül most szabad piacra, mint eddig az 5%, ami el volt adva.
1: Ilyenkor a kérdés nyilván az, hogy és milyen áron mozognak, mert ugye értelemszerűen, ha az IPO ár alatt van, akkor nem biztos, hogy van értelme piacra dobni.
2: Na, ez a kérdés, ugye azok, akik az IPO áron vették meg a részvényeket, ezek ugye már a tőzsdére menetel után vették meg. Azok, akik a tőzsdére menetel előtt kapják a részvényeket, azok jóval az IPO ár alatt vannak. Tehát van olyan is, aki példaként 30 dollárért kapta meg a részvényt, annak ellenére, hogy most 110 dollárnál van a részvény csak, az IPO 135 volt, neki még mindig megéri most is akár likvidálni ezt a pozíciót, mert mindig jóval nyeresége van. Tehát azok, akik a tőzsdére menetel előtt veszik meg a részvényeket, azoknak elég mély árfolyamok még mindig nyereséget jelentenek, és ez a veszélyes, ugye, hogyha felszabadul ilyen tőzsdei részvénycsomag, hogy látszólag veszteségbe is eladják, mert ők már rég vették, ezért nekik ez még nyereséges.
1: Na most mennyire egyszerű a brókerházak élete ilyen szempontból? Mert ugye ők pörgetik ezt az egész bizniszt.
2: Hát ez is egy érdekes téma, ugye nagyon sok nagy bank az eheti számok után kijött fantasztikus következő árfolyam célokkal, 100-nál van a részvény, és azt mondták, hogy 210 a cél. Részben ugye a brokerházak és a bankok abban a problémában vannak, hogy ők a tőzsdére menetelt kísérték, és nagyon sok esetben, ha azonnal nem kelnek el a részvények, akkor a bankok ezeket a tőzsdére meneteli részvényeket a saját könyveibe bevásárolják, de nem azért, hogy ezt örökre megtartsák, hanem amikor olyan hangulat alakul ki a piacba, hogy magasabb árfolyamokon ezt el lehet adni, akkor persze ők ezt érdekeltek, hogy eladják. Tehát itt egy kicsit kritikusnak lehet látni a bankoknak a kommunikációját, mert ők a nagy árfolyam zuhanás után még mindig azt mondják, hogy ez egy fantasztikus investment, elhallgatva azt, hogy a könyveikben vannak a részvények, és ha a hangulat fordul, akkor szeretnének megszabadulni.
1: Mit mondanak ilyenkor az amerikai taxisok? Hogy érdemes most tőzsdézni, vagy sem, ugye van az a mondás, hogyha a taxisok meg a pincérek erről beszélgetnek, akkor inkább az ember tartson, nem mozogjon.
2: Hát valójában pillanatnyilag nagyon-nagyon nagy a volatilitás a piacban, ezt az elmúlt hetekben már figyeljük, nem csak Amerikában, Dél-Korea is egy ilyen mintapiac, ebbe a két piacba alakultak a pénzintézményektől olyan egyszerű fogadásra képes termékek ki, hogy nagyon sok privát ember kvázi napi szinten kaszinózik a tőzsdén, a volatilitás, az ingadozásai a piacnak napi szinteken 20-30%-okat tesznek ki nagy blue chip cégeknél, tehát nem egészséges, amit most pillanatnyilag látunk, de azt látjuk, hogy az aktuális social media, az egyszerű termékek, a hiteleken keresztül finanszírozott befektetések annyira gyorsan pörögnek, hogy akár heti szinten, hát pillanatnyilag a pánik index a CNN-től kimutatva a kapzsiság indexékbe. A múlt héten pánik volt, ezen a héten erősen visszatért megint a kapzsiság. Nagyon nagy a bizonytalanság a piacokban, és az egészre ráteszi a bélyegét pluszba, amit már beszéltünk a múlt héten is a Fednek, a sajnos abszolút nem transzparens kommunikációja, tehát inkább nő a piac szereplőknél a bizonytalanság, mind a nyugalom.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk, 8:30-kor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a fél útpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre a miniszterelnök bejelentése szerint.
4: A kabinet közben elfogadott egy uniós forrásokból finanszírozott nagyszabású energiafejlesztési programot. Ennek célja a hazai energiarendszer korszerűsítése és fejlesztése, valamint új szélerőmű parkok engedélyezése. A keretösszeg 868 milliárd forint. A kormány azt is közölte, hogy a Klebelsberg központ oktatásfejlesztés támogató háttérintézményé alakul át, a tankerületek élére pedig mostantól nyílt pályázat útján kerülnek majd ki a vezetők. A Budapest-Belgrád vasútvonalon akár már idén ősszel megindulhat a személyszállítás, feltéve, hogy a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak.
3: Jól pörögtek a boltok júniusban, a benzinkutak forgalmában azonban volt egy minimális visszaesés.
4: A kiskereskedelme forgalmának volumene 3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, májushoz képest 0,4%-kal csökkent. Éves összevetésben 1,8%-kal emelkedett júniusban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az üzemanyagárak jelentősen befolyásolták az adatot. Regős Gábort hallja.
5: Ezért az évelei transzfereknek egy jelentős része kifut. A másik pedig ugye az üzemanyagforgalom. Most ha megnézzük a júniusi üzemanyagforgalmat, az 0,2%-os csökkenést mutat éves alapon, míg májusban ez még egy 8,2%-os növekedés volt, amit ugye akkor nehezen értettünk meg, meg ez egyébként az áprilisi 9,1%-et is, ugye előtte márciusban volt egy 20% feletti éves növekedés, az a pánikvásárlások eredménye volt, de egyébként júniusban ugyanúgy régiós összehasonlítás. összehasonlításban olcsó volt nálunk az üzemanyag, tehát ez a visszaesés is azért szerepet játszhatott mindenképpen ebben a havi alapú csökkenésben, összességében azért a fogyasztás éves alapon még így is tudott bővülni. Hát persze, hogy a bővülés mértéke mekkora, az nagyon nem mindegy, itt azért a következő hónapok még meghatározóak lehetnek.
3: No, és megjött a júliusi inflációs adat, a Központi Statisztikai Hivatal pillanatokkal ezelőtt tette közzé, hogy a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal emelkedtek éves összevetésben, júniushoz képest pedig az árak 1,1%-kal csökkentek. További részletek erről majd később.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt tegnap. A forgalom 20 milliárd forint volt, a vezető papírok pedig vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 7%-kal erősödött 4.640 forintra, az OTP 1,8%-kal gyengült 45.900 forintig, a Telekom 3,3%-ot esett 2.698 forintra, a Richter 3%-os mínuszban zárt 12.080 forinton.
3: Nyugat-Európában jobbára jó volt a hangulat, leszámítva Londont.
4: A frankfurti DAX 1,1%-kal, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt, a londoni FTSE egyébként 1,1%-kal gyengült, a milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-et erősödött.
3: A tengeren túlon gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 9%-kal esett, az S&P 500-os 2%, a Nasdaq kompozit 1%-kal került lejjebb.
3: Ázsiában vegyes a kép, vegyes lett a kép, japán tőzsde pár pontos mínuszban zárta a napot. Hongkong 4%-kal van följebb, a Shanghai kompozit 0,7%-os pluszban, nem sokkal zárás előtt. Az indiai tőzsde 0,5%-os mínuszban a kereskedés első harmadának végén. Dél-Korea majdnem ledolgozta hátrányát, de végül 0,8%-os mínuszban zárt, Szingapúr pedig hasít továbbra is 1%-kal. A forintben gyengülni kezdett, 1 euróért 366 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 317 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak lejjebb jöttek, 0,5%-os pluszban már csak az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 77 dollár 70 centen, és a Brent is lejjebb jött, 83 dollár 10 centen áll, ez 0,8%-os plusz jelent. Ugye hajnalban ennél magasabb árak voltak, részben ugye a hormozi szoros körüli bizonytalanság miatt. Donald Trump ugye nagyon bizakodóan nyilatkozott az ovális irodából, az irániak szerint meg ez csak egy színjáték. Minden esetre emiatt volt egy kis áremelkedés, most talán nyugszik a piac. Az arany 1%-kal drágult, 4344 dolláron áll. A többi fény közül a palládium csak pár centet emelkedett, a platina 1,8, az ezüst meglódult 3,3%-os pluszban, és a réz is csak egy pár centtel tudott drágulni. A mezőgazdasági termelőjárak enyhe pluszban, a szója 4%-kal kerül többen. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 2,6%-os plusz mutat. 57 euró 20 euró centen áll szeptember végi szállítással. 567 millió dollárra büntették a Metát Új-Mexikóban.
4: Az amerikai állam egyik bírósága határozatában azt állapította meg, hogy a technológiai óriás vállalat tevékenysége káros a gyerekekre, és arra kötelezte a céget, hogy támogasson egy tinédzserek mentális egészségét óvó alapot, illetve változtasson platformjai működésén a fiatal felhasználók számára. A bírósági döntés értelmében a Metának számos a gyerekek biztonságát erősítő intézkedést kell bevezetnie, például havi használati korlátot a Facebookon és az Instagramon, a kiskorúakkal való kapcsolatfelvételek szigorúbb ellenőrzését és a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló jelentések fokozottabb áttekintését. A Meta jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen, és hangsúlyozta, hogy már dolgozik azon, hogy felismerje és eltávolítsa platformjairól a gyerekekre káros tartalmakat. Raúl Torres, Új-Mexikó demokrata párti kormányzója korábban azzal vádolta a Metát, hogy termékeit úgy alakítja, hogy függővé tegyék a fiatalokat.
0: Időjárás jelentés.
4: Horvátország napok óta ünnepel, 1995-ben ezen a napon augusztus 7-én zárult az Operácia Oluja, azaz a vihar hadművelet. Ennek keretében a horvát különleges erők nagyjából 150 ezeren néhány nap alatt nyomultak előre a Velebit hegységben, és mintegy 10.400 négyzetkilométernyi területet csatoltak hozzá Horvátországhoz, ami nem egy elhanyagolható mennyiség tekintve, hogy a jelenlegi területe az országnak mindössze 56.000 négyzetkilométer. Az akkora műveleteket vezető Ante Gotovina tábornokot később társaival együtt háborús bűnökkel vádolta meg a brüsszeli, illetve a hágai nemzetközi bíróság, de aztán minden vádpont alól felmentették. Szóval boldog születésnapot kívánunk Horvátországnak ezúton is, ahol most hát azért elég komoly meleg van a tengerpartokon meg mindenhol, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjenek és létezzenek azok, akik arra tartanak. A hőmérséklet egyébként a Kárpát-medencében 35 és 35 fok között alakul fővárosunkban és környékén, fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenével megyünk tovább, utána pedig arról lesz szó, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes egy márkát felépíteni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 8 óra 41 perc. A márkaépítésben a stabilitás legalább olyan fontos, mint az újdonság. A Marketing Kommandó alapítója szerint hiba, ha egy cég csak azért változtat logót vagy arculatot, mert a marketinges egy nyomot akarnak hagyni, hiszen egy jó márkát inkább gondozni kell hosszú éveken át. A Coca-Cola új dizájnja szerinte rövid távon megzavarhatja a fogyasztókat, de hosszabb távon erősíteti a márka egységes felismerhetőségét. A kisebb vállalkozásoknak azt tanácsolja, hogy induláskor ne költsenek túl sokat arculatra, előbb bizonyítsák a termék vagy szolgáltatás piac képességét. A mesterséges intelligencia használatánál pedig egyre fontosabb lesz az átláthatóság, mert az AI-jal készült céges tartalmakat az uniós szabályok szerint jelölni kell. Wolf Gáborral Kecső Rihárd beszélgetett a részletekről.
2: Itt a legnagyobb kérdés az, hogy mennyire unatkozhattak a marketingesek, hogy egy ilyet találtak ki?
3: Ez mindig egy nagy kérdés, és szerintem sokan úgy állnak hozzá, hogy bejutok egy nagy céghez, ott kell hagynom a nyomomat, majd akkor változtatok valamit a logón vagy az arculaton, és ez egy nagyon rossz, ez tulajdonképpen a legrosszabb, amit az ember egy márkával csinálhat. Szoktuk is mondani, mint marketingesek, hogy egy jó marketinges nem menedzseli a márkát, hanem gondozza, akár hosszú éveken, évtizedeken keresztül.
2: Most, amit itt láttunk ebben az esetben, ugye itt tényleg egy olyan dizájnról van szó, ami annyira egységesítette a kétfajta különböző italt, hogy gyakorlatilag felismerhetetlen és simán mellé tud nyúlni az ember, pláne mondjuk aki az Zero-t fogyasztja, ugye itt a fő dolog az Zero kóláról van szó, mert hogy annak lett ugyanaz a dizájnja, mint az eredetinek, és hát én speciál azok között tartozom, aki a Zero kólát issza jobban, és nekem ilyen szempontból nyilván oda kell figyelnem, de hogy ez szokták mondani, meg marketingből mi is tanultuk ugye az egyetemen, az iskolában, hogy mindennek az alapja a jó marketing, és hát meg ugye a negatív reklám is, reklám, stb. De hogy ez az egész összességében mit ad nekünk így az embereknek?
3: Ez szerintem nem az embereknek szól elsősorban. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az Apple leszette a telefonról, az iPhone-ról a jack dugót. Az jó volt, hogy úgy mondjam, a cégnek, mert emiatt elkezdtünk többen venni, hogy is hívják ezt az AirPods-ot, azt a drót nélkülit, de mindenki ugye panaszkodott, hogy egyen kevesebb lehetősége van. És igazából ez is egy ilyen döntés, ami a kóla szempontjából nagyon jó, mert a modern márka elmélet az úgy szól, az egyik alapja az az, hogy néz ki úgy, mint saját magad. És nagyon sok fogyasztó szemében nem volt egyértelmű, hogy a Zero Cola meg a Coca-Cola ugyanaz a márka, ugyanis szerintem ezzel meg fognak lepődni a hallgatók, hogy a kóla fogyasztóknak 30-40%-a az évente 1-2, maximum 3-szor vásárol Coca-Cola terméket. Tehát, hogy nekik nem is egyértelmű, hogy mit vesznek. Csak bemennek a benzinkútba, kérek egy kólát, elvesznek egy, fogalmuk sincs, hogy milyen, és a kóla rájött, hogy ezek az emberek, ezek nem értik a márkát, a Coca-Cola márkát, és ezeknek a szemében is szerette volna magát erősíteni, és ezért a Zero-ra is kiterjeszti ezt a piros arculatot. Tehát tulajdonképpen ez van a döntés mögött.
2: Hogyha ezt átvisszük a többi márkához, nem csak ugye itt a kólát nézünk, hanem nézzünk meg más vállalatokat is, mert van akár olajipari vállalat is, akinél voltak ilyenek. Egyébként áruházláncnál is előfordult már egy olyan, hogy például ugye alapszíne mondjuk a piros sárga, de például egy foci csapathoz oda került, és ezért a logóját zöld-fehérre módosították ott a stadionban, hogy illeszkedjen a stadionnak a képébe is. Ez mennyire jellemző, hogy egy adott vállalat így próbálkozik valami ilyesfajta design elemekkel? Ugye szokták mondani, hogy a fociban is, hogy a jól bevált taktikán ne változtass. Itt is igaz, hogy azért a jól bevált brand elemeken ne változtass?
3: Ez teljesen igaz. Az egy szarvas hiba, hogyha valaki változtatgatja a logóját. Hogyha belegondolunk, akkor az egyik legismertebb logó a Nike-nak az a pipája, az évtizedek óta változatlan. És ezért is olyan népszerű, mert a marketingeseknek ott volt türelme ezt nem bütykölni vele, és mondjuk amikor egy cég elindul, amikor még kezdő, akkor teljesen oké, akár még nevet is változtatni. A legtöbb nagy márka, annak más is volt a neve, tehát a Nike az korábban Blue Ribbon Sports volt például, vagy a Google, de van egy csomó cég, aki teljesen más néven indult, vagy más logóval, vagy ilyen nagyon kézzel rajzolt, vagy amatőr logója volt először, és aztán amikor bizonyították, hogy piacképes, na akkor elmennek egy profi grafikushoz, egy profi reklámügynökséghez, és csinálnak egy olyan arculatot, ami jó esetben utána évtizedeken keresztül változatlan.
2: Ha már arculatról, imázselemekről beszélgetünk, itt azért a márkának az identitás szempontjából szempontjából kiemelkedő dolgok, ugye nem csak az, hogy mondjuk egy, hogy néz ki mondjuk egy külseje, kinézete, egy terméke, nyilván ott vannak a logók is, és nagyon sok esetben láttunk például olyat, hogy adott márkák, vállalatok egy kicsit újra gondolták a logójukat, most automárkák jutottak eszembe mondjuk, ami hirtelen beugrott, az például a Kia, de volt egyébként azt hiszem talán a Citroennél is, stb. Sorolhatnánk más egyéb márkákat is, akik ilyenekkel éltek. Van erre egyébként szükség, vagy azért itt más is van a terítéken?
3: Nagyon sokat kritizálták ezeket marketinges körökben. Hát különösen a legutóbbi az a Jaguaré volt, akik így az utolsó 20 évben vagy háromszor változtattak rajta, és elég drasztikusan. Ezek egyszerűen rombolják a márka értékét, felismerhetőségét. Tehát egy márkánál egy jó marketinges, ez tényleg évtizedeket dolgozik azon, hogy a piac végre azt megtanulja. És amikor jön egy friss ember vagy egy ügynökség, és azon változtat, azzal évek munkáját, költések, nem tudom, milliárdjait forintban lehet lerombolni. Tehát ez mindenképpen egy rossz döntés marketing szempontból. Max, azt tudom elképzelni, hogy egy cég olyan nagyot változtat az identitásán, hogy azt már szeretné a logó változtatással is valahogy reprezentálni. Teljesen más kérdés, mondjuk, amit az előbb mondtál, hogy valaki egy focibecs kedvéért, mondjuk úgy, hogy poénból egy pár napra megváltoztatja a logójának a színét. Ez oké, ez egy poén, ezt kinyomják a social-ra, mindenkinek tetszik, kap egy lájkot, aztán utána visszaváltoztatják, és megyünk tovább. De az, hogy változtatgatni itt évente csak azért, mert a marketinges unja, az óriási hiba.
2: Itt a kóla esetében, itt mennyire gondolhatunk arra, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy azért az emberek bemennek a benzinkútra, megveszik a kólát, és akkor így ennyi. Ezen túl mi van azokkal, akik mondjuk, hát ugye ez a márkahűség, mert hogy azért a márkahűségről is érdemes beszélni, hogy aki nem tudom, évek, évtizedek óta fogyasztja a termékét, most azért őt megzavarjuk egy ilyesfajta újra dizájnolással, meg azért ennek volt hatalmas nagy visszhangja is a social médiában.
3: Hát erről érdemes lenne megkérdezni a kólát, biztos van nekik erről rengeteg kutatásuk, belső információ. Kívülről én azt látom, hogy ez ugyanolyan, mint minden ilyen változtatás, hogy a piac egy kicsit piszpogni fog, mert ugye, jaj, megszoktam, a régen minden jobb volt, meg azt megszoktam, aztán hozzászokunk. Tehát aki szereti például a zérót, az három nap alatt meg fogja tanulni, hogy mostantól hogy néz ki, és azt fogja venni, és utána ez elmúlik. Tehát, hogy is mondjam, ez egy rövidtávú probléma, viszont cserébe a kólának a márkaépítési erőfeszítéseit, a márkaépítési költségeinek a hatásfokát azt emeli. Tehát mindenképpen egy rövidtávú kellemetlenségért, amit mondjuk a fogyasztó visel, a kóla kap egy nagyon hosszú távú előnyt. Tehát én nem csodálom, hogy ezt a döntést meghozták.
2: Egy kisebb magyar vállalkozás mit tanulhat egy globális márkának a kommunikációjából szerinted?
3: Szerintem két dolgot. Az első az, hogy amikor egy cég indul, akkor nem szabad az arculattal, a logó, ezre nem szabad milliókat költeni, meg arra várni, hogy tökéletes legyen. Legyen házi készítésű, vagy csinálja meg AI-jal. Először bizonyítson az a cég, az a termék, szolgáltatás, hogy piacképes. És hogyha az már megy, akkor utána lehet csinálni egy rendes arculatot, ez az első tanulnivaló. A második pedig az, amit szerintem az igazán jó, stabil márkáktól lehet eltanulni, akik tényleg akár 100 éve itt vannak, hogy ki kell bírni nem változtatni ezeken a dolgokon, mert egy márkaépítés az egy évtizedes munka. Tehát nem piszkálni, nem változtatni, maximum egészen finom dolgokat, amiket akár így éveken keresztül apró kis változtatásokkal megyünk el A-ból a B-be, vagy inkább A-ból az A-ba, ha valaki nagyon szeretné modernizálni vagy alakítani, de a stabilitás épít igazán márkát.
2: Nagyon jó, hogy mondtad ezt az AI dolgot, mert hogy a mesterséges intelligencia is nagyon sokat dob itt a lanton. Mennyire jó alkalmazni a mesterséges intelligenciát, vagy csúnyát mondok, mennyire kell alkalmazni a mesterséges intelligenciát ilyen téren, mert azért egyre többet látjuk, hogy akár egy social media poszt elkészítéséhez is nagyon sokszor megjelenik az AI, mint tartalomgyártó.
3: Hű, ezzel egy jó nagy dobozt kinyitsz. Friss hír a dologban, hogy ugye augusztus 2-ától az EU kötelezővé tette, hogy ami egy cég részéről AI generált, az fel legyen címkézve. Tehát most emiatt egy kicsit föl van ugye buzdulva a piac. Tehát, hogy egy AI chatbottal beszél egy ügyfél, akkor a cégnek oda kell írni, hogy ez nem egy ember, hanem egy AI chatbot. Hogyha egy AI telemarketing hívás történik, akkor az elején el kell hangoznia, hogy ön most a cég AI ügynökével, hangasszisztensével beszél. És hát ugyanígy, amit most mondtál, hogy ha készítünk AI-jal képet vagy videót, ami az a kvázi megtévesztően hasonlít a valóságra, akkor azt is fel kell címkézni. Hát ez most egy ilyen kellemetlen korszak olyan szempontból, hogy akik ügyetlenül használják az AI-t, azoknak a képei, videói tök ugyanúgy néznek ki, és ezt a piac most nagyon utálja. Tehát ennek kifejezetten rossz a hatása. Ha valaki ügyesen használja, akkor a fogyasztók észre veszik, hogy az AI-jal készült.
2: Mi van azzal a dologgal, hogy ugye látjuk, hogy AI tartalom, ez megbélyegzi egyébként a tartalomgyártókat?
3: Hát ez most egy kicsit olyan, mint anno a GDPR-nál az a cookie, meg adatvédelmi elfogadása, hogy ez igazából a reklámoknak, a posztoknak a hatásfokát egy kicsit csökkenti. Nem nagyon, de egy kicsit. De legalább transzparens. Tehát szerintem fontos, hogy ebben a korszakban a fogyasztók, a követők azok tudják, hogy mi az a tartalom, ami AI-jal készült, meg mi az, ami nem. Én azt mondtam az ügyfeleimnek, hogy ha egy hírlevelet nem AI-jal írnak, hogyha egy képet nem AI-jal készítenek, akkor írják oda, hogy ezt a hírlevelet egy ember írta, vagy ezt a képet egy ember készítette, vagy ez egy fotó, egy fényképezővel csinált a gyerek, nem az AI-jal generáltuk, mert annak viszont egyre nagyobb értéke lesz szerintem.
1: Az elmúlt percben a Marketing Kommandó alapítóját, Wolf Gábort hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd 9 órakor hírek, és nyitjuk a tőzsdét.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: Csak 4000-en vettek részt abban a vizsgálatban, amelynek során az okos eszközök és a képernyők gyerekekre gyakorolt hatásait vizsgálták. Az Edinburghi Egyetem és az Imperial College London kutatói azt állapították meg, hogy a képernyők használatának módja fontosabb lehet, mint az eszközökkel töltött idő. A szakemberek nem találtak érdemi összefüggést a képernyő használat és a fejlődési nehézségek között 5 vagy 10 éves korban, és a 15 éves korban elért káros kapcsolatot is csak a videójátékok intenzív használata esetén figyelték meg. Ami viszont a kutatókat is meglepte, hogy azok a 15 évesek, akik napi egy óránál hosszabb ideig használtak közösségi média alkalmazásokat, jóval kedvezőbb eredményeket értek el, mint azok, akik napi egy óránál rövidebb ideig használták ugyanezeket az applikációkat. Hogy ez minek köszönhető, azt nem lehet 100%-os bizonyossággal megmondani, de a szerzők szerint a közösségi média és az üzenetküldés erősítheti a barátokkal való köteléket. A szakemberek összegzése alapján azok a közegészségügyi irányelvek, amelyek kizárólag a képernyő használat korlátozására összpontosítanak, mint például az Egészségügyi Világszervezet ajánlása, amely napi egy órát vagy kevesebbet javasol az 5 év alatti gyermekek számára, nem feltétlenül tükrözik pontosan a képernyő előtt töltött időt. Inkább az a fontos, mit csinálnak a fiatalok az okos eszközökön, mint pusztán az, hogy mennyi ideig ülnek a képernyő előtt.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közmű építése miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. augusztus 7-én, pontban 9 órakor a mikrofonnál Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1,1%-kal csökkentek.
5: A KSH összesítése szerint a jelentős lassulás az energiaárának csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, a vezetékes gázért ezen belül 10,9%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,7%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 2,9%-kal emelkedett. Végül, de nem utolsó sorban a tartós fogyasztási cikkek ára 1,8%-kal nőtt.
4: 13%-kal erősödött a MOL nettó árbevétele az idei első fél évben éves összevetésben.
5: A mutató 4926 milliárd forintra emelkedett. A társaság üzleti eredménye 53%-kal nőtt 393,8 milliárd forintig. A részvényesek részesedése a nettó eredményből elérte a 283 milliárd forintot. Ez csaknem 50%-os emelkedés a tavalyi első fél évhez képest. Az elemzők a kedvező piaci körülmények miatt számítottak arra, hogy a társaság jelentős növekedést ér el. A MOL értékelése szerint a magas kőolaj és földgázárak, kiemelkedő finomítási árések, illetve a petrokémiai árések növekedése egyaránt hozzájárult a teljesítmény növekedéséhez.
4: Több mint 461,5 milliárd forint lett a Richter Gedeon nyerné konszolidált árbevétele az első fél évben.
5: A mutató 8,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakának forgalmától. A gyógyszeripari vállalat adózott eredménye az első fél évben 103,5 milliárd forint volt. A jelentős árfolyamveszteségek miatt 13,7%-kal alacsonyabb a stabil üzleti teljesítmény ellenére. A társaság eredményeit a nőgyógyászati és generikus készítmények, valamint a neuropszichiátria és a biotechnológiai üzletág árbevételei támogatták a leginkább.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: Nos, a BUX az 0,5%-os pluszban indult, 147.247 ponton a mutató, a forgalom pedig már átlépte a 500 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL, aki jelentett ugye 2,5%-os pluszban, a befektetők díjazták a számokat, 4756 forinton kezdett. Az OTP 1,1%-os emelkedésben 45.970 forinton, a Richter azonban 6,1%-os mínuszban, 12.010 forinton, ugye a jelentés után, a Telekom 4,1%-kal drágult 2.708 forintra. A forint az inflációs hír hatására gyengülni kezdett, 1 euróért 366 forintot kérnek ebben a pillanatban a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 317 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 30 fillért kérnek. Nézzük, mi volt Ázsiában, nos, ott vegyesen mozogtak az indexek, a japán tőzsde végül 1,1%-os mínuszban zárta a napot, Hongkong 4,1%-os pluszban, a Shanghai Composite majd 1%-kal tudott erősödni a kereskedés végére, India a kereskedés feléhez közeledve 6,1%-kal van lejjebb, a Dél-Korea Index végül 6,1%-os mínuszban zárt, Szingapúr viszont több mint 1%-kal hasít. Az olajárak azok reggel egy picit emelkedőben voltak, majd lejjebb jöttek, most megint 1-2 centet visszaerősödtek. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára az 78 dollár alatt 1-2 centtel, a Brent 1,2%-os pluszban 83 dollár 50 centen. Az árakkal kapcsolatban a CNBC elemzője szégyezték meg, hogy nagy valószínűséggel ugye a hormuzi szoros körüli viták állnak a háttérben, hogy egy kicsit drágultak az olajárak, mert a befektetők most bizonytalanok azzal kapcsolatban, mi fog történni. Bár Trump ugye azt mondja, hogy megegyezés lesz az irániak szerint, inkább ez egy színházi diplomácia, vagy a diplomáciának a színházi változata. Az arany 1,3%-kal drágult, egy unciáért 4353 dollárt kérnek. A többi fémára emelkedőben a palládium csak pár centtel, a platina 1,9-del, az ezüsti már 3,8%-kal drágul, a rész 0,5%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak enyhe pluszban, így a szója 0,5%-kal, a kukorica 4,1%-kal drágult. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 3,4%-kal.

0: folyáért felelős igazgatójaként dolgozott. Az új főtitkár csak nem 3 évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. Balázs Ildikó hangsúlyozta, a kereskedelem több százezer embernek ad munkát, napi kapcsolatban áll a magyar fogyasztókkal és meghatározó szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Ez jelentős felelősséget ad az ágazat érdekképviseletének is.
1: A kánikulai időjárás a hazai édességpiacra is hatással van.
0: A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint a minőségi termékeknek stabil a piacuk, a vásárlók kevesebb, de nívósabb nassolnivalót vásárolnak. Intődi Gábort hallják.
2: A nyár az olyan értelemben rendezi át a piacot, hogy az időjárástól függően ilyenkor vagy jól, vagy rosszul megy a jégkrém, hát most nyilvánvalóan erőteljesebben fogy a jégkrém. Ilyen kánikulai időszakban évtizedes tendenciáról beszélhetünk, amikor így a nagyon alacsony minőségű termékek, nugátkrémes töltelék, nugáttábla, ilyesmi, azok így lassan elkezdtek eltűnni a boltok polcairól. Ez egy jó folyamat, a vásárlók most is igényesek, azt látjuk, hogy inkább kevesebbet vásárolnak, nem szívesen engednek a minőségből, vagy például egy márkaváltás történik, vagy pont az akcióknak a kihasználása, vagy a váltása üzletláncoknak a saját márkás termékeikre, amik jó minőségűek, de olcsóbbak lehetnek, mint egy márkás termék.
1: Újabb jelentős bővítési kör körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra.
0: A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet a szervezetnek. A Politico összefoglalója szerint Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, ugyanis az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós szabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét már lezárta, és egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy 2028-as csatlakozásra törekszik.
1: Brazília ügyvivői szintre csökkentette diplomáciai kapcsolatait Argentínával, mivel az argentin államfő egy interjúban elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil kollégáját.
0: A konfliktus nem befolyásolja a gazdasági kapcsolatokat, inkább a permanens kampányüzemmódban dolgozó Javier Milei ír argentin államfő habitusát jellemzi. Fogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallják.
3: Úgy gondolom, hogy ez nem a két országról szól, hanem ideológiai szinten a két elnökről szól, ahol Milei azért mindig is showman volt, tehát ismerik az ő előéletét és a különböző tévés szerepléseit, a kampányát, ahol ugye mindenféle fűrészekkel darabolt szét épületeket, meg tépkedett le feliratokat falakról. Ő egy ilyen stílusú ember, és azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak most ugye októberben, alig két hónap múlva Brazíliában lesz választás, hanem 2027. októberében Argentínában is, és neki azért már igencsak össze kell kapni magát ahhoz, ugye a gazdasági szempontokból annyira nem teljesít jól Argentína, hogy egy kicsit építse ugye a háttérbázisát és a politikai támogatottságát.
4: Időjárás jelentés.
0: A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Nem más mondta ezt, mint Bibó István, aki 1911. augusztus 7-én, azon az a mai napon született. Budapesten jogi doktor, egyébként egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki az 56-os forradalom idején államminiszterként dolgozott néhány napig, és hát ezt a mondjuk így vétkét nem felejtette el neki a szocialista rendszer, úgyhogy azzal honorálták a börtönbüntetést letöltését, illetve amnestiával való eltörlését követően, hogy a Központi Statisztikai Hivatal pincéjében dolgozhatott anyagmozgatóként, és utána pedig valamilyen szintű érdemi tudományos, illetve nyilvántartási munkát bíztak rá. A nevét őrzi a Bibó István szakkollégium, ahol majd utána tetszenek nézni, hogy a 80-as években kik alakultak meg, és milyen célból. Ami pedig az érdekesség, az időjárás, amely nem foglalkozik se a szabadsággal, se a félelmekkel, viszont 30 és 35 fok közötti hőmérsékleti értékekkel támad majd a nyár több órás napsütéssel.
4: Sporthírek a 94.2.
1: A magyar bajnok Eto'o egy öngóllal 1-0-ra kikapott az FC Liga vendégeként a labdarúgó konferenciás selejtezőjének harmadik fordulójában. A párharc első meccsén visszavágó egy hét múlva. A Debrecen pedig 3 gólos vereséget szenvedett a dán Köbenhavn csapatától, így nem lesz könnyű a következő meccs a visszavágó, és ugye ők idegenben játszanak majd. A magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott 32-27-re kikapott Szlovéniától a belgrádi korosztályos Európa-bajnokság negyed döntőjében, és hát sajnos így jártak a lányok is, ugyanis a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott 24-20-ra Dániától kapott ki Romániában, és volt még egy hír.

0: ami viszont fociról szólt, a Uruguayi Szövetségi Kapitány lett Diego Forlán, aki annak idején hát nagyon komoly meccseken játszott, úgyhogy mostantól ő az uruguayi csapat. 47 éves egyébként Forlán, és ő váltja Marcelo Bielsát, akinek a világbajnokság után köszönték meg a munkáját.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Zenélünk, majd elemzőben nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: 9 óra 15 perc, a telefonban a túlsó végén pedig Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. Szervusz Gábor, jó reggelt! Kezdjük azzal, haló!
2: Itt vagyok, szervusz, jó reggelt!
1: Kezdjük azzal, mielőtt a tőzsdébe belemennénk, mert szerintem azért nyilván hatással lesz rá. Egy rövid komment, ugye meglepő adat, 1,2%-kal nőttek csak az árak, és itt most szándékosan mondom a csakot. Ugye az infláció ennyi volt júliusban, jelentette a KSH, egy rövid reax, hogy látod?
2: Így van, hát mindenképpen egy nagyon meglepő adat, ugye 1,7% volt a júniusi adat, 10 éve nem láttunk gyakorlatilag, közel 10 éve ennyire alacsony infláció, 2016 novemberében volt ennyire alacsony a pénzromlás, egyébként egy iráni háború korszakában. Most anélkül, hogy a részletekbe belemennék, itt ugye az élelmiszerek okoztak nekem meglepetést, a szolgáltatásoknál is kevésbé lassult a drágulás, ott a Telekom az, ami alulmúlt, illetve a háztartás energiafűtés ára 4,3%-kal csökkent éves alapon, ugye hát ez inkább azért egy összetétel hatás. Ami ilyen szempontból ez fontos, az ugye az, hogy az MNB már jó előre bejelentett az augusztusi kamatdöntést, tehát hogy csökkenteni fogják 25 bázisponttal az irányadó rátát, de ugye a szeptemberit azt nyitva hagyta. Ugye szeptemberre azt mondta, hogy hát akkor majd az új inflációs jelentés fényében meglátják, hogy mi történik. Hát ez azért inkább ahhoz visz minket közelebb, hogy legyen szeptemberben, vagy később is még egy-két kamatcsökkentés, ami azt jelenti, hogy a piac lazán monetáris politikát kezdhet árazni, ami pedig ugye azt jelenti, hogy a forintnak ez megint nem feltétlenül tesz jót. Ugye most ebben a pillanatban már 366,8-en vagyunk az euróval szemben.
1: No, de vissza a tőzsdére. Ott ugye jelentett ma a MOL, jelentett a Richter. A MOL jó számokat produkált, a Richter annyira nem. Összességében a BUX egy negyed órával ezelőtt 0,5%-os pluszban állt. Hol tartunk most?
2: A BUX jelenleg 0,76%-os pluszban áll. Ezzel egyébként elég jól teljesít. Ugye a nyugat-európai tőzsdéket megnézem, akkor ennél álmosabb a kezdés. A spanyol tőzsde gyakorlatilag stagnál. A francia és az olasz 0,23%-os, a német 0,47%-os, a brit pedig 0,26%-os pluszban van ebben a pillanatban.
1: Nézzük a vezető papírokat, azok hogyan teljesítenek?
2: Hát ahogy említetted is, a MOL az nagyon megindult, 2,5%-os pluszban van az alapján, amit én látok, a Richter minuszban, a Telekom és az OTP pedig kicsike pluszban.
1: Na most vissza még egy picit a forinthoz. Ugye valóban a hír után úgy meglendült kissé a forint, már legalábbis elkezdett gyengülni, de most úgy tűnik, ahogy ránézek a számokra, mintha ez kezdene visszatalálni, vagy legalábbis korrigálná vissza ezt a gyengülést.
2: Hát egy 365.
1: Nem azt mondtam, hogy nagyon, azt mondtam egy kicsit.
2: Vagyunk, tehát egy tized a különbség gyakorlatilag ahhoz képest. Azért ez még annyira nem hatna meg.
1: Milyen napra számítunk?
2: Ugye, ami ma izgalmas lesz, az a, egyrészt nyilván az iráni helyzet, itt ugye most alapvetően rosszabb hírek jöttek, tehát hogy Irán kitiltaná a Hormuzi szorosba az amerikai és az izraeli hajókat, ugye erre ment is fölfelé az olajár gázár, ennek is nyilván szerepe van a forint gyengülésben. Illetve ugye délután érkezik amerikai munkaerőpiaci adat, ami abból a szempontból lesz fontos, hogy azért ez a kamatvárakozásokat elég rendesen befolyásolhatja. Meglátjuk, hogy mennyire lesz jobb vagy rosszabb a vártnál. Ugye azért összességében eléggé kétesélyes, hogy szigorít vagy nem szigorít a Fed. Ugye most a ilyen 50% között mozog a két lehetőségnek az esélye.
1: Nagyon szépen köszönöm. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk 9:30-kor, pedig rövid hírekkel jelentkezünk.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Két premiér és egy premiér előtti vetítés is várja a nézőket a Veszprém Balaton filmpikniken augusztus 27 és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden. A programban mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás is szerepel, de a közönség találkozók, koncertek és a gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Premiér előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét. A vígjáték főszereplője egy 20-as évei végén járó zenei menedzser, akinek élete gyökeres fordulatot vesz, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amellyel bármit eltüntethet a világból. A filmpikniken debütál Kolman András Időre hangolva című dokumentumfilmje, amely betekintést enged egy olyan közösség életébe, ahol a mindennapokat az időjárás szeszélye alakítja. Szintén a fesztiválon lesz látható először Buvári Tamás Megtörtént eseményeken alapuló Föld és Vas című alkotása is, amely három idősíkon 1947-ben, 1985-ben és 2025-ben dolgozza fel az otthon elvesztésének történeteit, magyarországi németek kitelepítését, az erdélyi magyarok betelepülését és a Nyugat-Európába irányuló kivándorlást. Az elmúlt év kiemelkedő alkotásai közül Enyedi Ildikó számos díjat nyert Csendes Barát című filmje, az Itt érzem magam otthon, a Szenvedélyes nő és a Belédestem, valamint a Tavalyi szél, a Belső tér és a Random is szerepel a program kínálatban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli monitor.
2: Egy percen múlt 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Júniushoz képest pedig 1%-kal csökkentek.
4: A Központi Statisztikai Hivatal összesítése szerint a jelentős lassulást az energia árának csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 10,9%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint tavaly júliusban. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,4%-kal csökkent, a szolgáltatások 4,7%-kal drágultak, a szeszesítorok dohányáruk ára 2,9%-kal emelkedett, a tartós fogyasztási cikkek ára pedig 1,8%-kal nőtt.
2: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök.
4: A kabinet közben elfogadott egy uniós forrásokból finanszírozott energiafejlesztési programot, ennek célja a hazai energiarendszer korszerűsítése, fejlesztése, illetve új szélerőmű parkok engedélyezése. A keretösszeg 868 milliárd forint. A kormány közölte azt is, hogy a Klebelsberg Központ oktatást fejlesztő támogató háttérintézményé alakul át, a tankerületek élére pedig mostantól nyílt pályázat útján választanak vezetőket. A Budapest-Belgrád vonalon pedig akár már idén ősszel megindulhat a személyszállítás, feltéve, hogy a magyarországi vasút szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX immár 8%-os pluszban, 147.697 ponton a mutató, a forgalom átlépte a 1,5 milliárd forintot. A hajnalban jelentő MOL 1,7%-os pluszban 4.720 forintra drágult, az OTP 9%-kal ment feljebb 46.300 forintra, az ugyancsak hajnalban jelentő Richter 3%-os pluszban 12.120 forinton áll, a Telekom 4%-kal drágult 2708 forintra. A forint megint gyengül kissé, 366 forinton áll az euróval szemben. Egy dollárért 317 forint 70 fillért kell adni. Egy svájci frankért 391 forint 30 fillért kérnek. Ázsiában vegyesen mozogtak az indexek a kereskedés végére. A japán tőzsde az például 1%-os mínuszban zárt, majdnem elérte tegnapi záróértékét. Hongkong az még nyitva, és majd 0,5%-kal ment feljebb eddig. Azután nézzük, mi az, egy Shanghai is 0,5% körüli pluszban zárt. India még nyitva, a kereskedés feléhez közeledve 0,4%-kal van lejjebb. A dél-koreai index az próbálkozott, de végül 9%-os mínuszban zárt, ennél volt rosszabb is a helyzet, Szingapúr pedig 9%-kal tudott erősödni. Európában a vezető indexek is hát úgy vegyesen mozognak, ez azt jelenti, hogy a spanyol tőzsde az, ami mínuszban, egyébként London 2%, akarom mondani, a londoni tőzsde az 2% fölötti pluszban, és akkor nézzük a többieket, Párizs 3% fölötti pluszban, az olasz tőzsde 4%-kal tudott erősödni, a DAX index pedig egy pár pontos emelkedés mutat. Az olajárak azok most megint lejjebb jöttek, $77.70 az észak-amerikai könnyűolaj véti jegyzésára, a Brent pedig már csak 9%-os pluszban $83.20 közelít. Hajnalban ugye magasabb árakat láttunk, a bizonytalanság oka pedig az, hogy egyrészt nem tudjuk a hormozi szoros környékén mi van, az irániak sem az amerikai, sem az izraeli hajókat nem nagyon engednék át, de közben Donald Trump optimistán nyilatkozik, Irán meg azt mondja, hogy színházat csinál a külpolitikából. Az arany 1,1%-kal drágult, $4,347 ér egy uncia arany. A palládium pár centtel emelkedett, a platina ára 1,7-del, az ezüst 3,7%-kal lendült fölfelé a rész pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak enyhe pluszban, leginkább a szóját érdemes kiemelni, 4,1%-kal drágult, tehát a többiek meg pár centtel. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama lejjebb jött, 1,6%-os pluszban, de jártunk majd 3%-nál is hajnalban. 56 euró, 70 euró centen áll, mégpedig szeptember végi szállítással. 55 milliárd dollárt fizetett az Electronic Arts videójáték gyártó vállalat részvényeiért három befektető.
4: A főtulajdonos Szaúd-Arábia közberuházási alapja, de a részvényesek között van az amerikai elnök vejének az érdekeltsége is. A HVSV szakújságírója a Trend FM-nek azt mondta, a komoly volumen ellenére nem ez a szektor legnagyobb üzlete az elmúlt éveket nézve. Kói Tamást hallják.
5: Míg az 55 milliárd dolláros érték is csak a második legnagyobb ilyen tranzakciós érték, ami ebben az iparágban volt valaha, hiszen pár évvel ezelőtt a Microsoft, az Activision Blizzard nevű kiadót 68,5 milliárd dollárért vásárolta meg. Érdekesség egyébként, hogy a Microsoft Activision deal az egy sokkal hosszabb ideig húzódó engedélyeztetési procedúra alapján jöhetett csak létre, és volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy nem is fog létrejönni, mert a versenyjogi szervek olyan feltételeket támasztottak, olyan aggályokat fogalmaztak meg, amelyek azt feltételezték, hogy még nem fognak engedélyt adni erre az ügyletre. Addig ez a mostani gyakorlatilag csont nélkül átment.
2: Rekordot ért el júniusban a német export volumene. Emelkedett az import is, az ország külkereskedelmi többlete pedig csökkent.
4: A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal közleménye szerint Németország exportja naptár és szezonális hatásokkal kiigazítva 9,1%-kal nőtt júniusban az előző hónaphoz képest, és 139,3 milliárd euróval történelmi csúcsot ért el. Közben az import 4,4%-kal nőtt 123,9 milliárd euróra. A külkereskedelmi többlet ennek következtében 15,4 milliárd euróra csökkent a májusi 19,3 milliárdról, éves összevetésben a kivitel 6,6, a behozatal 8,4%-kal bővült.
0: Időjárás jelentés.
4: Elefántcsontparti barátaink ünnepelnek, ugyanis ott ma van a függetlenség napja. 1960-ban ezen a napon szakadtak el Franciaországtól, és hát gyakorlatilag akkori virágzó gazdaságukat elcserélték mindenféle polgárháborúra és egyéb kevésbé kellemes történetre, ami igazából még a 2010-es években is folytatódott, nem egy stabil térség. Ezzel együtt viszont az ország a világ kakaó termelésében elévülhetetlen szerepe van, számos ültetvényen dolgoznak elsősorban gyerekmunkások egyébként, és az ország partjainál néhány éve találtak földgáz, illetve olaj lelőhelyeket, úgyhogy ebben az irányban is elindultak. Szóval kedves elefántcsontpartiak, boldog születésnapot, mármint az ország részére. Legjelentősebb városukban, Abidjanban a hőmérséklet most olyan 24 fok körül van, és 28 fokig megy majd fel. Hát ez is egy érdekesség, hogyha igazán meleget akar az ember, akkor nem Afrikába megy, hanem Európába, mert hogy nálunk 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk sok-sok napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 9 óra 39 perc körül kis zene, utána pedig a hírekben is hallhatták egy 55 milliárd dolláros üzlet, aminek a témája videójátékgyártó vállalat.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 9 óra 42 perckor. 55 milliárd dollárt fizetett az Electronic Arts részvényeiért három befektető. A fő tulajdonos Szaúd-Arábia közberuházási alapja, de a részvényesek között van az amerikai elnök vejének érdekeltsége is. A tőzsdén jegyzett 1982-ben alapított videójáték gyártó céget hamarosan kivezetik a bőrzéről. A hvsv.hu szakportál újságírója azt mondta, a komoly volumen ellenére nem ez a szektor legnagyobb üzlet az elmúlt éveket nézve. Ugyanakkor a közel-keleti térség olajállamai rendkívül aktívak a befektetési piacon. Látszik, hogy készülnek a jövőre a fosszilis energiahordozók kivezetése utáni időszakra, és nagyon komolyan diverzifikálják a portfóliókat. Kói Tamást, Németh László kérdezte a részletekről.
2: Nemrég köttetett egy hatalmas üzlet az elektronikus játékok piacán. Miről van itt pontosan szó?
3: A videójáték piac egyik legnagyobb független kiadó cége az Electronic Arts több évtizedes múltra visszatekintő cég nagyon komoly franchise-okkal, amely egy tőzsdénjegyzett vállalat, és gyakorlatilag ennek a cégnek a részvényeit kivásárolja a tőzsdéről egy magántőkés kivásárlás alapján három befektetési alapból álló konzorcium. A legnagyobb részt a Saudi Public Investment Funds nevű alapkapja, nagyjából ilyen 93%-ban szerzi meg a tulajdon részt, illetve két amerikai befektetési alap, a Silver Lake, illetve az Affinity Partners is társ ebben a konzorciumban. Utóbbi ugye arról híresült el, hogy az amerikai elnök Donald Trumpnak a veje a tulajdonosa ennek a befektetési cégnek.
2: Ez egy ilyen jó üzlet, jó piac, hogy felkeltette a szaudiak érdeklődését is?
3: Hát abszolút, ha megnézzük a videójáték piac, a videójáték ipar teljes globális éves forgalmát, hogy ez tavaly meghaladta a 200 milliárd dollárt, és itt ugye nyilván nem csak azokra a játékokra kell gondolni, amikkel Xbox vagy PlayStation konzolokon játszhatunk, hanem ebbe beletartoznak tágabb értelemben a mobiljátékok is például. De alapvetően igen, tehát ez egy jó jövedelmező üzlet, és abból is látszik, hogy még az 55 milliárd dolláros érték is csak a második legnagyobb ilyen tranzakciós érték, ami ebben az iparágban volt valaha az iparág történelmében, hiszen pár évvel ezelőtt a Microsoft egy másik független kiadót, az Activision Blizzard nevű kiadót 68,5 milliárd dollárért vásárolt meg. Érdekesség egyébként, hogy a Microsoft Activision deal az egy sokkal hosszabb ideig húzódó engedélyeztetési procedúra alapján jöhetett csak létre, és volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy nem is fog létrejönni, mert a versenyjogi szervek olyan feltételeket támasztottak, olyan aggályokat fogalmaztak meg, amelyek azt feltételezték, hogy még nem fognak engedélyt adni erre az ügyletre. Addig ez a mostani gyakorlatilag csont nélkül átment mindenhol. Nem voltak vele kapcsolatban komoly fenntartások vagy komoly kifogások, és itt ugye megint csak a két ügylet eltérőségére érdemes felhívni a figyelmet, hiszen itt ugye nem arról van szó jelen esetben, hogy egy piaci versenytárs vásárol meg egy másik piaci szereplőt, hanem egy befektetőhöz kerül egy tőzsdei cég, ami ugye azzal, hogy megszűnik a tőzsdén működni, más keretek közt szervezheti az üzletét, ami lehet, hogy hosszú távon eredményesen működéshez vezethet.
2: Kikerül a tőzsdéről a cég. Ez okozhat valamilyen változást a cég működésének átláthatóságában is?
3: Minden bizonnyal okoz, hiszen egy tőzsdei cég esetében azért nagyon komoly átláthatósági kritériumoknak kell megfelelni, de ugyanakkor az ilyen kivásárlások sokszor jót tesznek egy cég működésének olyan szempontból, hogy pont a transzparencia hatás miatt, pont a befektetői érdekeknek a megfelelési kényszer miatt a tőzsdei cégek egészen más logika alapján működnek, ugye kötelezik őket a negyedéves jelentések kiadására, etc. Itt ebben az esetben már ugye nem a befektetőknek kell, a tőzsdei befektetőknek, meg nem a piacnak kell megfelelnie innentől kezdve a menedzsmentnek, illetve magának a cég vezetésnek, hanem ennek a tulajdonosi konzorciumnak. Ez egy egészen más működési keretet eredményez, egy sokkal szabottabb, sokkal hosszabb távra tekintő folyamatoknak kedvezhet ez. Hiszen azért azt érdemes megnézni, hogy ha belenézünk az Electronic Arts-nak a pénzügyi jelentésekbe és negyedéves számaiba, akkor azért úgy tűnhet elsőre, mintha ez nem egy szárnyaló cég lenne. A bevételek már hosszú ideje stagnálnak, ugye leépítési hullám is volt a cégnél többször az elmúlt egy-két évben. Úgy tűnhet, mintha valami nem lenne rendben, meg leállítottak néhány projektet, de ennek ellenére azért nagyon komoly franchise-okkal rendelkezik az Electronic Arts, amit tovább is visz, és ugye arra is számítanak az elemzők, illetve a piaci szakértők, hogy a cég az elsősorban ezekre a franchise-okra fog majd fókuszálni a jövőben, és itt mondjuk mondok néhányat, szerintem azért aki videójátékokkal játszik, vagy konzolokkal játszik, vagy PC-n játszik, annak valamelyik biztos ismerős lehet, hogy ott van például a Battlefield sorozat, ami a Call of Duty, ami ugye az Activision Blizzardnak a franchise, a Call of Duty franchise egyetlen kihívója gyakorlatilag, de nagyon sok sportjátékban az Electronic Arts például ott van a topban, például ugye a FIFA játékok, ugye sem FIFA-nak hívják őket, hanem FC, azt hiszem 2025-től kezdődően, amelyik 2024-től kezdődően, már FC24-25 néven mentek ezek a játékok, tehát a FIFA játékoknak ők a kiadói, a Forma 1-es hivatalos szimulátornak ők a kiadói, tehát azért elég komoly paket van a kezükben, és most valószínűleg erre fognak koncentrálni, hogy ezeket a licenszeket megtartsák, és ezeket továbbfejlesztik, és ebből csináljanak hosszú távon pénzt.
2: Felvethet-e esetleg valamilyen etikai aggályokat, hogy a Trump család befektetési cége, illetve Szaúd-Arábia működik együtt ebben az új üzletben?
3: Etikai aggályokat alapvetően nem fog felvetni, már csak azért sem, mert az Affinity Partners, ha jól láttam a hírekben, akkor 1,1%-os tulajdonrészt szerzett az IE-ben, ami hát semmiképpen nem egy kontroll pozíció, de még csak nem is nevezném vagy befektetői pozíciónak. Ott van tulajdonosként, de nem többségi tulajdonosként. A szaudi rész, pláne miután állami befektetési alapról beszélünk, az már egy érdekesebb kérdés. Azt látjuk már hosszú évek óta, hogy a térségbeli országok, köztük Szaúd-Arábiával is hogyan próbálják diverzifikálni a befektetéseiket, arra készülve, hogy a fosszilis üzemanyagok a kereslete, illetve a kitermelésnek a lehetőség az csökkenni fog a következő évtizedekben. Nagyon sok esetben azt csinálják ezek az állami befektetési cégek, hogy felvásárolják valamelyik piaci szereplőt, bevásárolják magukat valamelyik piacra, súlyos dollár vagy euró milliárdokat beleöntve ebbe a vállalkozásba, felduzzasztják, feltuningolják azt az adott entitást, vagy az adott érdekeltséget. És ugye van is az Európai Uniónak erre a jogszabálya, hogy ez a tiltott állami támogatás szembeni előírása. Felvásárlás esetén vizsgálni kell azt, hogy azzal, hogy a szaudiak állami pénzt tolnak bele a cégbe, azzal az EU belső piaca torzulhat-e, vagy alkalmas-e ez a helyzet, hogy az EU belső piacát torzítsa, de jelen esetben nem merült fel ilyen aggály. Tehát én azt láttam, amikor én néztem a bizottsági állásfoglalást, illetve hogy az Európai Unió engedélyezte utoljára ezt az üzletet, innentől már mindenhol zöld lámpát kapott a maga ez az akvizíció vagy tranzakció. De az EU sem fogalmazott meg ilyen aggályt. Úgyhogy valószínűleg nincs ebben akkora gazdasági, pláne etikai probléma. Hát most persze nyilván mindenki eldöntheti, hogy most jó-e az, hogy az alaptőke ilyen módon felvásárol nyugati, vagy európai, vagy akár európai, akár amerikai cégeket, vagy multikat, de hát ugye szabad piacon vagyunk, a hatóságok vizsgálták a tranzakciót, nem találtak kifogást, úgyhogy ez így ebben a formában létrejöhet ez a kivásárlás.
1: Az elmúlt percben Kói Tamást, a HVSV szakportál újságíróját hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 10 órakor friss hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: A Szudánban dúló háború miatt leálltak az UNESCO világörökségi listáján szereplő Meroe-Rom város régészeti lelőhelyének állatmegóvási munkálatai. Ez veszélyezteti az ősi piramisok képességét. A Khartoumtól mintegy 200 kilométerre északra fekvő Meroe az ősi Kushita királyság központja volt, ahol több mint 200, időszámításunk előtt 800 és időszámításunk alatt 350 között épült piramis őrzi a királyok sírjait. A klímaváltozás, a háború miatt széthullott szakembergárda, valamint a külföldi régészet missziók munkáját ellehetetlenítető bizonytalanság egyaránt hozzájárul a világörökségi helyszín állapotának jelentős romlásához. A piramisokat és a templomok belsejét egyre vastagabb homokréteg borítja, miközben a területen a növényzet is egyre sűrűbb. A 2023 áprilisában kirobbant szudáni fegyveres konfliktus során az ország számos történelmi emlékhelye és múzeuma is megrongálódott. Az UNESCO áprilisi figyelmeztetése szerint a harcok kezdete óta több mint 100 kulturális örökségi helyszínen keletkezett kár, több mint 20 múzeumot pedig teljesen kifosztottak vagy megsemmisítettek.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban helyszínelnek a 12. kerületben a Böszörményi úton a Kis János Altábornagy utcánál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Az 59-es villamos helyett a Márton Áron tér és a Szél Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Tököli útnál, illetve a Hősök tere után a Kerepesi út felé a buszsávban. A 46-os autóbusz terelve közlekedik a helikopter lakópark felé baleset miatt. Nem érinti a Jókai Mór utca rendőrség megállót. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik. És megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Két kisebb földrengés volt a horvát tengerparton.
4: Az elsőt hajnalban Novi Vinodolskinál Crikvenicától 10 kilométerre regisztrálták. A földmozgást Krk-szigetén és Szennyben is érezték. A második rengést reggel Dubrovnik környékén lehetett érzékelni. A két rengés magnitúdója 3,5-es, illetve 2,7-es erősségű volt. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
3: Újabb jelentős bővítés körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra.
4: A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet a szervezetnek. A Politico összefoglalója szerint Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, hiszen az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós szabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét már lezárta, és egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy 2028-as csatlakozásra törekszik.
3: Rekordot ért el júniusban a német export, emelkedett az import volumene is, az ország külkereskedelmi többlete pedig csökkent.
4: A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal közleménye szerint Németország exportja naptár és szezonális hatásokkal kiigazítva 9,1%-kal nőtt júniusban az előző hónaphoz képest, és 139 milliárd euróval történelmi csúcsot ért el, miközben az import 4,4%-kal csak nem 124 milliárd euróra nőtt. A külkereskedelmi többlet ennek következtében 15,4 milliárd euróra csökkent a májusi 19,3 milliárdról. Éves összevetésben a kivitel 6,6, a behozatal 8,4%-kal bővült.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 7%-os pluszban, 147.548 ponton a mutató. A forgalom átlépte a 2,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL, amely hajnalban jelentett 1,9%-os pluszban tartózkodik per pillanat, Ugye egyébként 13%-kal erősödött nettó árbevétel az első fél évben éves összevetésben. Az OTP 0,5%-kal drágult 46.140 forintra, a Richter, ami 461,5 milliárd forint fölötti árbevételt ért el az első fél évben, ami egy pici elmaradás volt éves összevetésben, ugyancsak 0,5%-os pluszban 12.160 forinton. A Telekom az egyetlen, ami 0,7%-os mínuszban 2678 forinton áll. A forint az gyengülgett, 365 forint 90 filléren áll az euróval szemben, 1 dollárért 317 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 30 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 1/10-del, a DAX Index 6%-kal, Párizs 4/10-del, az olasz tőzsde pedig egy pár ponttal tudott eddig erősödni, egyedül a spanyol index, ami mínuszban 0,3%-kal. Ázsiában a japán tőzsde 8%-os mínuszban zárt, Hongkong 4%-os pluszban fejezte be a napot, Shanghai meg 0,5%-kal tudott följebb menni. Az indiai tőzsde még nyitva is, a kereskedés utolsó harmadának elején 0,6%-os mínuszban, a dél-koreai index 0,9%-os mínuszban zárt, Szingapur továbbra is 1%-kal tartja magát. Az olajárak most nem nagyon mozognak, 0,8%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 78 dollár alatt, egészen pontosan 77 dollár 90 centen. A Brent ugyan 1,1%-os pluszban, de 83 dollár 40 cent alatt. Nagy a bizonytalanság a hormozi szoros körül, emiatt volt egy kis áremelkedés, de hajnalhoz képest még már így is olcsóbb az olaj. 1,1%-kal került többe az arany. Egy unciáért 4346 dollárt kérnek. A palládium pár centtel drágult, a platina 1,8, az ezüst már 4% fölötti raliban, és a réz is csak egy pár centtel került többe. A cukor az 1,4%-os pluszban a mezőgazdasági termelőjárak közül,

0: Járak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat júliusban. Júniushoz képest viszont 1%-kal csökkentek az árak.
1: A KSH összesítése szerint a jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 10,9%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,7%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 2,9%-kal került feljebb, a tartós fogyasztási cikkek ára pedig 1,8%-kal nőtt.
0: A márkaépítésben a stabilitás legalább olyan fontos, mint az újdonság.
1: Marketing Kommandó alapítója szerint hiba, ha egy cég csak azért változtat logót vagy arculatot, mert a marketingesek nyomot akarnak hagyni, hiszen egy jó márkát inkább gondozni kell hosszú éveken át. Wolf Gábor szerint a kisebb vállalkozások két fontos dolgot tanulhatnak a globális márkák kommunikációjából.
2: Az első az az, hogy amikor egy cég indul, akkor az arculattal, a logóval, ezzel nem szabad milliókat költeni, meg arra várni, hogy tökéletes legyen. Legyen házi készítésű, vagy csinálja meg AI-jal. Először bizonyítson az a cég, az a termék, szolgáltatás, hogy piacképes. És hogyha az már megy, akkor utána lehet csinálni egy rendes arculatot. A második pedig az, amit szerintem az igazán jó, stabil márkáktól lehet eltanulni, akik tényleg akár 100 éve itt vannak, hogy ki kell bírni nem változtatni ezeken a dolgokon, mert egy márkaépítés az egy évtizedes munka. Tehát nem piszkálni, nem változtatni, maximum egészen finom dolgokat, amiket akár így éveken keresztül apró kis változtatásokkal megyünk el A-ból a B-be, vagy inkább A-ból az A-ba, ha valaki nagyon szeretné modernizálni vagy alakítani, de a stabilitás épít igazán márkát.
0: Kiszámítható szabályozásért és a tisztességes versenyért dolgozik a jövőben az Országos Kereskedelmi Szövetség új főtitkára.
1: Balázs Ildikót egyhangú döntéssel választották meg a testület döntéshozói. A szakember eddig az Osán Magyarország Kft. Vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatójaként dolgozott. Az új főtitkár csak nem 3 évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. Balázs Ildikó hangsúlyozta, a kereskedelem több százezer ember ad munkát. Napi kapcsolatban áll a magyar fogyasztókkal is, meghatározó szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Ez jelentős felelősséget ad az ágazat érdekképviseletének is.
0: Kigyulladt a Whitebury's jekatyerinburgi logisztikai létesítménye egy ukrán dróntámadás miatt.
1: Az orosz online kiskereskedelmi vállalat közleménye szerint a létesítményből előzetesen mintegy 800 alkalmazottat evakuáltak, személyi sérülés nem történt. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel több mint 600 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger fölött. A tárca közölte, hogy a Fekete-tenger vizein 3 katonai rendeltetésű szállítmányt, illetve rakományt szállító hajót ért orosz dróntámadás.
0: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra.
1: A fesztivál idején a HÉV járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást, illetve a biztonságos hazatérést. Holnap este 7-kor egy több tízezer embert vonzó nagyszabású koncert lesz az óbudai szigeten.
0: Rekord vízhőmérsékletet mértek a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetének partjainál.
1: Egy tengeri mérőbója 33 fok feletti értéket regisztrált, ez a valaha mért legmagasabb érték a spanyol vizeken. A földközi tenger nyugati részén a jelenlegi vízhőmérséklet 4 fokkal magasabb a több éves átlagnál. A kutatók szerint az egyre magasabb értékek nem csak a tengeri élővilágot veszélyeztetik, hanem növelik a heves viharok és özönvízszerű esőzések kockázatát is ősszel. A rendkívül felmelegedett földközi tenger hatalmas mennyiségű vizet párologtat el, és óriási hőenergiát ad át a talaj közeli légrétegeknek.
3: Időjárás jelentés.
1: 1947. augusztus 7-én ezen a napon érkezett meg a Kontiki nevű hajó a Tuamotu szigetcsoporthoz tartozó Rarotonga Coral szigetre, akinek ez nem mond semmit, a csendes óceánról van szó, és arról, hogy Thor Heyerdahl, illetve barátai és munkatársai, ő egy híres norvég kutató, szóval többekkel a perui Callao kikötőjéből indult el egy 101 napos utazásra, 8000 kilométert tettek meg ezen a bizonyos balsafa tutajon, amiről erről a szakértők előzetesen azt mondták, hogy már a part mentén szét fog hullani, és hogy semmire nem lesz jó. Ezzel bebizonyosodott, hogy nagy valószínűséggel lehetett hajóforgalom a csendes óceán.

0: Kánon már a Kolumbusz féle, illetve a vikingek felfedezései előtt is, mégpedig a csendes óceáni népek elkerülhettek bizony-bizony Dél-Amerikába, ezt egyébként az istenségek ábrázolásának nagyjáboli azonossága is bizonyítja. Azóta a Kon-Tiki az oszlói Kon-Tiki Múzeumban látható 1950 óta, eddig mintegy 15 millióan keresték fel. Egyébként a norvég fővárosban úgy alakul a hőmérséklet, hogy ilyen 18 fok körül alakul majd. Náluk ez a nyár, nálunk meg 30 és 35 közötti értékek lesznek majd és napsütés.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána pedig azok figyeljenek, akik esetleg póruljártak a Robinson Tours fizetésképtelenség bejelentése miatt, mert hogy egy utazási szakjogásszal beszélgetek majd erről.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 4.11, a telefonon a túlsó végén pedig dr. Salamon András, utazásjogi tanácsadó. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre
2: áll. Jó reggelt
1: kívánok. A témánk pedig az, hogy egy jó nevű cég jelentett fizetésképtelenséget, mégpedig a Robinson Tours augusztus 5-én, azaz két nappal ezelőtt. Előtte még ugye hirdette, hogy milyen jó desztinációk vannak. Másnap meg bejelentette, hogy fizetésképtelen a cég. Na most, ami miatt egy kicsit ez komplikált ez az ügy, hogy ugye nem magyar bejegyzésű cégről van szó, hanem bolgár bejegyzésű társaságról. Na és akkor innentől jön a kérdés, hogy az a magyar ügyfél, aki esetleg velük utazott volna, mert ugye már korábban is voltak problémák egyébként, azoknak most mi a teendőjük, ilyenkor a jog mit mond, melyik ország szabályainak kell megfelelni akkor, amikor rendezni kell az utazók hazajutását, meg hát illetve nyilván a jogi helyzetet.
2: Az a helyzet, hogy ebben a tekintetben gyakorlatilag figyelmen kívül lehet hagyni, hogy bolgár, magyar, szlovák, portugál utazás szervezőről van-e szó, ugyanis az Európai Unió egységesen szabályozza a szervezett utazást, az utazási csomagokat, és ezen belül a vagyoni biztosítékot is. Ez azt jelenti, hogy 2015-ben megszületett egy uniós irányelv, amit mindegyik tagország be kellett, hogy iktasson a saját.
1: Hú, egy kicsit rosszul hallom, kérem, nem tudom, hogy járkál-e, vagy merre, hogy mozog-e, de ne tegye, mert valamiért elkezdett a telefon ilyen furcsa hangokat kiadni. Na most?
2: Igen, tehát a 2015-ben megszületett uniós irányelvet valamennyi tagországnak be kellett iktatnia a saját jogrendjébe, és az irányelv kimondja, hogy a tagállamok se szigorúbb, se enyhébb szabályokat nem használhatnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy szabályozzák a vagyoni biztosítékot Bulgáriában is, mint Magyarországon. De ugye mit jelent a vagyoni biztosíték? A vagyoni biztosíték azt jelenti, hogy egy utazásszervező csak abban az esetben kezdheti meg a tevékenységét bármelyik uniós tagállamban, ha rendelkezik fizetésképtelenségre szóló vagyoni biztosítékkal, amit bankkal vagy pénzintézettel vagy biztosítóval tud megkötni. A vagyoni biztosíték két célt szolgál, az egyik az, hogyha az utazó nem tud elutazni az iroda fizetésképtelensége miatt, de már befizetett valamennyit részben vagy egészben a részvételi díjat, akkor ezt a befizetett pénzt visszakapja kamatok nélkül, vagy pedig, ha már kint van, de nem tud hazautazni, akkor ebből a pénzből, a vagyoni biztosítékból, ebből megszervezik a hazautazását, és hogyha tovább kell kint tartózkodnia egy-két-három napot, akkor a szállását és az ellátását is ebből finanszírozzák. A Robinson Tours, ahogy én a sajtóban olvastam, ugye egyrészt közzétette egy levelet, a másik pedig az, hogy mindegyik utazóját értesítette, hogy fizetésképtelenné vált, felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen, és megadta a biztosítónak, annak a bolgár biztosítónak az elérhetőségét, amelyik a vagyoni biztosítékot nyújtja.
1: Na most, ha ügyfél vagyok, kint vagyok, vagy éppen indulásra készen, ugye, ahogy mondja, mindkét esetben a cégnek helyt kell állnia. Én akkor kihez forduljak?
2: Most már csak a biztosítóhoz. Ugyanis a jogszabály, a magyar is, meg a bolgár jogszabály is úgy szól, hogy ha fizetésképtelenné válik az utazásszervező, akkor a visszafizetés meg a hazahozatal tekintetében ugye a biztosító lép az utazásszervező helyébe. Tehát akkor valamennyi utazónak a biztosítóval kell fölvenni a kapcsolatot. Ez a visszafizetés tekintetében azt jelenti, hogy a Robinson által megadott elektronikus címre, akár e-mailben, akár weboldalon, a biztosító weboldalán keresztül, ugye be kell jelenteni a kárigényt, és mellékelni kell azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják az utazó követelését.
1: Egy technikai kérdés. Ugye ez egy bolgár cég, az Axiom Insurance Company, ahova bejelentetik a kárigényüket. Na most mondjuk egy nyugdíjas házaspár ment volna, vagy éppen kint van, ezt magyarul megtehetik, vagy csak angolul? Vagy bolgár nyelven?
2: Hát...
1: Mert ez egy technikai kérdés, de fontos kérdés.
2: Nagyon fontos. Bolgár és angol nyelven.
1: Hát, akkor az AI-t lehet használni azonnal nagy lendülettel, vagy segítséget kérni leginkább. Ez azt jelenti, hogy a bolgár biztosító az ugyanúgy jár el, mint a mondjuk egy magyar biztosítónál lett volna ez rendezve. Csak erre kell figyelni, hogy akkor ezt mondjuk minimum angolul, de ha lehet, akkor két nyelven küldjék el. Ilyenkor mi a menetrend?
2: Ilyenkor a következő a menetrend, hogy az utazó, a károsult
1: elküldött mindent.
2: Elküldi ezeket az iratokat, és akkor utána várni kell. Ugyanis a biztosító, és ez Magyarországon is így történik, a biztosító ugye megvárja, amíg begyűlik az összes kárigény. Nyilvánvaló, hogy a bolgár biztosító is a saját honlapján közzé fog tenni egy közleményt, hogy mit tudom én, hogy 15 napon belül, 30 napon belül ugye küldjék meg az utazók a dokumentumokat, a kárigényeiket. Nézni kell ennek a biztosítónak a weboldalát. És ez a weboldal, ez egyébként angol és bolgár nyelven biztos, hogy működik, de lehet, hogy más nyelven is, mondjuk például németül. Akkor, amikor letelik a biztosító által megadott határidő, akkor a biztosító megnézi, hogy összesen hány igény és milyen összegű kárigény érkezett be.
1: Na most egy technikai kérdés megint csak. Az, aki befizette és vár az útra, annál ez teljesen valid. Ezt abszolút érthető, elküldte, várnia kell. Na de ha kint vagyok, jönnék haza. Még van 4 napom, egyébként a szerződés szerint. Akkor is ugyanez a procedúra? Akkor gondolom, hogy azért a biztosító előre veszi azokat, akik kint vannak, mert haza kell hozni őket.
2: A következő jellemző az, hogyha nekem van 4 napom, és ennek a 4 éjszakának a szállása, ellátása, ez ki lett fizetve, tehát ezt a Robinson kifizette, csak éppenséggel a hazaútra szóló repülőjegyet nem fizette ki, akkor a biztosító ki fogja fizetni a repülőjegyet. Uh-huh. Itt már nem vonják be az utazót, mert a légitársasággal fog tárgyalni a biztosító, és akkor az utazó akkor jön haza, amikor eredetileg haza kellett volna jönnie.
1: Tehát akkor ilyen szem, ha ki van ez fizetve, akkor rendben van. Mi van akkor, ha nincs kifizetve?
2: Ha nincs kifizetve a szállás, vagy nincs kifizetve...
1: Mondjuk a repülőút, igazából a hazaút, ugye az a kérdés főleg.
2: Ha a hazaút nincs kifizetve, akkor a biztosító megszervezi a hazautazót, tehát a vagyoni biztosítéknak a terhére fog repülőjegyeket vásárolni.
1: Vagy buszt, mert ugye szokták ezt csinálni, hogy akkor...
2: Igen, vagy megszervez egy charterjáratot, és akkor hazahozza az utazókat.
1: Na most hazajöttek, beadta mindenki a kérelmét, a biztosító megvárta az összes kárt, és akkor innentől kezdve a kifizetés az, hogy működik. Mi van akkor, ne nincs elég fedezet az összes kárra?
2: Hát ez a legizgalmasabb. Ugyanis, hogyha nincsen fedezet...
1: Mármint egy ügyvédnek, ugye, mert azért a hallgatónak vagy a utazónak ez annyira nem izgalmas, inkább bosszantó.
2: Így van. Hogyha van elég fedezet, akkor az utazó által megadott kárigény bejelentésben megadott bankszámlaszámra a biztosító utalja az összeget. Ez gond nélkül, ez sima. Ha nem elegendő, akkor az jogilag egy csöppet problémás lesz, de nem annyira. Ugyanis ugye ez azt jelenti, hogyha nem elegendő a vagyoni biztosíték összege, akkor Ez azt jelenti, hogy a bolgár állam nem megfelelően ültette át az uniós irányelvet a bolgár nemzeti jogba, és hogyha ezzel kárt okozott, már pedig kárt okozott az utazónak, akkor ezért ő köteles helytállni. Erről számtalan európai bírósági ítélet is van, ráadásul miután Magyarországon is azért volt jó pár utazási szervező csőd, ahol nem volt elegendő a vagyoni biztosíték, a magyar bíróságok is ugye következetesen marasztalják el az államot, és kötelezik helytállásra, azaz kártérítési kötelezettségre. Az ítéletek után az magyar állam fizetett is, mint a katonatiszt.
1: Egy utolsó kérdés, mert az időnk kevés. Ez körülbelül mennyi idő alatt zajlik le, ha van probléma? Vegyük azt, hogy mondjuk ez a helyzet, hogy nincs elég fedezet. Ez egy pár hónap alatt megvan, vagy erre várni kell éveket?
2: A magyarországi tapasztalat alapján én úgy kalkulálok, hogy körülbelül 6 hónap. Aha.
1: Jó, tehát akkor azért úgy számoljanak, hogy nem...
2: A biztosító sem dolgozik lassabban, mint a magyar. Tehát körülbelül 6 hónap alatt ennek rendeződnie kell. Ha nem elegendő a vagyoni biztosíték összege, és per lesz belőle, akkor én szerintem minimum 2 év. Ha megjárja az Európai Bíróságot az ügy, akkor 3, maximum 4 évet kell számolni.
1: Na, akkor jobb lenne, hogyha fedezné ezt a dolgot, főleg az utasok érdekében. Nagyon szépen köszönöm, dr. Salamon András utazásjogi tanácsadót hallották itt az elmúlt percekben. Egy kis zene, 10:30-kor, rövid hírekkel zárom a reggeli.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Két kisebb földrengés volt a horvát tengerparton, az elsőt hajnalban Novi Vindoszkinál, Srikvenicától 10 kilométerre regisztrálták. A földmozgást Krk-szigetén és Senyben is érezték. A második rengés Dubrovnik környékén lehetett érzékelni, a két rengés magnitudója 3 és feles, illetve 2,7-es erősségű volt, károkról, sérülésekről nem érkezett jelentés. Rekordot ért el júniusban a német export, emelkedett az import volumene is, az ország kereskedelmi többlete pedig csökkent. A német szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint Németország exportja naptári szezonális hatásokkal kiigazítva majd 1%-kal nőtt júniusban éves összevetésben. Az import 4,4%-kal nőtt, egyébként így a külkereskedelmi többlet 15,4 milliárd euróra csökkent. Felszámolt egy engedély nélkül működő kriptotőzsdét Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Az orosz hatóságok a hálózat több mint 20 alkalmazottját vették őrizetbe. Az FSB vágya szerint a szervezet nem csak kriptoeszközök adásvételével, hanem számos más illegális tevékenységgel is foglalkozott. A szolgálat szerint az őrizetbe vett munkatársak pénzmosási tevékenységet végeztek Ukrajnának, és pénzt csaltak ki idős orosz emberektől. Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg júliusban az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal csökkentek, ezt jelentette reggel a Központi Statisztikai Hivatal.
0: Tőzsde hírek.
1: A BUX immár 8%-os pluszban, 147.746 ponton az index, a forgalom pedig már átlépte a 3 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével pluszban. A MOL 1,9%-kal 4.726 forintra drágult, ugye hajnalban jelentett a cég. Az OTP 8%-kal ment feljebb 46.250 forinton. Az ugyancsak hajnalban jelentő Richter 7% körüli pluszban 12.160 forinton. A Telekom 7%-os mínuszban 2.678 forinton. A forint tovább gyengült, 367 forint 20 fillért kérnek immár 1 euróért a bankközi devizapiacon, 1 dollárért pedig 318 forint 80 fillért kell adni, és a svájci frankért is zsebbe kell nyúlni, 392 forint 90 fillért kérnek érte. Európában a vezető indexek többsége immár pluszban, majdnem mindenki, vagy már kivéve a spanyol indexet. London pár pontos pluszban, a DAX Index 4%-kal van még feljebb, Párizs 1%-os pluszban, de ez is elindult lefelé, olyannyira, hogy már az olasz tőzsde is mínuszba fordult 2/10-del, a spanyol 6%-os mínuszban, hát ehhez képest Budapest egész jól teljesít. Ázsiában a japán tőzsde enyhe mínuszban, 1%-os mínuszban zárta a napot, egyébként sokáig vagy próbálkozott kitörni ebből. A hongkongi tőzsde 0,5%-os pluszban zárt, Shanghai 1%-os emelkedésben fejezte be a napot. India még nyitva, a kereskedés utolsó harmadában 0,5%-os mínuszban. Dél-Korea 6%-os mínuszban zárt, de majdnem ledolgozta a hátrányt. Szingapúr pedig 9% fölött hasít. Az olajárak nem mozognak, de hajnalhoz képest csökkentek. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 77 dollár 80 centhez közelít, a Brent 83 dollár 30 centhez, a VT 7%-os pluszban, a Brent 1%-os emelkedésben. Az arany 1,2%-kal lódult meg 4353 dolláron áll. A többi fémára is elindult fölfelé. A palládium 2%-kal, a platina 2,3%, az ezüst 4,5%-kal került többe, a rész csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak közül a cukrot kell kiemelni, 1,7%-kal drágult. A gyapot az egyetlen, ami mínuszban, 6%-kal, és 6%-kal drágult egyébként a búza is a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az már csak 6%-os pluszban, lefelé indult, 56,10 eurócenten áll szeptember végi szállítással. Mától nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, ezt jelentette be a miniszterelnök. A kabinet közben elfogadott egy uniós forrásokból finanszírozott nagyszabású energiafejlesztési programot, amelynek célja a hazai energiarendszer korszerűsítése és fejlesztése, valamint új szélerőmű parkok építése is.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma se lesz hideg, de nem lesz olyan meleg, mint tegnap, legalábbis az előrejelzés szerint. Több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, az ivatarra, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Zenélünk, majd 11-kor jönnek a friss hírek, mi pedig találkozunk egykor, mert akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Tartsanak velünk itt a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra, ma jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Két kisebb földrengés volt a horvát tengerparton. Az elsőt hajnalban Novi Vinodolskinál, Srikvenicától 10 kilométerre regisztrálták. A földmozgást Krk szigetén és Szennyben is érezték. A második rengést reggel Dubrovnik környékén lehetett érzékelni. A két rengés magnitúdója 3,5-es, illetve 2,7-es erősségű volt, károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet a Robinson Tours ügyére reagált. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett intézkedéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a fővárosban. Újabb jelentős bővítés körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra. A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet a szervezetnek. A Politico összefoglalója alapján Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, hiszen az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós szabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét lezárta, és egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy 2028-as csatlakozásra törekszik. Felszámolt egy engedély nélkül működő kriptotőzsdét Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Az orosz hatóságok a hálózat több mint 20 alkalmazottját vették őrizetbe. Az FSB vádja szerint a szervezet nem csak kriptoeszközök adásvételével, hanem számos más illegális tevékenységgel is foglalkozott. A szolgálat szerint az őrizetbe vett munkatársak pénzmosási tevékenységet végeztek Ukrajnának, és pénzt csaltak ki idős orosz emberektől.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os erősödés mellett 147.604 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4716 forintnál jár 1,6%-os pluszban, az OTP 8%-kal került feljebb 46.260 forintra. A Richter 4%-os erősödésben 12.130 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb 2.672 forintra. A Bitcoin 0,5%-kal erősödött 64.608 dollárnál és 3 centnél jár. Az Ethereumot 4%-os pluszban 1.910 dolláron és 21 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 37 fillér, egy amerikai dollárért 317 forint 92 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 98 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 16 fillér, a cseh koronáé 15 forint 10 fillér. Egy angol font 427 forintba és 35 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal erősödik. Párizsban a CAC 0,2%-kal került feljebb, csak úgy, mint a milánói börze mutatója. Madrid 0,4%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-kal drágult, 77 dollár 92 centre. A Brent jegyzési ára 0,9%-os pluszban 83 dollár 21 centen áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,5%-os erősödés mellett 4.364 dollárt és 15 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 56 euróba és 18 eurocentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik az alapvetően meleg nyári időjárás, azzal a különbséggel, hogy azért 40 fok alá megyünk, 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk, több órás napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
4: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt vagyunk természetesen, ez a Soul Session. Magyarország első számú soul műsora, ahol jó magam próbálok 2 órában közízlést formálni. Sokszor vinilekkel, néha CD-kkel, de volt, hogy már kazettával, szallaggal, meg minden egyéb formában.

osztani az igét. Így még sosem fogalmaztam, hogy szeretjük a szót és a funkit. Szóval egy elég speciális adás, mert a mai alkalommal nagyon sok kislemezt hoztam nektek. Volt már, hogy olyan spéci műsor, ahol arról beszéltem, hogy csak és kizárólag kislemezek. Ez majdnem így van a mai este is. Ismeretlen előadók, egy pár ismertebb előadó, tehát az ismert is mit jelent? Annyit, hogy maximum a Soul Session kemény mag ismeri az előadókat. Egy biztos, hogy nagyon white fülűre szaptam a mai Soul Session-t, úgyhogy mindenkitől elnézést, aki esetleg újonnan csatlakozik a Soul Session-höz, és másra számít, vagy lehet, hogy még egy picit nehezen fogja majd venni ezeket a zenéket, de próbáljatok elengedni magatokat, próbáljatok érezni és érteni, hogy milyen őrületes szól és funky zenékkel. Próbálom kényeztetni a füleket a mai alkalommal. Dynamic Superiors és az I Don't Want To Be Loved. Ezzel indul a mai műsor, aztán jövünk vissza.

Dynamic Superiors, I Don't Want To Be Lonely. Nem is labda, hogy az előbb mondtam. Ez a nyitódalunk 1976-ból itt a mai Soul Sessionben. Ne felejtsétek, ahogy mondtam nektek, YouTube oldalunk bekövethető, sőt, kérünk mindenkit. Van egy Donabli oldalunk, ahol támogatni tudtok minket, és mellette a Facebook oldalunk, ahol sok-sok egyéb extra tartalmat is megtaláltak. Bár ebből a szempontból szerintem a YouTube-on jártok a legjobban, hogyha egy picit csemegésztek, hogy miket töltünk föl oda hétről hétre. Carlisle Miller 1976, I'm Really Going To Miss You, Vem Records, kislemez, és aztán Funtown 1982, Baby. Itt majd azért mindenkinek a refrénre szeretném felhívni.

a figyelmét Push with Lawrence and Cliff. Különben az előadó, hogyha szerettek így mazsolázni az előadók között, hogyha engeditek, akkor a mai alkalommal is, ahogy azt már megszokhattátok, fogok feltölteni természetesen tracklistát, megtaláltok különben tracklistákat visszamenőleg is az adott heti Soul Session Facebook post alatt, úgyhogy remélhetőleg ezzel is pici plusz információt kaptok a dalok mellé. Hamarosan ki fogunk települni végre, reméljük az idő is kegyes lesz, úgyhogy egy picivel később remélhetőleg itt vagytok akkor is, megosztanánk infókat veletek ezzel kapcsolatban, meg egy picit erről azért szeretnék beszélni, mert nagyon fontos esemény lesz, és nem csak a kitelepülés miatt, és erről majd úgyis egyéb infókat is meg fogtok találni a megfelelő helyeken. Szóval zenélünk inkább Carlyle Miller és Push with the Lawrence and Cliff. Ez itt a Soul Session természetesen.

Az imént említettem nektek, hogy ki fogunk települni május 10. Mindenki vésse már be a naptárba. Ez egy szombati nap, amikor is már volt ilyen egyszer a Nexon Dunakeszi teniszklubba, azaz a teniszklubomba egy gyönyörű klubház avató eseményre szeretnénk meginvitálni mindenkit, amelyet szeretnék egybekötni azzal, hogy a rádió műsor is onnan fog aznap megszólalni, egy gyönyörű felső teraszos új konténerépület, amelynek a teraszáról szeretném, hogyha jelentkezni a műsor egy kis kajapiával, rengeteg szózenével, sok jó baráttal és olyan arcokkal, akik egyben biztosan hasonlítanak, az pedig a szól és a funky muzsika. Ezzel kapcsolatban további részleteket még a mai alkalommal is megosztok, bár ennél több részletre szerintem nincsen szükség. Nagyon-nagyon várok mindenkit, és a kemény magnak mindenképpen ott kell lenni. Szóval Carilla Miller és Push, ez volt a két dal mindkettő kislemezről, és most nézem, mert hogy igen, újra csak kislemezek, méghozzá újabb kettő, The Mob és a Saving My Loving For You, és aztán egy ritkaság, Richard Carl Watson, de hát hányszor el lehet mondani, hogy ritkaság, ha a Soul Sessionről van szó, Are You Going To Be There, 1982, Ray Records. De elsőként, csak hogy megjegyezzük a nevet, The Mob, ez itt a Soul Session.

0: 94.2 Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Két kisebb földrengés volt a horvát tengerparton, az elsőt hajnalban Novi Vinodolskinál, Crikvenicától 10 kilométerre regisztrálták. A földmozgást Krik-szigetén és Szennyben is érezni lehetett. A második rengést reggel Dubrovnik környékén lehetett érzékelni. A két rengés magnitúdója 3,5-es, illetve 2,7-es erősségű volt, károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet a Robinson Tours ügyére reagált. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni, arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelye nem Magyarországon van, a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük kárigényüket. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a városban. Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott, megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy, széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításáról. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a közmédia végleges vezetőjének kiválasztására. A miniszter azt kérte, mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödés mellett 147.461 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,1 milliárd forintot. A MOL 1,7%-kal erősödött 4.720 forintra, az OTP 7%-kal került feljebb 46.210 forinton áll, a Richter 3%-os pluszban 12.120 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb 2.672 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 97 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 317 forintot és 50 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 77 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 6%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 2%-kal került feljebb, a milánói börze 1%-kal, Madrid 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 3%-kal erősödött $77.55-re. A Brent jegyzési ára szintén 3%-os pluszban $82.74-en áll. Egy uncia aranyért 1,6%-os pluszban $4,368.30 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, főként délután fordulhatnak elő felhősebb periódusok, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: Az imént már elkezdtem beszélni róla, de hát sokszor fogom a mai alkalom szóba hozni, hogy május 10-e szombat, reméljük egy kegyes időjárású szombat. A Soul Session kitelepül Anexon Dunakeszi teniszklub, gyönyörű klubházavató eseményére, ahol sok minden fog történni, és még sok mindent meg is osztunk ezzel kapcsolatban. Soul és funky muzsikák 2 órában. Nagyon bízom benne, hogy a mai alkalommal is tudom számotokra hozni azt a szintet, amivel megütjük az inger küszöbét a soul és funky szerető hallgatóknak. Finishing Touch, Seville és Johnny Caro-val megyünk tovább. Engedjetek meg egy kicsi előzetest, mert hogy az elkövetkező hetekben rendkívül sok vinilt, és onnan is majd ritkaságot, nagy lemez ritkaságot szeretnék mutatni nektek. Megsúgom, jó pár visszafogott mellószól lesz, és jó pár japán, úgyhogy elképesztő hetek lesznek, ezzel kapcsolatban is majd remélhetőleg lesznek promók, úgyhogy figyeljétek az oldalainkat, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Szóval 3 lemezzel megyünk tovább, Finishing Touch, Second Best, ez egy elképesztő muzsika, talán egyszer már játszottam itt a Soul Sessionben, nagyon-nagyon szeretem ezt a kis lemezt. Seville, Show Me The Way, kevesen tudják a lemezről, ha rákerestek, akkor rögtön kiderül, hogy talán az egyik legdrágább modern soul kislemez jelen pillanatban gyűjtőkörökbe, nagyon-nagyon ritka, elképesztő ára van, úgyhogy érdemes ilyen füllel is hallgatni. És aztán Johnny Caro, pedig az az úriember, egy Las Vegas-i bárénekes, aki többek között ezt a kislemezt is hát ilyen házi módon kiadta, mert azt hiszem összesen 12 példány van belőle a világon is. Ráadásul bár megjelent nagy lemezen ez a dal, az egy picit másfajta verzió. Kovács Laci barátomnak köszönöm, hogy a kislemezemen, ami az elején van egy pici ugrás, mert hogy így is csak ezt az egyet találtam életemben, vagy láttam ezt a Hang On In There Baby Johnny Bristoltól, Johnny Carótól, megjavította, segített abban, hogy úgy legyen ledigizve, hogy tökéletesen tudjam nektek prezentálni a mai alkalommal itt a Soul Sessionben ezt az őrületes ritkaságot. De előtte Finishing Touch, Second Best, Seville, Show Me The Way, és aztán Johnny Caro. Jegyezzük meg a nevet. Őrület.

Hát azért azt tudnotok, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok a május 10 miatt, ha valaki lemaradt volna, ugye kitelepülünk. Várunk mindenkit szeretettel a Nexon Dunakeszi Teniszklub klubház avató szuper szombatján, ahol hát sok minden fog történni ezzel kapcsolatban, úgyis osztunk meg majd még részleteket. És ahogy említettem nektek, az elkövetkező hetekben rengeteg ritkasággal, újdonsággal jövök tengeren túlról, Japánból, mert hogy közben jártam Berlinben, a Mion Berlinben elképesztő lemezekért Dali barátomnál, aki rengeteg jó sztorit mesélt a lemezvásárlással, meg eladással kapcsolatban, és ugye közel 1 millió lemez a berlini raktárban, elképesztő volt gyerekek látni azt az őrületet, ami ott van. Csodálatos, ritka, elképesztően jó szól és funky zenék japán nyomatokban. Csodás. Mindenkinek szívből ajánlom a Mion Berlint. Szóval megyünk tovább. American Standard Band Morning, 1976 újra, Stereozone Records, és egy olyan kislemez, ami azért áll nagyon közel hozzám, mert hogy nagyon sokáig fenn volt a Once listemen, a keresési listámon. Lehetett bőle kapni egy-egy példányt, annak nagyon gyenge volt a minősége, ami prezentálhatatlan volt felétek, úgyhogy aztán jó pár évvel ezelőtt egy magángyűjteményben rábukkantam erre a csodás, amúgy nem egyszerű darra, ami nem is kimondottan szólzene, de mégis azt gondolom, hogy teljes mértékben szólszessönös, de ezt döntsétek el ti, aztán írjátok meg, hogy mit gondoltok. Köszönjük a rengeteg kommentet, észrevételt és minden egyebet, amit hétről hétre mutattok és küldötök nekünk, és ne felejtsétek, hogy van ám ilyen szívküldi, mert már volt rá példa. Úgyhogy ha van kérés, nyugodtan küldjétek, meg azt is, hogy kinek szeretnétek küldeni az adott dalt, aztán próbálom teljesíteni, ha van rá mód, úgyhogy megteszek ezért mindent. American Standard Band Morning még egyszer, aztán pedig egy klasszik, Teak Henry és George Griffin, Keep on Doing What You're Doing. Ez is abba a kategóriába tartozik, ami, hogyha valaki lemezeket gyűjt, akkor hát nem tudom, mi kell legyen az első 10, amit mindenképpen meg kell venni. Van, aki arra esküszik, hogy nagy klasszikusoknak kell lenni, Stevie Wonder 76, Songs in the Key of Life, Superfly, Curtis Mayfield, I Want You, Marvin Gaye, meg nagy klasszikus lemezek. De azért megmondom őszintén, hogy lehet, hogy ilyen kis lemezekből is lehetne csinálni egy első 10, mindenképpen ezt kell venni kategóriájú lemezt, mert hogy ez Teak Henry, de előtte egy személyes kedvenc, ha nem haragszotok. American Standard Band Morning. A dátum 1976, ahogy mondaná Paul Collins Londonban.

Nem tudom, mi a feedback, de megmondom őszintén, és remélem, hogy számotokra is hasonló, egy klasszikus Modern Soul órát prezentálok, vagy próbálok prezentálni felétek. Ez itt a Soul Session, Magyarország első számú soul műsora, tele ritkaságokkal, olyan dalokkal, amelyek csak és kizárólag minden szerénytelenség nélkül csak itt a Soul Sessionben hallhatóak, még néha, ha egész Európát figyelembe vesszük, akkor is. Búcsúzik majd az első óra egy újabb személyes kedvenccel, egy ugyancsak kislemezzel, Jim Mansell és Just Be Yourself. Ez lesz a dalnak a címe, Kanadából, 1979 a dátum, és hát ebben is próbálok segíteni, ha jegyzeteltek, bár minden tracklistát felteszek az adott poszt alá a Facebook oldalunkra, úgyhogy vissza is tudtok nézni egyéb posztok alatt, ha valakit érdekelnek tracklisták, meg a YouTube-on ugye visszahallgathattok, meg visszanézhettek műsorokat, ahogy azt tehetitek hétről hétre. Ott is hallhattok rengeteg ritkaságot, de azért ma próbálok mindent elkövetni annak érdekében, hogy egy emlékezetes Soul Session legyen a mai. Szóval Jim Mansell, Just Be Yourself, ezzel fogom zárni az első órát, aztán a második órában is természetesen jó pár ritkaság, mellette egy, hát a mai napig szinte megszerezhetetlen kislemez, nem is egy, kettő. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a második órába, mellette meg nagynak klasszikusok, ami csak a whitefülőeknek, meg a rendszeresen Soul Session-t hallgatóaknak klasszikus, mert sok egyéb hallgatónak lehet, hogy vadonatúj előadók és olyan hangzású dalok lesznek, amihez még nincsen hozzászólva, szokva a fülük, de hát ezért vagyunk hétről hétre, hogy ezen keresztül, ezeken a dalokon keresztül próbáljuk a közízlést formálni. Hamarosan közben jut eszembe, jelenik meg a legújabb Young Gun Silver Fox lemez, már rendelve, meg tudok mindenkit nyugtatni, hogy elsőként fogjuk tudni prezentálni, mert ráadásul Andy Plates-el is beszéltem, úgyhogy nagyon siet a lemez, hogy a Soul Sessionben bemutatható legyen. A minőségről annyit, hogy klasszikus Young Gun Silver Fox hangzás, a japán kiadáson zárójel két olyan dal, ami az európai nem lesz rajta, de ehhez meg már hozzászoktunk. Japán meg úgy is játszok eleget, úgyhogy sok szempontból összeköthető minden mindennel. Jim Mansell, Just Be Yourself, aztán folytatjuk.

0: faces. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Két kisebb földrengés volt a horvát tengerparton, az elsőt hajnalban Novi Vinodolskinál, Crikvenicától 10 kilométerre regisztrálták. A földmozgást Krik szigetén és Szennyben is érezték. A második rengést reggel Dubrovnik környékén lehetett érzékelni. A két rengés magnitúdója 3,5-es, illetve 2,7-es erősségű volt. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a városban. Folyik a vizsgálat és az átvilágítás a közmédiánál, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott, megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a széleskörű párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításáról. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a szervezet végleges vezetőjének kiválasztására. A miniszter azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására, azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik. 3,5 éve nem látott szintre emelkedtek a múlt hónapban a globális élelmiszerárak. Elsősorban a kedvezőtlen időjárás, valamint a Perzsajból menti térségben és a Fekete-tengeren zajló háborúk hatására. Ezt az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete közölte. A nemzetközi élelmiszernyersanyagárak irányadó árindexe júliusban 6,1%-kal emelkedett júniushoz képest, és 131,1 pont lett, ami 1%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ez 2023. januárja óta a legmagasabb érték, amely kissé meghaladta az áprilisit, ugyanakkor 18%-kal elmaradt a 2022. márciusában az ukrajnai háború megindulását követően mért rekordtól. Újabb jelentős bővítés körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra. A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet a szervezetnek. A Politico összefoglalója alapján Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, hiszen az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós szabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét már lezárta, egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy 2028-as csatlakozásra törekszik.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 147.307 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,3%-kal erősödött 4.700 forintra, az OTP 46.210 forinton áll 7,1%-os pluszban. A Richter 3,1%-kal emelkedett 12.110 forintig, a Magyar Telekom 9,1%-kal csökkent 2.674 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 73 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 28 fillér, egy svájci frank 391 forint és 47 fillér. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 10 fillér, a cseh koronáé 15 forint 8 fillér. Egy angol font 426 forintba és 46 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,7%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 0,3%-kal teszi ugyanezt, Milánó 0,2%, Madrid 0,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 0,4%-kal drágult 77,32 dollár, a Brent jegyzési ára 0,1%-os mínuszban 82,40 dollár áll. Egy uncia aranyért 1,8%-os erősödés mellett 4376 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 56 euróba és 16 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően marad a napos derült idő némi fátyolfelhőzet mellett, főként délután lehetnek majd felhősebb periódusok, elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

nem is tudom, miről kéne beszélnünk itt az elején a második órának, szerintem a kitelepülésről. Május 10 a dátum, véssétek be a naptárba, szombat, amikor is Anexon Dunakeszi Teniszklub főház, klubház avató buliára szeretnénk mindenkit meginvitálni, amely össze kell kötődjön a Soul Sessionnel, úgyhogy nem is kérdés, hogy italok, ételek, finomságok, csodás lemezek és nagyon exkluzív zenei tartalom, amit jól lenne átélni együtt. Úgyhogy ez a nagy ötlet, hogy gyertek, hadd csináljak egy óriás Soul Session főasztalt, mert hogy erre számítok. Mi a második órát a Joneses és az In Love Again-nel kezdtük, ami egy nagy klasszikusnak számít itt a mai alkalommal, és abban is ritka ez a dal a többi között, hogy nem csak kislemezen, hanem LP-n is megjelent 1977-ben. De a folytatásban már újra kislemezek, Freddie Waters' We Are In This Love Together, amely dal címről ismerős lehet sokatoknak, reméljük, hogy az is, hiszen az originál verzió nem máshoz, mint Al Jarreauxhoz fűződik, aztán pedig Bill, Space Lady. Érdekes a kislemez, mert olyan mértékben tud ugrani az eladási ára. Volt, hogy már láttam 100 dollárért, aztán hirtelen 500 lett, most megint 300 euró körül van az ára. Egy biztos, ezeknek a kislemezeknek őrületes módon tudja befolyásolni az árát a lemeznek a minősége, amellett, hogy eredeti sleeve-vel, eredeti papírral, netalántán, ha volt valami kép is a borítón, eredeti borítóval árulja valaki, de alapvetően inkább a minőség az, ami döntő tud lenni, és mellette nagyon sokszor természetesen az alapvetés, hogy milyen nyomás, mert vannak lemezek, amik mondjuk Amerikán kívül megjelentek Európába, Hollandia, Belgium, Olaszország, Franciaország, elsősorban azon országok, ami jellemzően adott még ki a 70-es, 80-as években is ilyen stílusban és az amerikai eredeti mellett kiadványokat, de ott is nagyon sokszor nagyon nagy árkülönbség tud lenni az eredeti amerikai kiadás és az európai kiadások között, még akkor is, amikor mondjuk minőségben, nyomásban sokszor elhanyagolható a különbség, bár azt is meg kell mondanom nektek, hogy van, hogy az európai volt, hogy jobban szólt, mint az amerikai, pedig ugyanarról a master tape-ről gyártották mind a kettőt. Na mindegy, Freddie Waters, We Are In This Love Together, hallgassuk meg ebben a verzióban, már játszottam egy-két verziót, nem az Al Jarreau, de el tudják énekelni mellette is nagyon jól, ez egy megfelelő bizonyíték lesz rá, aztán Bill, Space Lady, egy őrületes ritkaság, de hát a Soul Sessionnek nincs lehetetlen.

Soul Session Magyarország első számú soul műsorra Bogyó Tomival, és a lemezeimből válogatok, a gyűjteményemből válogatok nektek elsősorban, de nem kizárólag a 70-es évek Amerikájából, ami a mai alkalommal, hát kimondottan igaz, végignézve itt a listát, mert szinte egytől egyig amerikai kiadványokról van szó. Soul és funky zenében utazunk, és próbáljuk a közízlést formálni, és mellette a hazai soul és funky családot növelni, mert hogy azért, megmondom őszintén, mert erre büszkék vagyunk, hogy hát csomó ilyen fórumot követek, meg Facebook csoportot, meg tudom, hogy vannak itthon soul és funky bulik, de olyan furcsa, hogy mindenki ugyanazt a 60 dalt posztolja, mindig minden buliba ugyanaz a 70 dal megy. Hát ennél azért kicsit szélesebb volt a spaletta, vagy a paletta, hogy így fogalmazzak. Szóval megyünk tovább egy örületes ritkasággal. Bobby Finch, nagyon büszkék vagyunk, mert hogy volt a Soul Sessionben élőben vendég, interjút készítettem bele, Get a Hold of Yourself a dalnak a címe, ráadásul Phil Bord barátomnak egy remix verzióját halljátok, aki a mastert is megcsinálta, amikor Patrick Biggerstaff-val közösen elértük Bobby Finch-et, és megszerezve a jogot kiadta az Easy Fosso Records ezt a nagyon nagy ritkaságot újra, úgyhogy erről játszom én is nektek ezt a nem akármilyen funky nótát. Aztán pedig, hát hogyha az első órában a Seville Show Me The Way kapcsán említettem nektek, hogy milyen ritka, meg mennyire keresett és milyen drága, akkor True Remains, Ripe For The Picking, az lesz a másik olyan dal ebben a blogban, amire hasonlóképpen el lehet mondani, és csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a lemezről. Hát azt szokták mondani, hogy ez az, ami igazán meg tudja mutatni egy gyűjteménynek az értékét, meg egy másik polcra helyeződik az a gyűjtemény, amelyikben fekszik egy eredeti True Remains, Ripe For The Picking kislemez, de előtte Bobby Finch, amely eredetiből, különben most fenn van talán 1,2 millió forintért egy eredeti a Discogson. Hallgassátok szeretettel!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Két kisebb földrengés volt a horvát tengerparton, az elsőt hajnalban Novi Vinodolskinál Crikvenicától 10 kilométerre regisztrálták. A földmozgást Krk szigetén és Szennyben is érezték. A második rengést reggel Dubrovnik környékén lehetett érzékelni, a két rengés magnitúdója 3,5-es, illetve 2,7-es erősségű volt, károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kifulladt az árrobbanás a hazai lakáspiacon, a zenga.hu értékelése szerint a múlt hónapban tovább emelkedtek a lakóingatlanok hirdetési árai, az éves árnövekedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is lassult. A fővárosban júniusról júliusra 3/10, országosan 2%-kal nőttek az árak, Zalában már 1%-kal alacsonyabbak voltak a hirdetési árak az egy évvel korábbiaknál. Miközben Borsod-Valói-Zemplén megyében továbbra is 30% feletti az éves drágulás. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, erről Stumpf Péter számolt be Facebook oldalán. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a városban. Folyik a vizsgálat és az átvilágítás a közmédiánál, ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a széleskörű párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításáról. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a szervezet végleges vezetőjének kiválasztására. A miniszter azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik.
0: tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 147.290 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti az 5,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 4.690 forintra, az OTP 0,7%-kal került feljebb 46.210 forintig, a Richter 0,3%-os pluszban 12.110 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-kal csökkent 2.662 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 90 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 36 fillér, egy svájci frank 391 forint és 62 fillér. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 14 fillér, a cseh koronáé 15 forint 8 fillér, egy angol font 426 forintba és 46 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 8%, Párizs 3%-kal erősödik, Milánó 4%, Madrid 2%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, később lehetnek felhősebb periódusok is. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, ezek környezetében a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul, késő éjszaka 24 és 27 fok közé hűl le majd a levegő. Hírekkel legközelebb 13 órakor jövünk itt a Trend FM-en, a 94.2-n.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

hát nem akármilyen kettő dal itt a Soul Sessionben. Köszöntöm mindenkit továbbra is nagyon nagy szeretettel. Engedjétek meg akkor, hogy még egy picit a továbbiakban most hagy folytassam olyan lemezekkel, amik hát nagy lemezen is megjelentek. A ritkaságuk, hogy a kislemez verzió egy picit más. Young Hearts, I've Got Dancing Fever, ez lesz az első, aztán Warren Ray and the Inferno Blues Machine, és aztán még egy, a THEM és a The Time Is Now, 1980 Hawk Records. Nem akármilyen hármas, és az előbb már említettem nektek azon büszkeségünket, hogy milyen sok olyan dalt játszom, meg olyan sok dalt mutatunk, ami azt gondolom, hogy a hazánkban ismert soul és funky zenék színvonalát abszolút érintik, sőt, sokszor szerintem jobbak, de hogy mégis nagyon nehezen lehetne rá, vagy mindenki úgy van vele, hogy nem merne lejátszani egy ilyet, mert nincs rá buli, pedig hogyha szocializálódunk ilyen zenéken keresztül, sokszor ilyeneket hallgatunk, szerintem igenis lenne rá kereslet. Nekem is sok megkeresés jön, hogy csináljak bulikat, de pont ezért nem is merem vállalni, meg nem is akarom, mert hogy én is azok közé tartozok, aki lejátsza a Delegation-t, meg a Sucker DJ-t, meg nem tudom, most sorolhatnám a How G-t, vagy nem tudom, mik mennek funky muzsika név alatt, pedig semmi közük a funkyhoz. Lényeg a lényeg, arra abszolút nincsen szükség, meg hát nem is vagyok DJ, meg lemezlovas. Másod részről pedig biztos, hogy 5 órán keresztül olyan zenéket játszanék, hogy már az első 15 percben leülne a táncparkett, és jó magammal lassúznék egyedül a közepén. Félig picsogva, potyogó könnyekkel, annyira tetszik, ami szól, csak senki nem bulizna rá. Szóval lényeg, hogy megyünk tovább, és akkor kíváncsi vagyok ezekre, mit szóltok. Young Hearts, Warren Ray, és aztán Team, The Time Is Now. Ez itt továbbra is a Soul Session. Hát nagy-nagy kedvenceim szólnak, mit szóltok.

94.2. Trend FM.

Hát annyira várom, hogy kitelepüljünk, május 10, már egy párszor elmondtam, de remélem, meg most heteken keresztül azért ez biztos szóba fog kerülni, szóval kitelepülünk, és majd ezzel kapcsolatban a Facebook oldalunkon és a YouTube oldalunkon nézzétek az infókat, mert remélem minél több kommentelőt, vagy nicknév, keresztneveket, meg beceneveket fogok tudni összekötni arcokkal, ha megjelentek, és ott majd mindenki elmondja, hogy ki ő, mert olyan sokatokat már ismerünk azon keresztül, hogy rendszeres hallgatók, Soul Session családhoz tartoztok, és itt vagytok velünk hétről hétre, hogy reméljük, hogy egy ilyen csodálatos estet, ami vár ránk ott, majd közösen tudunk ünnepelni. Két dallal megyek tovább, TFO és Let Love Come Right On It, 1981 Venture Records, nagy-nagy kedvencem újra, és aztán Maureen Bailey, Taking My Town With You, ami bárcsak lenne eredetibe, de még életemben nem láttam eredetit. Viszont hál' Istennek megjelent már nagyon-nagyon jó minőségű repressingbe, de már annak az ára is az egekben van, úgyhogy nem könnyű belőle találni. Ami még fontos info, amit mindenképpen szerettem volna elmondani nektek, hogy remélhetőleg hamarosan egy újabb szenzációval is fogunk szolgálni, hogy milyen eddig ki nem adott dalt tudunk majd nektek bemutatni. Május hónapig kell már csak erre várni, addig még egy-két dolog rendeződik a lemez körül, amin dolgozom most, úgyhogy nagy bejelentésre készülünk. De hát sok minden fog történni, már említettem az első órában és az elkövetkező hetekben. Nagyon durva ritkaságokkal jövök, európai, amerikai, japán, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani hétről hétre, és az oldalainkat érdemes követni, hogy az infók eljussanak hozzátok. Mi pedig két dallal megyünk tovább, TFO, Maureen Bailey.

Hát sok minden történik a mai napon, meg sok mindenről beszéltünk, hogy mik fognak történni, ezeket majd úgyis ismételjük hétről hétre. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem, TFO Maureen Bailey, két elképesztően csodás dal, 81 és 76 volt a dátum, de az első órában Seville, Finishing Touch, Mob, Push with Lawrence and Cliff, Carlisle Mirror, Dynamic Superiors. Szóval rengeteg olyan dal, ami először van Soul Sessionben, vagy nagy ritkaság, és nagyon büszkék vagyunk, hogy le tudjuk játszani nektek, mert hogy hétről hétre igazából egyetlen egy dolog a motiváló, hogy nektek tudjunk mutatni újakat, hogy nektek tudjunk mutatni olyanokat, amivel remélhetőleg a hétvégéteket egy picit megszínesítjük, vagy az egész heteteket, vagy meg tudunk mutatni olyan előadókat, akire aztán, mert van rá példa, kapom az üzeneteket, rákeresve újabb és újabb dalokat fedeztek föl, aztán ti ajánlotok nekem dalt, amit kérlek tegyetek meg, amikor ti üzentek másoknak a műsoron keresztül, kérlek, tegyétek meg, úgyhogy próbáljuk minél interaktívabbá tenni, egy a lényeg, a Soul család nőjön, egyre többen legyünk hétről hétre, úgyhogy vihetitek a műsor jó hírét, ahogy csak tudjátok, ne felejtsétek majd a kitelepülést, meg hát sok minden történik körülöttünk, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok velünk a mai alkalommal, és Midnight, Keep on Walking By, Hanza, nem amerikai gyerekek a dal, meg a kiadvány se, de maga a zene teljes mértékben őrület. Ezzel búcsúzik az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetője, ilyet sem mondtam még soha, Bogyó Tomi voltam, jövünk legközelebb, lájkoljátok, kövessétek oldalainkat, ne felejtsétek, hogy van Donablink, amin keresztül támogatni tudtok. Jövő héten majd egy picit beszélgessünk a YouTube-ról, mert lett egy pici változás, és ott is van már egy olyan extra köszönet gomba, amin keresztül ott is tudtok minket támogatni. Úgyhogy remélhetőleg mindenki a maga módján hozzá tud tenni ahhoz, hogy a Soul Session egyre nagyobb és egyre hallgatottabb legyen. Nagyon örülünk, hogy így van, egy dolog miatt, mert akkor tudom, hogy az általam nagyon szeretett szól és funky muzsikák egyre több emberhez jutnak el. Itt, apró kis hazánkban is, ahol ennek a zenéjek, valljuk be, nagy múltja, nagy kultúrája ilyen mélységekben egészen biztosan nincs. Ez volt még egyszer a Soul Session, Bogyó Tomi, jövünk legközelebb, még egyszer, Midnight, Keep on Walking By.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, a párizsi vizes VB-n megszületett az első magyar arany és az első magyar ezüst, ezt is mondom majd, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nagy meglepetést okozott a júliusi infláció, ami 1,2% lett éves alapon. Júniushoz képest 1%-kal csökkentek az árak. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az volt érdekes, hogy a szolgáltatások áremeléseit kompenzálni tudta az élelmiszerek árának visszaesése. Regős Gábort hallják.
3: Mindenképpen meglepetés az infláció 1,2%-os júliusi értéke, 1,7% volt a június, ehhez képest tovább csökkent szinte 10 éve nem látott szintre. Igazából ami magasabb inflációt indokolt volna, az ugye a banki áremelés, telekom áremelés, parkolási díjak emelése, illetve az üdülési szolgáltatásoknál van egy szezonális áremelés, de ezeket az élelmiszerek alacsony inflációja, illetve átcsökkenése, illetve a háztartási energia átcsökkenése tudta ellensúlyozni.
2: Kifulladt az árrobbanás a hazai lakáspiacon. Az enga.hu értékelése szerint a múlt hónapban tovább emelkedtek a lakóingatlanok hirdetési árai. Az éves árnövekedés üteme országosan és Budapesten is lassult. Fővárosban júniusról júliusra 3/10, országosan 2%-kal nőttek az árak. Zalában már 1%-kal alacsonyabbak voltak a hirdetési árak az egy évvel korábbinál, miközben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében továbbra is 30% feletti az éves drágulás. A Richter konszolidált árbevétel az első fél évben 461,5 milliárd forint fölött lett, 8%-kal viszont elmaradt az előző év azonos időszakától. A adózott nyeresség az első fél évben 103,5 milliárd forint volt. Az eredmény több mint 27 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte. Ettől függetlenül a cég bizakodó, mert a külföldi piacokon nagyon jól teljesítettek. Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatóját hallják.
4: Csalóka egy ilyen időszakban, amikor tavasszal emlékszünk, hogy milyen drasztikus forint erősödést értünk meg ez az exportőr cégeknek, és azokkal, akik az importtal versenyez, azt gondolom nem meglepetés, hogy kedvező hatása nem tudott lenni. Eredménye az lett, hogy lenullázta a növekedésünket, ami egyébként árfolyam szűrten a célunknak teljesen megfelelő, és az előzetes jelzésünkkel is teljesen összhangban lévő magas egyszámjegyű ütemű volt, tehát olyan 9% körül nőtt a Richter, ha az árfolyam hatást félretesszük.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,2%-os pluszban, 148.277 ponton az index, a forgalom közelíti a 7 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL 1,4%-kal drágult 4.704 forintra, az OTP 1,9%-kal ment feljebb 46.750 forinton, a Richter 6%-os pluszban 12.150 forinton, a Telekom viszont majd 1%-kal lett olcsóbb 2.672 forintot ér. Nézzük, mi a helyzet a forint házatáján. Nos, nagy mozgás nincs, egy nagyon pici gyengülés látszik. 365 forint 50 filléren áll az euróval szemben, 1 dollárért 317 forint 10 fillért kell adni. Egy svájci frankért 391 forint 40 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban. London immár 7%-kal van följebb, a DAX index 8%-del, Párizs 4%-del, csak úgy, mint az olasz tőzsde, és a spanyol index, amelyik megjárta azért a mínusz tartományt, már 3%-os pluszban. Ázsiában vegyes volt a kép. Japán 1%-os mínuszban zárt, Hongkong 0,5%-os pluszban, Shanghai 1%-os emelkedésben zárta a kereskedést, India 6%-os mínuszban zárt, csak úgy, mint a dél-koreai index, Szingapúr viszont 1% fölötti pluszban fejezte be a napot. Az olajárak mínuszba fordultak, hajnalhoz képest ez szemmel látható csökkenés. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 6%-kal $76.90-re esett vissza, a Brent 8%-kal $81.80. Ugye hajnalban volt egy kis emelkedés részben, ugye a hormuzi szoros körüli bizonytalanságok miatt. Az arany 1,8%-kal többe kerül, $4,379 ér egy unci arany. A palládium 8%-del, a platina 2,5%-kal, az ezüst azonban 5%-kal lódult meg, a rész pedig pár centtel olcsóbb lett. A mezőgazdasági termelői árak piacán a kakaó 1,3%-os mínuszban, a gyapot 0,5%-kal jött lejjebb. Minden más drágult, a cukor 1,5%-kal, a kávé 9%-del, a kukorica pedig 0,7%-os pluszban, a többiek pár centes emelkedés mutatnak. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama pedig mínuszban fordult, 0,8%-kal, 55,30 eurócenten áll szeptember végi szállítással. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire. Erről Stumpf Péter számolt be Facebook oldalán. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van a korszaknak, amikor a nagyberuházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Körültekintése hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet a Robinson Tours ügyére reagált. Közölték, az Európai Unió szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkeznie arra az esetre, ha a fizetés képtelenség miatt nem tud eleget tenni kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt a károsult utasokat ezekből kártalanítják. Ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteni ők kárigényüket, bár a reggeli monitorban a mi szakértünk azt mondta, hogy az Európai Unióban ez egységes, tehát elvileg nem lehetne ettől eltérni. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvíz ellátását a városban. 3,5 éve nem látott szintre emelkedtek a múlt hónapban a

0: Egyébként az 2023. januárja óta a legmagasabb érték. Újabb jelentős bővítés körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra. A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet majd a szervezetnek. A Politico összefoglalója alapján Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, hiszen az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós szabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét már lezárta, és egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy a 2028-as csatlakozásra törekszik. Felszámolt egy engedély nélküli működő kriptotőzsdét Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Az orosz hatóságok a hálózat több mint 20 alkalmazottját vették őrizetbe. Vágyuk szerint a szervezet nem csak kriptoeszközök adásvételével, hanem számos más illegális tevékenységgel is foglalkoztak. A szolgálat szerint az őrizetbe vett munkatársak pénzmosási tevékenységet végeztek Ukrajna számára, és pénzt csaltak ki idős emberektől.
1: Időjárás jelentés.
0: A Fátyol és Gomoly felhők mellett napsütés várható, hát hideg nem lesz. Elszórtan számíthatunk zápor az ivatalra, hát sokan vagyunk, akik azt mondják, bár jönne. A hőmérséklet egyébként estig 30 és 35 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Megszületett az első magyar arany a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Betlem Dávid ugyanis aranyérmet nyert a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában. Ugyanebben a műfajban ezüstérmet nyert Fábián Bettina, aki címvédőként lett egyébként második a 3 kilométeres kieséses versenyszámban. Két magyar aranyérmet szereztek a hazai fekvenyomók a litvániai Európa-bajnokság felnőtt mezőnyében. És még egy fontos hír, az pedig, hogy Jan Urik, a németek egyetlen Tour de France győztes kerékpárosa, azt nyilatkozta, hogy sajnálja, hogy túl későn vallotta be, hogy doppingolt korábban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: A Richter konszolidált árbevétel az első fél évben, mint a hírekben hallották, több mint 461,5 milliárd forint volt. Ez 8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakától. Az adózott nyereség az első fél évben 103,5 milliárd forint lett. Az eredményt 27 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte. Ettől függetlenül a cég bizakodó a következő negyedéveket illetően, mert nagyon kiválóan teljesít az amerikai piac. Lezárták a gyógyszergyártás optimalizálási programjukat idehaza, a hatóanyaggyártást dologra helyezték át. Részben ennek is volt köszönhető, hogy az energiaigény mintegy 55%-kal csökkent, a veszélyes hulladéktermelés pedig 11,5%-kal. Orbán Gáborral, a Richter vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
2: Kijött a második negyedév, meg ezzel együtt persze az első teljes félévi gyors jelentése a Richternek, és hát első ránézésre árbevétel szinten, legalábbis hogyha teljes első félévet nézzük, akkor egy pici elmaradás van, de azért érződik, hogy a második negyedév jobban sikerült. Mennyire sikerült jobban?
3: Érezhetően jobb volt a második negyedév. Az első ránézés persze csalóka egy ilyen időszakban, amikor tavasszal emlékszünk, hogy milyen drasztikus forint erősödést éltünk meg ez az exportőr cégeknek, és azokkal, akik az importtal versenyez, azt gondolom nem meglepetés, hogy kedvező hatása nem tudott lenni. Eredménye az lett, hogy lenullázta a növekedésünket, ami egyébként árfolyam szűrten a célunknak teljesen megfelelő, és az előzetes jelzésünkkel is teljesen összhangban lévő magas egyszámjegyű ütemű volt, tehát olyan 9% körül nőtt a Richter, ha az árfolyam hatást félretesszük. Ebből a legnagyobb ütemben a biotechnológia tudott 30%-kal emelkedni. Itt néhány új termékbevezetés, amire nagyon régóta, sok éve készülünk, meg tudta tolni az értékesítési számokat, de nagyon jól ment az innovatív szegmens is, tehát azon belül az amerikai piacon értékesített skizofrénia elleni molekula továbbra is nőni tudott, pedig 10 éve van a piacon, és nőgyászatban is 7%-kal nőttünk tavalyhoz képest, úgyhogy én abban nagyon magabiztosan tudok nyilatkozni, hogy évvégére oda fogunk érni. A közel 10%-os árfolyam szűrt növekedéshez, ami a tervünk volt.
2: Ez az árbevételt jelenti elsősorban, vagy az adózott nyereségben is körülbelül ekkora?

0: mértékét?
1: Az árbevételre gondoltam az előbb, de a jövedelmezőségünk esetében talán még inkább optimista vagyok, mert itt már az első fél évben is 20%-os ütemben nőtt árfolyam szűrés után a tisztított üzeméredmény. Persze az adózott eredmény, amire a kérdés vonatkozott, az nem pont így alakul, mert ugye ott a mérlegtételek átértékelődése miatt az árfolyamok még visznek valamennyit, de ha ezt félretesszük, akkor az alaptevékenységből, a működésből származó jövedelmezőség eredmény az árbevételt meghaladó ütemben fog tudni nőni, és ennek ez az egyik oka, amit mondtam, az amerikai piacon keletkező jogdíjak növekvő súlya és növekvő jogdíjbevételek, de a másik az, hogy az enélküli alapműködésben tudtunk olyan szintén sok évre visszatekintő programoknak eredményét találni az idén, amik hajtották fölfelé, hajtják továbbra is fölfelé az üzeméredmény hányadot.
0: A cég életében, de most gondolom nem kis felfordulást okozott az energiainség, az, hogy a nagy vállalatokat energia megtakarításra kérte a kormányzat, és figyeltem a sajtótájékoztatóikat, ott azt mondta, hogy az, hogy Budapestről Dorogra teszik át a gyárat, azért az nagy előnyt okozott most ebben a pillanatban. Mekkora előnyt, és hogyha mondjuk augusztus végétől kéne újra csökkenteni a termelést, azt meg tudnák-e oldani?
1: Igen, a budapesti telephelyről a hatanyaggyártás átköltöztetése volt az egyik kiemelt projektünk az elmúlt 3-4 évben. Itt 4 üzem is működött évtizedek óta Budapesten, nem a legideálisabb helyszínen, abban az értelemben, hogy egy lakóövezettel körülvett területen működik, még mindig az utolsó simítások vannak még hátra. Egy tulajdonképpen vegyi gyár, tehát ennek mindenképpen műszakilag is, környezetvédelmi szempontból is jobb helye van Dorogon, ahol 1967 óta van egyébként a Richternek egy fontos hatóanyaggyártó központja, itt készülnek azok a szteroid molekulák, a szteroid alapú hatóanyagok, amik például a nőgyógyászatnak a legtöbb termékének az alapját képezik, és ide transferáltuk az elmúlt 3-4 évben azokat a technológiákat, amik Budapesten működtek korábban. Ez mind a létszám igényét, és még inkább az infrastruktúra és energiaigényét nagyon jelentősen csökkentette a hatóanyaggyártásnak, és ezzel a versenyképességének a feltételeit lerakta, ugyanis egyre nagyobb arányban látjuk, hogy Ázsiába költözik át nem csak a vegyipar, hanem a gyógyszeriparnak a hatóanyaggyártó lépései. Tehát az, hogy Európai Uniós területen hatóanyaggyártás legyen, ahhoz az kell, hogy dolgozzunk azon, hogy a technológiák, az infrastruktúra versenyképes tudjon maradni. Úgyhogy ez volt a lényege, nem annyira az felkészülés a hőségre, de tény, hogy kapóra jött, hogy lényegesen kisebb energiaszinttel tud, mármint villamos áram felhasználással tud működni a Richter, mint évekkel ezelőtt.
0: Mennyivel kevesebb energiafelhasználással?
1: Az, hogy nyáron minden évben megállunk, és ennek az időzítését tudtuk úgy még módosítani itt az utolsó pillanatokban, hogy ez a megtakarítás minél nagyobb tudjon lenni. Ennek az lett az eredménye, hogy több mint a felével tudtuk a lekötött mennyiséghez képest csökkenteni a villamos energiaigényt ezekben a hetekben, tehát az elmúlt héten, illetve a következő 2 hétre ezt még biztosan tudjuk vállalni.
0: Visszatérve a piacra, elhangzott az is egy kérdése válaszolva, hogy az orosz piac az, hogy is fogalmaz, a csendes? Tulajdonképpen csendes, tulajdonképpen növekszik, de ez az önök számára kihívást okoz. Miért okoz kihívást?
1: Az orosz piacon nagyon nagy fejlemények nincsenek. Igazából a gyártásnak a feltételeit nehéz megteremteni. Van ott is egy kb. 40 millió doboznyi gyógyszert termelni képes létesítményünk. Az ottani feltételek megteremtése a szankciós csomagok következtében egyre nehezebb, az informatikai támogatást biztosítani, alkatrészellátást, ilyeneket egyre nehezebb megszervezni, de ettől eltekintve nincs változás az orosz gyógyszer ellátásban, vagy az ottani gyártásban sincs ezen fölül semmilyen fejlemény. Ez egy olyan iparág, vagy olyan piac, ami nem esik szankció alá. A szankciók inkább a beszállítókra vonatkoznak, illetve a beszállítók önkorlátozása vezet oda, hogy nehezedik a helyi gyártási feltételek biztosítása. Más hír most az orosz piacról nincs.
0: Gondolom az ukrán piac az meg gyakorlatilag hatványozottan nehéz.
1: Igen, az ukrán forgalmunk nagyon jelentősen visszaesett a háború első két évében, és az ott is maradt nagyjából. Ettől még vannak betegek, akiket el kell látni, és ezt meg is tesszük folyamatosan. Igyekszünk releváns szereplő maradni Ukrajnában is.
0: A magyar piac, tudom, hogy most már nem akkora szegmens a Richternél, de hát azért nyilván magyar cégként ez a alapterület. Az, hogy új kormányzat van, új egészségügyi vezetés, az alapvetően változtathatja meg például a gyógyszerek támogatásával vagy árazásával kapcsolatos politikát, vagy mik az ezzel kapcsolatos várakozásaik?
1: Kialakult hamar egy konstruktív párbeszéd, és magában az a tény, hogy létezik egy egészségügyi minisztérium, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a területtel, az egy üdvözlendő fejlemény. Egész Európában van egy olyan tendencia vagy politikai irány, hogy az Európai Unió területén a gyógyszeripar mint stratégiai területet megerősítsék, ezzel az ellátásbiztonságot garantálják. És én azt remélem és arra számítok, és a kezdeti jelekből ezt szűröm le, hogy ez a kormány ebben a mozgásban, ebben a törekvésben érdemi szerepet tud majd vállalni. Már csak azért is, mert Magyarország egy kiemelt központja a gyógyszergyártásnak hosszú ideje, hát 120 éves múltra tekint vissza ez az iparág, és egyfőre jutó exportunk tekintetében 11. helyen vagyunk. Tehát ilyen rangsorok nem nagyon vannak a Nobel-díjon, meg az olimpiai érmeken kívül, hogy az egyfőre jutó teljesítmény ennek az országnak a top 10-hez ennyire közel esik. Úgyhogy maga ez az Európai Uniós törekvés a stratégiai autonómiára ezen a területen egy olyan irány, amire azt érzem, hogy érdemes lenne rákapcsolódnunk. Ott is kicsit több a kommunikáció, mint a tettek. Ez mindig így szokott lenni. Talán bízhatunk abban. Én optimista vagyok, hogy Magyarország, mint tagállam ebben egy kulcs szerepet tud vállalni.
2: A Richter vezérigazgatóját, Orbán Gábort hallották az elmúlt percekben.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Hát a BUX fölfelé 1,2%-kal és az európai szinten is egészen jól látszik. 148.296 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 7,1 milliárd forintot. A Telekom kivételével minden papír drágul, a MOL 1,4%-kal 4.706 forintra emelkedett, az OTP 1,8%-kal hasít 46.740 forinton, a Richter fél százalékos pluszban 12.140 forinton, egyedül a Telekom az, aki majd 1%-kal 2.672 forintra esett vissza. A forint délelőtt gyengült, most viszont erősödni látszik. 365 forint 50 fillér 1 euró a bankközi devizapiacon. A dollár beesett 317 forint alá 1-2 fillérrel, a svájci frank pedig 391 forint 10 fillérhez közelít. Európában a vezető indexek pluszban, London 8%-kal, a DAX index 9%-kal van feljebb, Párizs 0,5%-kal, az olasz 4%-del, a spanyol 3%-del. Nézzük, mi a helyzet az olajárakat. Nos, azok mínuszban, hajnalhoz képest mindenképpen ez szemmel látható visszaesés. 76 dollár 80 cent alatt az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, és 8%-kal 81 dollár 80 centre esett vissza a Brent. Ugye hajnalban 1,5% fölötti pluszokat láthattunk, bár ugye a CNBC elemzői szerint ugye itt a hormozi szoros körüli bizonytalanság, az eltérő kommunikáció volt az ok. Az arany minden esetre majd 2%-kal többe kerül, 4.383 dolláron áll. A palládium 1,3, a platina 2,4, az ezüst majd 5%-kal kerül többe, a réz egy pár centtel kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 1,9, a gyapot 7%-kal olcsóbb lett, minden más drágult. A cukor 1,2%-kal, a kávé több mint 6%-kal, a kukorica pedig majd 0,5%-kal kerül többe a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 0,8%-kal jött lejjebb, 55 euró 30 euró centen áll, szeptember végi szállítással. Mintegy 912 millió SpaceX részvény vált tegnap eladhatóvá, azután, hogy a tőzsdei bevezetés után egy ideig zárolták őket. Ez szokás az IPO-k esetében. Ennek az az értelme, hogy a befektetők egy része ne tudjon visszaélni, és ne befolyásolja időre a papírárát. Ők ugyanis általában a tőzsdei kibocsátás előtt jóval alacsonyabb áron jutnak értékpapírokhoz. János Zsolt független pénzpiaci szakértő elmondta, izgalmas időszak előtt a papír, de az ügyeteket intéző bankok és brókerházak sem unatkoznak. János Zsolttal beszélgettem a reggeli monitorban. Több mint 900 millió zárolt részvény vált eladhatóvá. Miért voltak ezek zárolva? Kezdjük ezzel.
4: Ugye a tőzsdére menetel előtt a vállalatok egyik oldalról tőkét gyűjtenek be, és ezenek a tőke begyűjtésnek egy lehetősége, egy perspektívája, amit a befektetők kapnak, hogy ők részvényeket is kaphatnak, ami majd a tőzsdére menetel után eladható, de persze nem egyből, mert amikor egy vállalat a tőzsdére megy, akkor inkább az egyik cél az, hogy minél magasabb áron tudja kivinni a vállalat a tőzsdére a részvényt, ez a bevétele, plusz azután a fantázia annyira fantasztikus legyen tovább is, hogy a részvények emelkedjenek. Na most, hogyha a tőzsdére menetel előtti részvénytulajdonosok elkezdik eladni a részvényt, az egy nem jó üzenet a tőzsdének, ezért a vállalatok egy ideig zárolják a tőzsdére menetel előtti tulajdonosoknak a részvényeit, és feltételekhez vannak kötve, vagy mikor lehet egyáltalán újra eladni.
2: Egyébként itt milyen van valami fő szabály, hogy nem tudom, az IP után 3 hónappal lehet legkorábban, nincsen semmi, ezt minden cég maga dönti el?
4: Igen, ezek egyedi döntések. SpaceX-nél különlegesen érzékeny volt a téma, mert ugye 5%-át a létező részvényeknek adta el első lépésben Elon Musk, főleg a tőzsdén keresztül, és azok a részvények, amelyek most felszabadultak konkrétan a tegnap óta, 911 millió, ez körülbelül 20%-át teszi ki a SpaceX részvényeknek, és ez nagy részt az alkalmazottaknak, tehát azt mondjuk, hogy bennfentes információkkal rendelkező embereknek a kezébe van. És ez a fő kérdés, amit nagyon figyel a piac, a tegnapi nap még nem indultak el nagyobb hullámok, valamennyivel nagyobb volt a forgalom, mint általánosságban, de a következő hetek fogják ezt eldönteni, hogy mi történik, csak gondoljunk bele, 4-szer annyi részvény került most szabad piacra, mint eddig az 5%, ami el volt adva.
2: Ilyenkor a kérdés nyilván az, hogy és milyen áron mozognak, mert ugye értelemszerűen, ha az IPO ár alatt van, akkor nem biztos, hogy van értelme piacra dobni.
4: De ez a kérdés, ugye azok, akik az IPO áron vették meg a részvényeket, ezek ugye már a tőzsdére menetel után vették meg. Azok, akik a tőzsdére menetel előtt kapják a részvényeket, azok jóval az IPO ár alatt vannak. Tehát van olyan is, aki példaként 30 dollárért kapta meg a részvényt, annak ellenére, hogy most 110 dollárnál van a részvény csak, az IPO 135 volt, neki még mindig megéri most is akár likvidálni ezt a pozíciót, mert mindig jóval nyeresége van. Tehát azok, akik a tőzsdére menetel előtt veszik meg a részvényeket, azoknak elég mély árfolyamok még mindig nyereséget jelentenek, és ez a veszélyes, ugye, hogyha felszabadul ilyen részvénycsomag, hogy látszólag veszteségbe is eladják, mert ők már rég vették, ezért nekik ez még nyereséges.
2: Na most mennyire egyszerű a brókerházak élete ilyen szempontból? Mert ugye ők pörgetik ezt az egész bizniszt.
4: Hát ez is egy érdekes téma, ugye nagyon sok nagy bank az eheti számok után kijött fantasztikus következő árfolyam célokkal, szállnál van a részvény, és azt mondták, hogy 210 a cél. Részben ugye a brókerházak és a bankok abban a problémában vannak, hogy ők a tőzsdére menetelt kísérték, és nagyon sok esetben, ha azonnal nem kelnek el a részvények, akkor a bankok ezeket a tőzsdére meneteli részvényeket a saját könyveibe bevásárolják, de nem azért, hogy ezt örökre megtartsák, hanem amikor olyan hangulat alakul ki a piacba, hogy magasabb árfolyamokon ezt el lehet adni, akkor persze ők ezt érdekeltek, hogy eladják. Tehát itt egy kicsit kritikusnak lehet látni a bankoknak a kommunikációját, mert ők a nagy árfolyam zuhanás után még mindig azt mondják, hogy ez egy fantasztikus investment, elhallgatva azt, hogy a könyveikben vannak a részvények, és ha a hangulat fordul, akkor szeretnének megszabadulni.
2: Mit mondanak ilyenkor az amerikai taxisok? Hogy érdemes most tőzsdézni, vagy sem, ugye van az a mondás, hogyha a taxisok meg a pincérek erről beszélgetnek, akkor inkább az ember tartson, nem mozogjon.
4: Valójában pillanatnyilag nagyon-nagyon nagy a volatilitás a piacban, ezt az elmúlt hetekben már figyeljük, nem csak Amerikába, Dél-Korea is egy ilyen mintapiac, ebbe a két piacba alakultak a pénzintézményektől olyan egyszerű fogadásra képes termékek ki, hogy nagyon sok privát ember kvázi napi szinten kaszinózik a tőzsdén, a volatilitás, az ingadozásai a piacnak napi szinteken 20-30%-okat tesznek ki nagy blue chip cégeknél. tehát nem egészséges, amit most pillanatnyilag látunk. Azt látjuk, hogy az aktuális social media, az egyszerű termékek, a hiteleken keresztül finanszírozott befektetések annyira gyorsan pörögnek, hogy akár heti szinten, hát pillanatnyilag a pánik index a CNN-től kimutatva a kapzsiság indexékbe. A múlt héten pánik volt, ezen a héten erősen visszatért megint a kapzsiság. Nagyon nagy a bizonytalanság a piacokban, és az egészre ráteszi a bélyegét pluszba, amit már beszéltünk a múlt héten is a Fednek, a sajnos abszolút nem transzparens kommunikációja, tehát inkább nő a piac szereplőknél a bizonytalanság, mind a nyugalom.
2: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, és egy jó hír az autósoknak. Holnap tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9, a gázolai pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Ugye ma a 95-ös benzin átlagára 585, a gázolai pedig 660 forint per liter, de hát ugye itt komoly eltérések vannak a kutaknál, de holnap olcsóbb lesz. Tankolni viszont holnap ne felejtjék, hogy munkanap, tehát parkolási díjat fizetni kell, hogy ne szaladjanak be egy esetleges kis büntetésbe. Megköszönöm a figyelmüket, hétfő hajnalban találkozunk, addig is minden jó. Tartsanak velünk itt a 94.2-n a továbbiakban is, de legyen szép a hétvégéig, pihenjenek, vörödjenek, és spóroljanak az energiával az egyébként sem árt. Minden jót!
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
5: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél kettő múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Kifulladt az árrobbanás a hazai lakáspiacon. A Zenga.hu értékelése szerint a múlt hónapban tovább emelkedtek a lakóingatlan hirdetési árai. Az éves árnövekedés üteme országosan és Budapesten is lassult. A fővárosban júniusról júliusra 3/10, országosan 2%-kal nőttek az árak. Zalában már 1%-kal alacsonyabbak voltak a hirdetési árak az egy évvel korábbinál. Miközben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében továbbra is 30% feletti az éves drágulás. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire. Erről Stumpf Péter számolt be a Facebook oldalán. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az ember életek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a városban. Folyik a vizsgálat és az átvilágítás a közmédiánál. Ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a széleskörű párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításáról. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a szervezet végleges vezetőjének kiválasztására. A miniszter azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik. Újabb jelentős bővítés körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra. A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet a szervezetnek. A Politico összefoglalója alapján Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, hiszen az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós szabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét már lezárta, és egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy 2028-as csatlakozásra törekszik.
3: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 148.173 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, a MOL 1,3%-os pluszban 4.700 forinton, az OTP 1,7%-os erősödésben 46.670 forinton, a Richter 0,5%-kal korrigál felfelé 12.140 forintra, a Magyar Telekom 1% mínuszban 2.670 forinton. Nyugat-Európában is jó a hangulat, emelkednek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,7-del, a frankfurti DAX 0,8-del a pozitív tartományban, a párizsi CAC-on 0,3%-os pluszban, a milánói mutató 0,4, a spanyol parkett 0,2%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 316 forint 60 fillért kérnek, egy euróért pedig 365 forintot kell adni, egy svájci frankért 390 forintot kérnek. 1,1529 az euró dollárral szembeni árfolyama. Csökkennek az olajárak, 6%-kal olcsóbb a Brent, 81,90 dollár a jegyzés és 0,5%-kal olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyű olaj 76,80 dollár.
3: Időjárás jelentés.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Fesztivál.
2: Már csak egy helyszínen találkozhatunk idén a Telekomosok Fesztiváljával. Augusztus 8-án a Hortobágyon várnak mindenkit. A Nemzeti Park Pusztai Állatparkban hortobágyi csillagles lesz, a rohanó online hétköznapokat magunk mögött hagyva. A puszta csendjében és végtelenségében alakulhat majd új közösség. A Hortobágy vadregényes tája tökéletes helyszínt biztosít ahhoz, hogy kicsit elnémítsuk a telefonjainkat, és újra észrevegyük a természet apró rezdüléseit. Nappal lesz kenú a folyón. Részt vehetünk vadállatok, farkasok és keselyük látványetetésén, az esemény legexkluzívabb rítusa pedig a Hortobágyi Safari, ami egy terepjáros túra a vadas park legmélyebb területeire, ahol testközelből csodálhatjuk meg a puszta vadlovait és őstulokjait. Az idei utolsó fesztivál helyszínen a sztár fellépő a Felefánt és a Hiperkarma. Egy órakor kezdődnek majd az események a Hortobágyon, mindenféle kézműves aktivitásokon vehetünk részt. Lesz népi körhinta, kenuzás, vadaspark látogatás és vízhúzás, pányvavetés, gulyás aktivitás. Élő szavas népmese mondással is találkozhatunk minden óra kezdetekor. Sólyomröptetés lesz este 6:30-tól, a Merende műhely ugyancsak 6:30-tól 3 kívánság előadást tart, este 10:30-kor pedig csillagles kezdődik. Kiegészítő program lesz az Olvasni Szabad, Szendrői Csaba vezetésével délután 4 órától, a színpadi program pedig 7 órakor a Felefánttal kezdődik, 8:45-kor lép színpadra a Hiperkarma, este 10 órától pedig egy csillagász előadást hallgathatunk. A Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robival beszélgettünk arról, hogyan készülnek az eseményre. Különleges helyszínen lesz ez az augusztus 8-i koncert a Hortobágyon. Hogyan készültök? Lehet-e valamennyi kis pluszt belevinni a koncertbe azáltal, hogy egy különleges helyszínen zajlik majd?
3: Szerintem alapvetően a zenekar hangzása, a dalok, a dalszövegek elég különlegesek, már önmagukban is. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy bivajerős fesztivál műsorral készülünk erre a koncertre, ami azt jelenti, hogy az eddigi 26 év alatt megírt 96 Hiperkarma dalból fogjuk elővezetni a legütősebb koncertszámainkat. A zenekarnak a nyári fesztivál szezon az egyben a főszezon is, illetve a nyaralásunk is kb. Így telik, mert nyaralni nem tudunk elmenni olyan sok a koncert, úgyhogy mindig egy-egy ilyen fesztivál, például a Hortobágyon, az nekünk egyben egy nyaralás is. Igazából én még nem voltam a Hortobágyon, nyilván mint mindannyian itt Magyarországon nagyon sokat hallottunk már a hortobágyi déli bábról, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy életemben most először láthatom a Hortobágyot, és hogyha szerencsém van, akkor még egy déli bábot is fogok látni, és nyilván a déli báb című számunkat is el fogjuk játszani a koncerten.
0: Film.
2: A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatát Budapesten. A június elején indult szabadtéri vetítés sorozat az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe, ezért a szervezők további 8 ingyenes vetítéssel bővítik a programot. A Kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bill és Ted haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény. A Városligeti Kertmozi célja, hogy a filmnézés élményeit a liget természetes környezetével és a szabadtéri közösségi programok hangulatával kapcsolja össze. A vetítések továbbra is díjmentesen látogathatók.
0: Tudomány.
2: Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, áll a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljesen tereptárgymentes nyugati látóhatár, a napfogyatkozást megfelelő kifejezetten kifejezetten nap megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad csak megfigyelni. Budapestről este 19 óra 22 perctől látható a jelenség, ekkor érinti a hold először a napkorong peremét, ezt követően a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar majd ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik majd be.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Magyarország vár. Barangolások a tenkes kapitánya nyomában. A villányi borvidéken fekvő Harkány, Siklós és környéke mediterrán hangulattal, évszázados történelmi emlékekkel, kiváló fürdési és sportolási lehetőségekkel várja az erre járókat. Kezdjük utazásunkat a Tenkes kapitánya című filmsorozat nyomán egy nemzedék retinájába beégett Siklóson. Vára az egyik legjelentősebb hazai reneszánsz stílusú épület, ahol a hadtörténeti, bútor és nemzetiségi kiállítások mellett a várbörtönbe is betekinthetünk. Siklóson török-kori emlékeket is találunk. A Malkocs Bey dzsámi az 1500-as évek közepéről származik, ma múzeum és egyben imaház. Érdemes felkeresni az 1300-as években alapított ferencesek templomát és a szerb ortodox templomot is. Siklóstól csak egy ugrásnyira fekszik Magyarország egyik legjelentősebb zarándokhelye, a 17. századi Mária jelenések által ismerté vált Mária gyűd. A barokk stílusú római katolikus kegytemplomot a 18. században építették ferences szerzetesek. Ha itt járunk, nézzük meg a templom fölött a szabadtéri oltárt és az 1751-ben épült kálváriát is. Evezővel és bringával a Dráva mentén. Harkánytól alig néhány kilométerre folyik egyik legérintetlenebb folyónk a Dráva, amelyen többféle szervezett evezős túra közül választhatunk. Barcstól 3 nap alatt lehet eljutni Drávaszabolcsig, ahonnan sétahajózásra is indulhatunk a szirény motoros fedélzetén. A környék a kerékpárosok számára is ideális. Az egykori vasfüggöny mentén kialakított Euróveló 13-as útvonal Barcs és Mohács közötti szakaszának közepén fekszik Harkány és Siklós. Így kelet és nyugat felé is jelölt kerékpáros útvonalon indulhatunk. A Dráva homokpadjai, a galéria erdőben feltűnő károkatonák felejthetetlen látványt nyújtanak. Harkánytól 15 kilométerre Szaporcán találjuk az ormánság természeti értékeit és hagyományait bemutató ős Dráva látogatóközpontot interaktív kiállítással, majorral, tanösvényekkel és változatos programokkal. Az ördög szántotta hegykincsei. Siklósról a 442 méter magas Szársomjó déli lejtőjén fekvő Nagyharsányba is eljuthatunk 2 keréken. Az ördög szántotta hegy természetvédelmi terület, amelynek különleges értéke a védett magyar kikerics. Szakvezetéses túrán fedezhetjük fel a hegy természeti és kultúrtörténetét. Az egykori kőbányában szabadtéri szoborgyűjteményt is találunk, fölötte érdemes végig sétálni a kikerics panoráma sétányon.
4: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
5: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. A kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyet a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv.
6: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. Különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
5: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Mm. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotány állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
6: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szokácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
5: Az egész családtörténeten át húzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
6: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
5: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
6: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott, akár politikai hullámokra is, és például ilyen viclapokban, mint a Borszem Jankó jelentek meg neki az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktualitásokra is.
5: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzletpolitikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
6: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsapaprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráérzett arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
5: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
6: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, ő magában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógynövényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre.
5: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amelyet a Booklab kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. A 94.2.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet a Robinson Tours ügyére reagált. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket. Rekord vízhőmérsékletet mértek a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetének partjainál. Egy tengeri mérőbója 33 Celsius fok feletti értéket regisztrált. Ez a valaha mért legmagasabb érték a spanyol vizeken. A földközi tenger nyugati részén a jelenlegi vízhőmérséklet 4 fokkal magasabb a több éves átlagnál. A kutatók szerint az egyre magasabb értékek nem csak a tengeri élővilágot veszélyeztetik, hanem növelik a heves viharok és özönvízszerű esőzések kockázatát is ősszel. A rendkívül felmelegedett földközi tenger hatalmas mennyiségű vizet párologtat el, és óriási hőenergiát ad át a talaj közeli légrétegeknek. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra. A fesztivál idején a HÉV járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kiutást és a biztonságos hazatérést. Holnap este 7 órakor egy több tízezer embert vonzó nagyszabású koncert lesz az óbudai szigeten. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a városban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os erősödés mellett 148.478 ponton jár. A részvénypiac forgalma közelíti a 8,5 milliárd forintot. A blue chipek többségében jól teljesítenek, a MOL 1,2%-os pluszban 4.696 forinton. Az OTP 2%-ot emelkedik 46.840 forintra. A Richter 8,1%-os erősödésben 12.180 forinton, a Magyar Telekom 1% mínuszban 2.670 forinton. A Masterplast 7,1%-os pluszban 2.920 forinton, a 4iG 4,1%-kal gyengül 1.701 forintra, a Rába papírjai 7,1%-os mínuszban 2.110 forinton, az Opus 7,1%-ot erősödik 360 forintra. Nézzük, mi az helyzet Nyugat-Európában, itt jó a hangulat, a londoni FTSE 7,1%-ot erősödik, a frankfurti DAX 8,1%-kal megy fölfelé, a párizsi Kakaron 3,1%-del, a milánói börze 4,1%-del korrigál fel, a spanyol parkett 3,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 40 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 315 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 389 forint 90 fillért. Egy angol fontért 424 forint 80 fillért kérnek. 1,1536 az euró dollárral szembeni árfolyama. Pár centtel ugyan, de tovább csökkennek az olajárak. A Brent típusú jegyzésára $81.70, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI $76.60. 1,9%-ot drágul viszont az arany, egy uncia aranyért $4,384 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
3: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban, aminek most már a derekán járunk, a láthatóságról, észrevehetőségről van szó és lesz szó. Ma a élethosszig való tanulás, felnőttképzés apropóján fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, Gosszonyi Csaba, a MOME Open vezetője, kommunikációs szakember, forgatókönyvíró, olykor színész. Szervusz!
4: Szervusz!
3: Na de alapvetően most felnőttképzésről lesz szó. Szerintem meg fogjuk azt találni, és el fogunk azon a vonalon indulni, hogy hogyan segít valakit a tovább tanulás, vagy további fejlődés a láthatóság útján, de szerintem illő, mert nekem se volt nagyon tiszta, hogy ez a MOME Open, ez tulajdonképpen mit fed, vagy micsoda, tehát egy picit beszélgethetünk erről, és akkor utána kibontjuk ezt a témát is.
4: Igen, ugye a MOME az a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, ami egy alkalmazott művészeket képező graduális intézmény, és ehhez kapcsolódnak posztgraduális képzések, és kapcsolódnak felnőtt képzések is, amelyek már most már majdnem 5 éve dolgozom ott, amikor én oda kerültem, akkor kifejezetten erre kerestek egy szakembert, hogy ezeket a felnőtt képzési tanfolyamokat, amik ott a fotózást, az interaction designon át az adatvizualizációig mindenfélét felöleltek, hogy ezt valamilyen módon egy ernyőmárkává építsem, és márkázzam. Tehát valójában egyfelől volt egy cél arra, hogy ezt üzletiesítsük, mert ugye minden egyetemnél, de különösen az ilyen alkalmazott művészeket képző egyetemeknél ugye az üzleti szemlélet az elég fontos. Egyetemi indikátor is, hogyha egy egyetem tud pénzt keresni abból, ami a tudását értékesíti a piacon, akkor ugye abból egyrészt bevétele lesz, másrészt az indikátorokba is beleszámított akkor. Nem tudom, hogy most milyen változások lesznek majd.
3: És tulajdonképpen... Adásunkig valószínűleg nem.
4: Adásunkig nem. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye maga a design, ami az egyetemünknek egy fontos területe, vagy hát pontosabban átsző mindent, amit oktatunk a MOME-n, az ugye egy gondolkodásmód, vagy egy életszemlélet is. Ugye amikor én oda kerültem a MOME-ra, akkor azt gondoltam, hogy mondjuk egy gyönyörű szék az lehet design, vagy egy logó az lehet design, de hogy valójában

0: olyan helyzetek előtt, hogy mondjuk két hónap múlva lehet, hogy olyan munka meg nem is lesz, mint ami az én névjegyemen szerepel, ellenben mondjuk egy év múlva lesz egy teljesen új munka.
1: Hát ez nagyon para.
0: Nem igen. Ezt tanítjuk meg a felnőtteknek, akik hozzánk jönnek, de az alkalmazkodó képességet igen.
1: Én úgy képzelném, de tudom, hogy ennél többről, meg mélyebbről van szó, hogy itt mondjuk valakinek van egy hobbija, vagy egy érdeklődése, sőt, induljunk, hanem van valami szakmája, van valami állása, de mondjuk nagyon érdekli, elkezdi valami őt érdekelni. Akkor alapvetően ehhez talál, vagy keres magának kurzust, hogy akkor ő azt a hobbiát még jobban megélje, vagy pedig effektíve tényleg egy karrierváltásra gondolva azt mondja, hogy fú, hát ennek most kezd befellegzeni, amit én csinálok, ellenben nagyon nagy szükség lesz, nyilván az AI szó az el fog hangzani a műsorban is, meg amúgy is, tehát inkább ez a kiteljesedés, vagy egy nagyon tudatos karrierváltás az, amiben mondjuk többen keresgélnek ilyenkor.
0: Rengeteg út van, ugye a hobbista talán az, aki a legkevésbé. Tehát vannak nyilván olyan tanfolyamaink, ahol az ember megtanulhat street fotózni, vagy különböző olyan filmes kurzusaink vannak forgatókönyvírással kapcsolatos, ahol nem feltétlenül, hogy mondjam, egy új szakmát keresnek az emberek, de lehetséges ez is. Van olyan, aki dolgozik egy munkahelyen, nem az a célja, hogy elhagyja, hanem az, hogy szélesítse ezt a tudását, tehát nem az élet hosszig, hanem az élet szélig tanulásban vesz részt ilyen szempontból, kitapos magának új ösvényeket ott a vállalatnál, ahol még más nem jár, vagy van egy igény a vállalat részéről, vagy a közvetlen vezető részéről, hogy oda ő elmenjen, és akkor több-kevesebb akarással ugye ilyenkor az emberek eljönnek, jobb, ha nyilván ők szeretnek.
1: Saját motivációból erősebb.
0: A saját motiváció az jobb, de nyilván van egy olyan helyzet is, amikor a munkahely küldi, azért szerencsére szoktunk ilyen visszajelző kérdőíveket készíteni, viszonylag kicsi azoknak a száma, akik megbánják ezeket a képzéseket, ugyanis itt ezek azért nagyon jó mankók azzal kapcsolatban, hogy az ember szintetizálni tudjon valami olyat, amit már eredetileg is tudott, csak valahogy nem tette rendszerbe. De szóval sokféle van, és nyilván vannak azok az emberek, akiknek van egy saját motivációjuk, életközepi válságuk, a saját bizniszüket szeretnék csinálni, és ki akarnak lépni valahonnan. Volt egy gyerekkoruk óta dédelgetett álmuk, amivel egyébként professzionálisan szeretnének foglalkozni.
1: Na, én ezt a perszónát képzeltem el magamnak, amikor kérdeztem, igen, és amit utóbbi elemeztél.
0: A nagyon izgalmas perszóna az autórajzolás kurzusunkon van, ahol különböző C-level embereket képzelj el, ahogy egy ilyen alaksori teremben gyakorlatilag 10 órán keresztül skiccelnek autókat, mert hogy ők 14 éves korukban úgy képzelték, hogy ők majd valahogy az autókkal fognak foglalkozni, és ugye az autó az a szerelmükké vált továbbra is. Attól még ugyanúgy ez a C-level szakember marad, de nyilván megengedi magának, hogy délutánonként, hétvégenként ezzel foglalkozzon, tehát ez is van.
1: Tehát őket nem szippantja fel a Bentley azért, hogy akkor mostantól rajzoljanak ott.
0: Hát egyébként most mondanám, hogyha nappali tagozaton tanulnának nálunk, akkor lehet, hogy igen, mert hogy egyébként az a képzésünk, ami kifejezetten az autótervezésnek a graduális képzésére vonatkozik, ott azért nagyon nagy hatékonysággal helyezkednek el a diákjaink.
1: Hogyan zajlik, ha már nagyon erősen hangsúlyozta ezt a design gondolkozást, meg a design alapú tervezést, egy új kurzusnak a létrehozása, egyáltalán az igénynek a felmerülése és abból a kurzusig való eljutás, ez milyen folyamaton megy keresztül?
0: Itt is több folyamat van. Egyrészt vannak piaci igények, amit folyamatosan monitorozunk, és látjuk, hogy mi az, ami érdekes lehet, vagy ami iránt egyébként jönnek érdeklődések, mert nyilván két irányban...
1: Tehát, hogy van-e ilyen képzésetek? Írva, így van, mondjuk?
0: Hát mivel, hogy nekünk azért most már kiépült a B2B lábunk is, tehát eléggé szerves része és markáns része a képzési portfóliónknak az, hogy vállalatoknak csinálunk képzéseket cégre szabottan, vagy ilyen probléma központúan úgy mondanám, vagy ilyen fájdalom pontokra rátapintunk, ugye, mint a jó fizikoterapeuta, és amikor ott fáj, akkor arra próbáljuk a kurikulumot ráhúzni. Úgyhogy igazából az van, hogy, és elfejtettem a kérdést.
1: Hogy kell hozzá, de most az igényfelmérésnél tartottunk, és az a kérdés, hogy akkor kell hozzá egy oktató, aki ezt kitalálja. Tehát értem, B2B vállalati oldalról megjelenik az igény mondjuk, hogyan tovább?
0: Vagy van oktatónk erre házon belül, vagy pedig

0: kapcsolódik hozzánk oktató. Ugye egyébként is szoktak vendégtanárok járni egyetemekre is. A felnőtt képzés amúgy is alkalmas arra, hogy vagy külsős oktatókat kipróbáljon akár az egyetem, hogy később akkor az egyetemen oktathasson is, vagy doktoranduszokkal, vagy mesterképzett hallgatókkal kezdünk el dolgozni, tehát megnézzük, hogy van-e, mondjuk mit tudom én, prezentáció, design, akkor vegyünk egy példát, hogy erre van-e belsős oktatónk, a kapacitása megvan erre, ha nincs, akkor pedig megfelelő módon egy hozzánk kapcsolódó, vagy már hozzánk kapcsolódó, vagy pedig rekrutálunk, és nyilván igyekszünk megtanítani, van egy switch nevű képzésünk, ez egy belső képzés az oktatóinknak, én szeretném majd kifelé is vinni, ahol tulajdonképpen oktatásmódszertan tanítunk a tanárainknak, ugye rengeteg sok jó szakember létezik a piacon, de ezeknek a jó szakembereknek, ahogy mondjuk néha meg kell tanulniuk jól prezentálni, ugyanúgy meg kell tanulniuk jól oktatni, tehát megérteni azt, hogy hogyan kell a 21. században egy felnőtt befogadóval dolgozni, úgy, hogy ez hatékony legyen, és hogy az ő igényeit elégítse ki ez a tanfolyam. Tehát tulajdonképpen így működik, és nyilván van ezen még egy layer, hogy azért ennek meg kell felelnie az egyetemi minőségi követelményeknek, tehát akármit nem oktathatunk, és akkor nyilván itt azért van egy egyeztetés, hogy akkor mi az, ami az egyetem szempontjából is olyan, és ennek nyilván így úgymond a korona égköve, az pedig a szakirányú továbbképzés. Ebből például a service design témában nálunk volt először is az egyetlen egyelőre Magyarországon, ami ugye diplomával rendelkező embereknek egy másoddiplomás képzése tulajdonképpen.
1: És akkor van egy próbaév folyam először, vagy tehát hogy lendül aztán életbe egy ilyen, vagy meghirdettitek, és akkor lesz valahogy?
0: Hát ez ugye sokszor trial and error, én azt szoktam mondani, hogy azért nagyon sokszor az ilyen film marketinghez hasonlítható, mert rengeteg mindenen múlhat a sikere, és a sikertelensége is, és nem feltétlenül tudod számokkal alátámasztani vagy az egyiket, vagy a másikat. Vannak sikeres képzéseink, amikről már vannak sejtéseim, hogy miért sikeresek, de például a térképészeti adatvizualizációról remélem Bátorfi Attilát nem bántom meg ezzel, egy csomó ideig nem értettük, hogy persze a térkép az egy ilyen szexi dolog, de hogy miért van az, hogy rengeteg ember akár hobbi szinten is eljön térképészeti adatvizualizációt tanulni, és fordítva is van ilyen, hogyha éppen nem tudom, több ünnepnapra esik, ugye ezek délutánok, hétvégék általában, amikor az emberek tanulnak, meg jelenléti oktatás, azért nálunk ez egy fontos versenyelőny is.
1: Hiszen ezeknek állásuk van ezeknek az embereknek többnyire.
0: Így van, és akkor egy csomószor tulajdonképpen az van, hogy megpróbáljuk elindítani. Mi általában úgy szoktunk azért pilotolni, hogy élesben pilotolunk, tehát hogy már eleve elindulnak a képzéseink, ha olyan létszámmal futunk, ugye ennek azért van egy megtérülési száma, és nyilván egy megfelelő számú jelentkező esetében el tudunk indítani egy ilyen képzést. Nyilván, ha arról van szó, hogy ez valamilyen vagy kommunikációs célt szolgál, vagy egyébként tényleg ki akarjuk próbálni oktatás szakmai szempontból, hogy mi az, amit ezen mondjuk finom hangolni kell, akkor ennek nem feltétlenül az üzleti...
1: Nullásan is végig.
0: Nullásan is, mondjuk, vagy akár mínuszosan is, ez nyilván az én döntésem, vagy így a mi döntésünk. Mert ugye ez is egy befektetés, tehát amikor mondjuk vannak, most is lesznek mesterkurzusaink külföldi szakemberekkel, ott azért sokszor szoktunk olyat csinálni, hogy újságírókat elhívunk, olyan véleményvezéreket elhívunk, akik számunkra befektetést jelentenek, tehát az, hogy ők mondjuk a jó hírét keltik ennek a dolognak, az most ez mennyibe kerül, meg mennyit ér, tehát nekünk megéri az nyilván ilyen kicsiben,
1: PR szakterületre. Átevezünk. Nagyon tetszett ez az életcéltig, vagy életcélig tartó tanulás. Erről akartunk is beszélni, vagy szerettelek volna kérdezni, hogy milyen életkori határok vannak azért praktikusan nézve, tehát nyilván az ember ösztönösen azt mondja, hogy soha nem késő elkezdeni, meg minden korosztálynak ezeket, én tudom ezeket a kvázi paneleket, meg van is mögöttük bölcsesség, de hogy látod azt, hogy amikor valaki mondjuk tényleg egy karrierváltásban, vagy egy portfólió szélesítésben gondolkozik, meddig érdemes, vagy mikor érdemes belekezdeni valami kvázi tök újnak a megtanulásába?
0: Nem tudom, mennyire illik idézni a saját podcastunkat. Nagyon. Nekünk van egy Design Yourself nevű, hát viszont. Ezt nem is podcastnak hívnám, hanem inkább egy sorozat, ugye ezt előre felvettük különböző tematikák mentén, és Litkai Gergővel már meg is jelent az a részünk, ahol azért ő kiderül, hogy ő azon kívül, hogy jogász, humorista, tűzoltó, fenntarthatósági szakember, és egy csomó minden erdészeti vizsgával rendelkező ember. Én úgy fogalmaznék, hogy tényleg vannak ilyen tök jó, a PR-eseknek azt szoktam mondani, hogy azok a sztorik, amiket így általában mondjuk így az ember megír, és azt mondja, hogy ezt inkább nem adom ki, mert úgyse hiszik el, hogy ez igaz. Egy csomó szuper jó történetünk van 16-tól 70 éves korig.
1: És fogékonyság is van egyébként?
0: Abszolút, tehát hogy szerintem ez nem életkor kérdése, sőt, igazából azt gondolom, hogy pont egy életmentő dolog ez mindenki számára. Túl azon, hogy ott tudást kap az ember, vele egyívású emberekkel találkozik, van egy közösségi élmény, van egy, tényleg azért ma már nagy kincs az, hogy az embernek szociális élete is van, és azért egy ilyen helyzetben ez nagyon jól meg tud mutatkozni, ezek nagyon komoly kapcsolódások, az Interaction Design tanfolyamunknál van egy 300 fős alumni, akiknél én látom a belső Facebook csoportokban, hogyha bárkinek bármilyen problémája van, akkor úgymond puhára esik, mert egyszerűen segítik egymást az emberek. Tehát én azt mondanám, hogy akinek van egy ilyen hívása, most nem akarok nagyon elmenni, hogy mondjam, ilyen nem faktuális dolog, spiribe, tehát távol álljon tőlem, de hogyha tényleg valakiben motoszkál egy ilyen, akár az úriember, aki nem tudom, 55 évesen kiszáll a nagyon drága autójából, és bejön körmölni az egyetemre, mert egyszerűen az ad neki egy újabb boostot, föl tud bele frissülni, hogy ő autót rajzol, akár valaki olyan, aki azt mondja, hogy megcsömörlött valamiben, és egyébként látja, hogy van piaca az AI-nak, ő megtanulja, mert azért, hogy mondjam, egy csomó olyan tanfolyam van visszatérve az előző kérdésedre, ahol azért nem minden indul el, de hogy mondjuk az inspiráció onnan jön, hogy ugye van egy hiány a piacon, kellenének olyan szakemberek, akik mondjuk most az AI kurzusunk kapcsán, akik egy ilyennel tudnak foglalkozni, ügyesen tudnak promptolni, és ezeket a tartalmakat meg tudják csinálni. De ugyanúgy a service design esetében is van egy felvevő piaca. Itt is most nyilván az államigazgatásban millió ilyen emberre volna szükség ahhoz, hogy emberközpontúbb legyen, minél emberközpontúbb legyen az államigazgatás. Tehát nagyon sok olyan munkahely van, ami betöltetlen, mert ezt a tudást nem szerezték meg. Hogyha egy ember így gondolkodik a saját karrierjéről, akkor természetesen úgymond ez egy ilyen egyenes út lehet, meg a tehetségesebbjét azért az oktatók figyelik, és nyilván megpróbálják levadászni, tehát hogy én azt mondanám, hogy inkább, ha valami motoszkál, még nem is azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon komoly hívása van az embernek, hogy már pedig én erre akarok menni, hanem hogyha valami úgy nem oké, akkor érdemes elgondolkodni az embernek magában, vagy coachsal, pszichológussal, hogy mi a probléma, és el tudom képzelni, hogy nagy valószínűséggel egy ilyen tanulás felnőtt korban túl a tudás szomjon a mentális egészségnek is abszolút jó hatással van.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Gosztonyi Csabával, a Momme Open vezetőjével beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Kölcsönös védelmi megállapodást írt alá Szaúd-Arábia, Pakisztán és Törökország. A szunnita muszlim országokat nagyon aggasztja a közel-keleti konfliktus kiterjedése, aminek részeként a Perzsa-öböl mentén fekvő országokat is bombázzák. A most megkötött megállapodás célja, hogy elrendessen mások országokat bármilyen agressziótól. Egyben kimondja, hogy a három ország bármelyike elleni támadást úgy kell tekinteni, mintha mindegyik országot megtámadták volna. A határellenőrzések megszüntetését követeli Olaszországtól a spanyol kormány. A visszavonosság elvének érvényesítését helyezte kilátásba a spanyol kormány pénteken Olaszországgal szemben, amennyiben nem szünteti meg a hét végéig a Spanyolországból érkezők szúrópróbaszelű ellenőrzését a repülőtéri és kikötői határokon. Olaszország ezzel a múlt heti incidensre reagált, amikor több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város Ceuta területére. Régiós összefogást sürget az extrém időjárás hatásai miatt a külügyminiszter. Az elmúlt időszakban több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodás területén alkalmazott legjobb gyakorlatokat. Erről számolt be Orbán Anita a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, mostanra jól látható, hogy Magyarország sem tudja elkerülni a klímaváltozás negatív hatásait. Ezért a feladat az, hogy figyelemmel kísérjék a nemzetközi folyamatokat és átvegyék azokat a bevált nemzetközi megoldásokat, amelyekből tanulni lehet. Ezért javasolni fogja, hogy a régiót érintő extrém időjárással járó hatások a következő Central Five együttműködés magyarországi ülésén is kiemelt napirendi pont legyen. Továbbra is érvényben maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. A főpolgármester bejelentése szerint a közösségi közlekedésben bevezetett rendelkezéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják. Karácsony Gergely hangsúlyozta, stabilan biztosítják az ivóvízellátást a városban. Újabb jelentős bővítés körvonalazódhat az Európai Unióban 2028-ra. A tervek szerint Izland és Montenegró is tagja lehet a szervezetnek. A Politico összefoglalója alapján Izland különleges helyzetben van a tagjelöltek között, hiszen az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni Övezet tagjaként már most is alkalmazza az uniós jogszabályok jelentős részét. Montenegró a 33 tárgyalási fejezet több mint felét már lezárta, és egy ideje nagyon határozottan hangoztatja, hogy a 2028-as csatlakozásra törekszik.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-ot emelkedik 148.423 pontra. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL 1%-ot emelkedik 4.688 forintra, az OTP 2%-kal rallizik 46.840 forinton, a Richter papírok 0,8%-os pluszban 12.180 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 1%-ot gyengül 2.670 forintra. A részvénypiac forgalma közelíti a 9 milliárd forintot. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a legtöbb tőzsdei mutató emelkedik, a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX index 7%-kal a pozitív tartományban, a párizsi mutató 3%-del, a milánói börze 4%-del emelkedik, a spanyol parkett 4%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 314 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 30 fillért kérnek. 1,1563 az euró dollárral szembeni árfolyama. Tovább csökkentek az olajárak, 0,5%-kal ment le a Brent jegyzésára, 82 dolláron a hordonkénti ár, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 77 dollár 20 centen. 1,6%-del drágul már csak az arany ára, egy uncia aranyért 4370 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, elszórtan ugyan, de számíthatunk záporra. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul. A Balaton jelenleg 27, a Velencei tó 25, a Fertő tó 23, a Tisza tó 28 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
5: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gosztonyi Csaba, a MOME Open vezetője a vendégem, és a felnőtt képzéssel foglalkozó kurzusoknak a születéséről meg a funkciójáról beszélgettünk eddig, és tovább lépnék a tulajdonképpen ennek a podcast évadnak a fő tematikája, ugye a láthatóság, és ebbe az irányba terelnélek tovább. Hogyan segíti, vagy kapcsolódik az embernek, ugye ez alapvetően egy személyes márkaépítésről beszélünk, amikor láthatóságról beszélünk, a márkáját, az észrevehetőségét, hogyha időről időre erőt szán arra, hogy tovább képezze magát.
6: Szerintem ez egy versenyelőny. Tehát meg se teheti, aki személyes márkát épít, bár ennek te vagy a felkent szakembere, de hogy azt gondolom, hogy ha én komolyan gondolom azt, hogy én egy személyes márkát építek valamilyen területen, én mondjuk konkrétan a felnőtt képzés területén szeretnék úgymond evangelizálni, ha ez nem egy túl durva szó erre, tehát meggyőzni embereket arra, hogy...
5: És itt a platforma,
6: hogy ez, ahol igen, ezt, tehát hogy akkor egyszerűen tisztába kell azzal lennem, hogy hogyan kell építkeznem a social térben, tisztában kell lennem a mesterséges intelligencia alapvető használatával, érdemes tudnom prezentálni lehetőleg jól, meg hogyha mondjuk az íráskészségemet kell fejleszteni, akkor abban, vagy az, hogy egyáltalán hogyan hatékony bármilyen megnyilvánulásom. Tehát szerintem, aki, én úgy fogalmaznék, hogy aki nem képezi magát, annak egy idő után bepókhálósodik a személyes márkája.
5: Azért nagyon izgalmas, amit mondasz, és ez igazából most ennek alapján kezd összeállni bennem, amit most végig gondoltál, hogy azok a skillek, amiket most behoztál példának, azok tulajdonképpen még a márkának a létrehozásában segítenek, ha úgy tetszik. Tehát ez még nem is az, hogy kívülről mi látszódik, hanem hogy olyan hiányzó elemek, ami mondjuk ahhoz, hogy ez egy jó termék legyen, most itt személyekről beszélünk persze, ahhoz hiányzik. Tehát az, hogy valaki jól prezentáljon, az még ugye nem a kintről nézhető márka, hanem ilyen hiányzó elemek, és erre rakódik rá egy másik lehetőség, hogy ugye ez kívülről is látszódjon, hogy ő mondjuk elvégzett felnőtt képzésben, akár önszántával, ahogy elmondtad, akár mondjuk a munkáltatója érdekéből, és azt lehet mondani, hogy na, ő most már ehhez is ért. Tehát ez két külön szint tulajdonképpen, amikor magamat építem, vagy mert hiányzik valami, meg amikor tovább lépek, hogy kintről is ez a tudásom, ez megjelenjen, ezt jól értelmezem, így ezt lehet így mondani?
6: Hát ahonnan én nézem ezt, ez inkább egy ilyen alap, tehát hogy amikor kiásod az alapot, akkor ennek érdemes meglennie. Most, hogyha már itt a prezentációt említetted, szerintem, ha valaki jobban prezentál, mint az átlag, akkor több lehetősége van arra, hogy mondjuk olyan konferenciákra elhívják, vagy olyan témákban megnyilatkozhasson, Horik Benediktú bemehessen egy reggeli műsorba a televízióban, hogy róla azt elhiszik, hogy ezt meg tudja csinálni. Most az, hogyha elvégez egy felnőtt képzést, hogy ő annak már tényleg szakembere-e, ez ugye nem feltétlenül így van, tehát alapvetően ez egy alapot biztosít, vagy egy alapérdeklődést, mert ezek azért jellemzően inkább alapfokú képzések. Persze. Sok esetben, de az ember nyilván utána képezi magát ebben folyamatosan, vagy akár több más tanfolyamra is el tud menni. Tehát fontos, hogy mit látnak belőle, de szerintem kevésbé fontos, hogy én most kirakjam a LinkedIn-re a plecsnit, hogy a MOME Openben végeztem. Nagyon örülök, ha ezt megteszik egyébként a hallgatóink, de alapvetően szerintem inkább a magabiztossághoz szükséges, meg ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk nézni, hogy mitől leszek egy ilyen időtálló vagy ütésálló személyes márka.
5: Na most akkor picit én megyek alá ebbe, uh-huh. vagy én fényezem a dolgot, de hogy olyan üzenete nincsenek, hogy na ez egy igényes valaki, aki erőforrás szán arra, hogy továbbfejlesz-e magát, és akkor most nem a megszerzett plecsnire gondolok, hanem arra, amit írnak, hogy deres halántékkal beül az egyetemre, és energiát tesz abba, hogy fejlesz-e magát.
6: Most már szerintem igen, tehát hogy nyilván szerintem egyre kevésbé látok én is ilyen csalhatatlan vezetőket, akik azt gondolják, hogy majd én elmondom a tutit, nem kell neked sehova menni, vagy minek tanuljunk már, mert eleget tanultunk az iskolapadban.
5: Most már arassunk.
6: Van ilyen egyébként, mármint hogy van, akinek ilyen konkrét traumája van mondjuk középiskolából, erről is beszélgettünk egyébként a Design Yourself-ben, az egyik adásban, hogy van olyan ember, akinek egyszerűen túl kell lépnie az ilyen középiskolai traumáin, és el kell fogadnia, hogy bizony vannak olyan emberek, akiktől nem, hogy érdemes tanulni, hanem tényleg egy felüdülés, vagy valami egészen más, egy ilyen életszemléletet kapok, vagy egy másfajta rálátást a saját életemre is akár. De igen, és persze nyilván most a MOME-ról beszélünk, ugye a MOME egy love brand, tehát alapvetően aki ismeri a MOME-t, annak nyilván van egy olyan percepció, ha most a saját házunk tájáról beszélhetek, hogy hát az egy valami. Nyilván egyébként, amikor pont vállalati emberekkel vagy HR-esekkel beszélgetek, én csináltam nagyjából 300 ilyen mély interjút, mert hogy kíváncsi voltam egyáltalán, hogy mire kíváncsiak az emberek, tehát tudtam, hogy mi kb. Mit tudunk adni, mint tudást, és ott azért nagyon sok helyre kell tennem, hogy nem itt nem szobrászok meg festőművészek vannak, hanem ez egy alkalmazott művészeti egyetem, mert az is egy kérdés, hogy jó, hát persze ez egy üzleti jellegű képzés, de hát azt én nem egy művészeti egyetemen fogom megszerezni, pedig de, mert ugye maga a design az nem, legalábbis az én hitem szerint, az nem egy ilyen nice to have dolog, tehát nem az van, hogy persze nyilván vannak fundamentális kérdések egy cég életében, de azért az, hogy az emberek hogyan kooperálnak egymással, vagy az, hogy mondjuk milyen journey mentén zajlik maga az ügyfél folyamat, vagy bármilyen folyamat, az egy design kérdés.
5: Tehát ezt önmagában átadni, hogy a MOME az szorosan kapcsolódik mondjuk az ilyen tényleg funkcionális tudással, ami akár egy call centernek a megszervezése.
6: Igen, de tudod, ebben az a jó, hogy ha meglepetés erejével jössz, akkor az mindig sokkal jobb, tehát nehezebb lenne valami triviálissal házalni, tehát amikor én mondjuk reklámügynökséget vezettem, akkor mindig az volt a problémám, hogy persze én tudom, hogy nagyon tehetségesek vagyunk, de most oda megyek ilyen X plusz N-edik reklámügynökségként bemutatkozni, itt pedig azt szoktam viccesen mondani, hogy nekünk a DNS-ünkben van a purpose, tehát hogy igazából ugye mindig beszélünk erről, hogy purpose-driven stratégiák, hát itt benne van konkrétan a márkánkban, és nagyon jó érzés erről beszélgetni, vagy akár egy sales pitch-et lefolytatni úgy, hogy azért a legtöbb embernek a végén az érzése támad, hogy fú, ez minimum izgalmas, tehát hogy lehet, hogy éppen akkor nincsen büdzséje rá, lehet, hogy éppen őket konkrétan nem érdekli, mert a vállalatuk be van kötve valami nemzetközi tudástranszfer központhoz, és akkor nem tudja ezt megvenni, de hogy én sosem nem emlékszem olyan beszélgetésre, ahol ilyen kínos csend lett volna, vagy mondjuk az lőtt volna ki, hogy egyébként amit csinálunk, az a kutyát nem érdekli, úgyhogy köszönöm szépen. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon jó érzés visszacsatolódni ezzel.
5: Amúgy is nehéz téged elképzelni egy olyan helyzetben, ahol kínos csend van.
6: Hát
5: mondjuk.
6: Volt már, ezt majd adáson kívül.
5: Biztos ilyen is volt. Viszont ahova most értünk, az egy nagyon izgalmas rész, hogy valami olyasmiről mondtál most állítást, nem is így fogalmaztad meg, hogy ugye nagyon kedvet kapna valaki, lehet, hogy nem is jut el odáig, mert objektív okok miatt, anyagi okok miatt, hogy a cég nem engedi, de hogy felcsillan benne az, hogy ő szeretne ilyet elvégezni. Hogy látod, hogy ez az átbillenés, az, hogy valaki a motoszkál bennétől az elszánja magátig eljusson, az mi kell vajon hozzá, ki mindenki lehet ilyen cipőbe, tehát hol van ez a sweet spot tulajdonképpen, ahol ez átfordul cselekvéssé?
6: Most már harmadszor fogok beszélni a Design Yourself műsorunkról, vagy podcastról.
5: Hát, hogyha amit... azt mondjuk, hogy hallgass egy másik podcastot, akkor nyilván kevésbé leszek derűs, nem, de nem baj.
6: Nyilván nem. Tehát fogalmazunk úgy, azért is nem akartam podcastnak hívni, mert hogy ez egy sorozat, amit előre felvettünk, és igazából tulajdonképpen vehetjük úgy is, hogy egy...
5: Műsor.
6: Egy felnőtt tanulás megszerettetésére szolgáló műsorfolyam. Mert igazából csak azért hoztam ezt ide, mert hogy ezzel pont ezt kutatjuk. Én nem hiszek abban, hogy az embereket ezzel meg kéne szégyeníteni, hogy ő miért nem tanul, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy vajon mit lehetne, hogyan lehetne asszertíven hozzáállni ehhez a dologhoz, és akkor arra jöttünk rá, hogy valószínűleg ugye nekünk itt egyelőre a fizikai képzés miatt Budapest és vonzás körzete érdekes, hogy van mondjuk 10 000 olyan ember, aki nekünk potenciálisan célcsoportunk, hogy szívesen tanulna olyan dolgokat, amit mi tanítunk, és már majdnem ott van, már olyan, mint amikor majdnem elkezd egészségesen étkezni, meg majdnem elkezdi a testére odafigyelni, vagy a teste jeleire odafigyelni, akiknél igazából csak egy segítő kezet kell nyújtani, és ehhez a legjobb eszköz valószínűleg az, hogyha végig gondoljuk azokat a kifogásokat, amiket ő is végig szokott gondolni, hogy jó, hát 3 gyerekem van otthon, akkor ezért ez a probléma, ahogy mondtam, traumatizálódtam a középiskolában, de hogy fogok én tovább tanulni, én már mindent tudok, vagy éppen ellenkezőleg az impostor szindrómával küzdők, nagyon sokan vannak, vagyunk így, hogy nem vagyok elég jó, úgyis leszerepelnék ott.
5: Észreveszik rólam, hogy nem tudom igazából.
6: Így van, és egy csomó olyan, vagy tényleg az időmenedzsment, vagy egyáltalán az, hogy most akkor mennyire engedni a főnököm, ez milyen jelzés befelé, hogy tudom ezt a családommal megbeszélni.
5: Tehát tudja sorolni a negatív problémákat, igen, a gátló tényezőket.
6: És azt gondoltuk, hogy mi inkább akkor azt csináljuk, hogy ezeket megpróbáljuk feloldani, hozunk olyan embereket, akik nem hősök, elmondják, hogy igen, ez rohadt nehéz, de egyébként miért érdemes ezt és ebbe is ebbe belevágni, vagy pedig olyan jellegű dolgokat, hogy mondjuk hogy tud valaki egy saját főosztályt építeni mondjuk egy bankon belül, amikor az elején még csak így lenyintve azt mondják neki, hogy jó, hát próbáld ki, mert igazából mi támogatjuk a kollégák érdeklődését, de hát ez most még nem időszerű, és akkor 5-6 év múlva egyszerűen odáig jut valamilyen folyamat, hogy valaki belenő ebbe. Tehát én azt mondanám, hogy úgy lehet ezt támogatni, hogy nagyon megpróbáld megérteni, hogy ő miben van, milyen kétségei vannak, milyen pozitív dolgokkal lehet mondjuk így támogatni abban, hogy elinduljon ezen az úton, és akkor valószínűleg sikerülni fog. Tehát eddig jutottunk el egyelőre a kutatásban, és ezt próbáljuk ezzel a Design Yourself-el támogatni.
5: Egyébként nem bánom, hogy szóba jött fel, és itt a listámon itt van a Design Yourself, egyáltalán nem gond, hogy erről beszélgettünk, és örülök is, hogy behoztad. A záró gondolatkör, szóba hoztad az államigazgatást, mint aminek nagyon nagy igénye lehetne, vagy kellene, hogy legyen például a service designra, meg egyáltalán az állami szolgáltatásoknak a folyamatos javítására. Most egy új kormányzati ciklus jön, biztosan nagy változásokkal. Neked van olyan megélésed, vagy elképzelésed, hogy egy új kormányzati felfogás hogyan tudna mondjuk a felnőtt fejlesztésben vagy a felnőtt oktatásban szerepet vállalni. Nyilván nem anyagi támogatásra gondolok, hiszen ez egy önfenntartó dolog kell, hogy legyen, de hogy milyen szerepe lehet egy kormányzatnak ebben?
6: Annyiból lehet, most is azért vannak olyan lehetőségek, hogy egy vállalat valamilyen képzésben részesítse a kollégáit, és akkor erre tud támogatást kapni. Szerintem az nagyon fontos egyrészt, hogy épüljön meg egy olyan társadalom, ami nem az összeszerelő üzemekre koncentrál, tehát hogy valahogy nagyon. Ugye erre vannak jó példák Európában számtalan, hogy valahogy a szürke állományunkat próbáljuk frissíteni, és erre van támogatás. Szerintem ami nagyon fontos, ugye ez az unásig is ismételt szó, ez a reziliencia, hogy valaki így ütésálló legyen, vagy a különböző külső hatásokra mondjuk jól tudjon válaszolni, vagy ne omoljon össze. Szerintem ez egy kulcskérdés. Tehát az kulcskérdés, hogy olyan lehetőleg magabiztos felnőtt emberek legyenek kint a munkaerőpiacon, akik ne rettegjenek attól, hogy a saját korlátaikat próbálják vizsgálni, hanem egyfajta olyan pozitív tudás transfer szülessen meg, és tényleg akár állami szinten, hogy egész egyszerűen ez a fajta, most nem is azt mondom, hogy design gondolkodás, de hogy az embereknek az a fajta képessége, hogy bármi történik a világban, én megpróbálok alkalmazkodni hozzá elsősorban a tudásommal, meg a hozzáállásommal, és nem a szervilizmusommal, akkor az nyilván, én azt gondolom, hogy ez az egy nagyon pozitív út lenne, és én bátorítom az új kormányzatot, hogy egyébként erre tegyen lépéseket, és biztos én is azon leszek, hogy majd ez eljusson hozzájuk.
5: És biztos hallgatják is a krízisek és pofonokat.
6: Egészen biztos.
5: Ahol Gosztonyi Csaba, a Momo Open vezetője, kommunikációs szakember, forgatókönyvíró, színész volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
6: Nagyon köszönöm, Korné.
5: Ennyi fért a mostani műsorba, a láthatóság témáját még természetesen egy picit gyúrjuk a továbbiakban is, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 3 centit emelkedett a Duna Paksnál az elmúlt 24 órában. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap reggel 7 órakor mínusz 131 cm volt. A víz hőmérséklete Paksnál 28,2 Celsius fok. Több döntést hozott a kormánya a kétnapos kormányülésen. Jövő évtől szigorítják a cirkuszokban tartott vadon élő állatokra vonatkozó szabályokat. Tilos lesz bizonyos állatfajok tartása és szerepeltetése, mert az ellentétes a modern állatjóléti irányelvekkel. Eddig csak részleges tiltás volt érvényben. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa, a pellet, a briket és a faszén áfáját. Tervben van a szociális tűzifa keret emelése is. Emellett megszüntetnek egy joghézagot, szigorítják a szabályokat, hogy a dohánycégek ne tudják burkolt reklámra használni a társadalmi felelősségvállalási tevékenységüket. Meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot, amelynek célja a leggyakoribb krónikus betegségekben szenvedők magas szintű házi orvosi gondozása. A korábbi elszámolási rendszer a kormány szerint túlságosan merev volt, elhúzódhattak vizsgálatok, nem valósulhattak meg teljes mértékben kezelési tervek. A kormány jövő június végéig hosszabbította meg a programot, emellett pedig úgy módosította az elszámolási szabályokat, hogy a korábbi 100% helyett már 75%-át is elég megvalósítani a kezelési tervnek ahhoz, hogy a praxis mentesüljön a visszafizetési kötelezettség alól. Augusztus 16-áig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetői posztjára. A tényleges működés az elnök és a négy alelnök megválasztása után kezdődhet el, ez a már folyamatban is van. A nyilvános meghallgatásokat augusztus 25 és 27-e között tartják, majd a jelöltekről még a hónap vége előtt rendkívüli ülésen dönt a parlament. Az NVVH később is kizárólag az országgyűlésnek számol majd be, a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Zajlik a gyermekvédelem átvilágítása a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Most az első szakasz zajlik, ami a dokumentumok áttekintését, szakmai egyeztetéseket és személyes találkozásokat foglal magába. Gyurkó Szilvia államtitkársága pedig gyermekvédelmi intézményekbe is ellátogat. A következő fázis augusztus 31-e után kezdődik, ekkor már érintett gyermekek és fiatalok bevonását is tervezik. A minisztérium szerint céljuk az, hogy feltárják a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzenek a hibákkal, kijavítsák, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyenek azért, hogy ugyanazok a problémák ne ismétlődhessenek meg. Kölcsönös védelmi megállapodást írt alá Szaúd-Arábia, Pakisztán és Törökország. A szunita muszlim országokat nagyon aggasztja a közel-keleti konfliktus kiterjedése, aminek részeként a Perzsa-öböl mentén fekvő országokat is bombázzák. A megállapodás célja, hogy elrendítsen fel más országokat bármilyen agressziótól. Egyben kimondja, hogy a három ország bármelyike elleni támadást úgy kell tekinteni, mintha mindegyik országot megtámadták volna.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-ot erősödik 148.388 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd 340 millió forintot. A MOL 6%-ot gyengül 4672 forintra, az OTP jól teljesít, 2%-ot rallizik 46850 forintig, a Richter 9%-os pluszban 12190 forinton, míg a Magyar Telekom árfolyama 6%-ot gyengül 2680 forintra. Nyugat-Európában is emelkednek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,7-del, a frankfurti DAX 1,1-del a pozitív tartományban. A spanyol parkett 4%-os erősödésben, a milánói mutató 0,5%-ot, és csak úgy, mint a párizsi CAC-on, ami szintén 0,5%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forintot kérnek, egy euróért 363 forint 34 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forintot. 1,1568 az euró dollárral szembeni árfolyama. 1%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj jegyzésára, 81 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI is 0,8%-kal megy lefelé, az itt a jegyzés 76 dollár 70 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, elszórtan számíthatunk záporra. A szél ma többfelé megerősödik, holnap már enyhül. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul. A Balaton jelenleg 27, a Velencei tó 25, a Fertő tó 23, a Tisza tó 28 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Jelentősen frissül a Volkswagen közkedvelt kishaszonjárműve. A keddi kompakt kis teherautó műszaki vonalon és kényelem szempontjából szinte teljesen megfiatalodott. Nagyobb központi infotainmentet, megújult műszerfalat, testre szabható, érintésérzékeny kezelőszerveket, vezeték nélküli telefontöltőt, új stílusú könnyűfékerekeket, dizájnos külső világítást és még számos izgalmas elektronikát építenek be megrendeléstől függően az autóba, amely flexibilisen alakítható személyszállító utastérrel és rövid, illetve hosszított tengelytávú teherszállító változatban egyaránt gyártásba kerül. A belső égésítő motorok mellett megjelenik a plug-in hibrid hajtáslánc. Ennek tisztán elektromos hatótávja eléri a 122 kilométert, de teli üzemanyagtankkal már 620 kilométer megtételére képes a lengyelországi gyártású kis teherautó. Eközben a Volkswagen alaposan frissítette a teljesen elektromos ID Buzz kis terautó fedezeti szoftverét, sőt az ID Buzz mellett valamennyi ID sorozat járműben beköszönt az új világ. Gyorsabbá és okosabbá vált az infotainment rendszer, a kezelőfelület átláthatóbb, és olyan új funkciókat kaptak a modellek, mint az automatikus töltésindítás, a V2L funkció, vagyis a külső elektromos táplálás, valamint a fejlett parkolási rendszer. A frissített szoftverek pontosabb sávtartást, automatikus sávváltást is lehetővé tesznek. A továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszer révén az ID-k képesek a jelzőtáblák észlelésére és az autó automatikus megállítására piros lámpánál. A részletekről Kovács Andrást, a Volkswagen kishaszonjárműek magyarországi márkaigazgatóját kérdezzük. Szervusz, András!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
2: Nagy változás. Eddig sem volt rosszul felszerelt a keddi kis teherautó, illetve az ID Buzzról meg majd mindjárt fogsz beszélni bővebben, miután az egy nagyon komoly elektromos autó, kicsit meg is lepett, hogy miért kellett ennyire hamar hozzányúlni, de majd elmondod. De maradjunk a keddinél. A keddi szerintem az egyik legkedveltebb ebben a méretosztályban. Sok cég jár vele, ismeretségei körömben is van több ilyen, sőt, ennek van személyszállító változata is, és családok is vásároltak. Tehát egyszerűen egy nagyon kedvelt autó. Ennyire, hogy mondjam, nem volt korszerű, hogy gyorsan egy lépésben

0: legyen külső-belső megújulás, és a szolgáltatásokban, felszereltségekben is legyen olyan új érték, ami valódi érték az ügyfelek számára.
1: Hát külsőre, szóval nagyon nem kellene szerintem hozzányúlni, mert nagyon rendben van, de nem is nagyon szaladtam meg a ceruza.
0: Így van, nem is, nem, bocsánat, hogy között, nem is itt volt a hangsúly, így igen. Van. Külsőleg inkább egy kicsit feszesebb, sportosabb, modernebb lett a kinézete az autónak, de a nagy változások azért nem itt vannak.
1: Na hát akkor halljuk, mert ugye az annyira elektronizált lett az autó, mint egy személyautó.
0: Így van, ez a változás, ez főleg a vezetőfülkében látszik, mind megjelenésre, mind szolgáltatásra. Egyből szembe tűnik, hogyha valaki megnézi az új Caddynek a vezetőfülkéjét, a középen megtalálható hatalmas, majdnem 13 incses kijelző, érintőképernyős kijelző. Ez talán a legnagyobb a kategóriájában. És ezzel együtt egy digitális műszerfal költözött a Caddynek a vezetőfülkéjébe, ami azt jelenti, hogy a felületek azok digitálisak, ami azért jó, mert személyre szabható, minden sofőr és utas a maga ízlésének megfelelően tudja beállítani a képernyőt, a kormány előtt található kisebb, illetve a nagy képernyőt is.
1: Vezeték nélküli telefontöltő, ez ma már szerintem alapnak kéne lenni, nagyszerű, hogy van benne, bár nagyon sok telefon nem támogatja ezt, de mégis nagyon helyes, hogy ez bekerült. Az érintés érzékeny gombok, tekerőgombok, megvilágított felületek, arról mondjál valamit, mert általában ugye nem szoktuk szeretni, hogyha egy autóban minden érintés érzékeny, a hagyományos tekerő kapcsolható gombokhoz jobban ragaszkodunk.
0: És ez így van ebben az autóban is. A megfelelő kombinációját kell megtalálni a gomboknak és az érintőképernyőnek. Ez a Caddyben úgy valósul meg, hogy a kormányon hagyományos gombokkal, rendes visszajelzést adó hagyományos gombokkal tudjuk irányítani az autót, míg a középső képernyőn egy nagy érintőképernyő található. Ennek előnye az, hogy nincsen kőbevésve az, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk elérni ezen a képernyőn, egy-egy szoftverfrissítéssel, akár a levegőn keresztül távoli szoftverfrissítéssel fejleszthető az autónak a szolgáltatási színvonala, új funkciók érhetők el. Ez a fizikai gombok kapcsán nehezen megvalósítható, de nagyon fontos, hogy azok a kezelő elemek és azok a kezelő funkciók, amik a biztonságos vezetéshez szükségesek, azok könnyedén, ergonomikusan elérhetőek legyenek. Ez az ergonómia, ez a könnyű vezethetőség, az intuitív használata az autónak, ez a Volkswagennek mindig is sajátja volt, és ez a Caddyben jelenik meg talán az egyik legjobb módon.
1: Azt is mondhatjuk, hogy akkor teljesen digitalizált lett a Caddy mostantól?
0: Mondhatjuk, hogy digitalizált lett, megfelelő interfészsel az emberek számára, ahol gombok kellenek, ott gombokkal, ahol érintőképernyő, ott érintőképernyő.
1: Mennyiben másolta a gyár a személyautóit? Tehát minden gomb kapcsoló ugyanoda kerül, mint például egy Golfban?
0: Hát hasonló helyen van, így van. Tehát az ergonómia az hasonlóképpen jelenik meg a személyautókban és a hasznosjárművekben is. A Caddyben, hát amikor először megláttuk ezt az autót, akkor már éppen azon gondolkoztunk, hogy kicsit nem túlzás ez egy hasznosjárműnek, hiszen ez a vezetőfülke, ez egyértelműen egy személyautós vezetőfülke. Néhány évvel ezelőtt, nem mondom, hogy prémium kategória, de felső kategóriás személyautók nem néztek ki így, nem rendelkeztek ekkora kényelemmel és ekkora funkcionalitással.
1: Hát a kényelemet említed, akkor el kell mondanunk, hogy ebből van a Caddyből személyszállító változat is, és flexibilisan átalakítható utastérrel, ez mostantól kezdve legalábbis ezt ígéri a gyár. És hát vannak rövid és hosszú tengelytávú változatai, vannak pupos, emeletes, magasabb kialakítások is, például a kerekesszékek számára, amelyet egyébként Nyugat-Európában nagyon előszeretettel alkalmaznak.
0: Tehát és mi is kínáljuk, ezt felépítménygyártó partnereinken keresztül, de a márka kereskedésekben megrendelhető módon az ügyfelek számára egy autóként szállítva rendszeresen adunk el ilyen autókat, ahol akár emelőliftes, akár rámpás megoldással a kerekesszékes utasok is beszállhatnak az autóba hátra.
1: Facelift-ről beszélünk, tehát a gyártás óta eltelt idő után mindig hozzá nyúl egy gyár egy autóhoz, a közben eltelt idők alapján

0: csiszolja a külsejét, a technikáját, a technológiáját, mi egyebet, egészen addig tart ez a dolog, amíg az új modell meg nem jelenik. Ez a mostani facelift érinti azért a hajtásláncot is.
1: A hajtásláncot nem érinti olyan nagy módon. A TDI, TSI, illetőleg a hibrid, plug-in hibrid motorok érhetők el a Caddy-ben. Hát azt gondolom, a plug-in hibrid motor ebben a második generációban az 1.5-ös TSI motorra épülő és azt elektromotorral kiegészítő hajtás az egy nagyon kedvező opció a vásárlóink számára. Szerintem elsősorban Magyarországon a személyautó kategóriában, ennek főleg talán adózási okai vannak, de a kis haszonjármű kategóriában is elérhető.
0: Egyébként nem csak a méretosztályban, hanem az autóiparban a plug-in hibridekhez társított hatótáv az nagyon döntő. Ez sokat nyom alatba, hogy egy autó tisztán elektromos hajtással mennyit tud menni. Hát 122 kilométer az a felső osztályba tartozó hatótáv. Tehát ma ezt a szintet még mindig kevesen ugorják meg. Az általános az a 80, 60, 80, 70, 90 kilométer. Aztán a 100-110 közeli, de 122-ről nagyon nem lehet olvasni.
1: És ez így volt a Caddynek az előző generációjában is, és ez a facelift teszi lehetővé, hogy ezzel a megemelt elektromos hatótávval tudják használni az ügyfeleink az autót. 120 kilométer, még a téli, nehezebb, hegyvidékes környezetben is akkora hatótávot tesz lehetővé, ami egy városi ingázásra, munkába járásra, városon belüli használatra gyakorlatilag szinte 100% üzemidőben lehetővé teszi az elektromos hatótávot, hogyha valaki tudja otthon vagy a munkahelyen tölteni, és egyébként meg a benzinmotor kiegészítésként azt a biztonságot tudja adni, amikor akár hétvégén, akár nyaraláshoz, akár bármilyen váratlan útra kell használni az autót.
0: A gyár előszeretettel hirdeti a flexibil modell változatot, ugye ez egy 5 személyes autó, tehát személyszállító autóról beszélünk, amely percek alatt átalakítható 2 személyes furgonná.
1: Hát a percek az leginkább másodpercek.
0: Tehát azért elég érdekes ez a dolog.
1: Ez egy nagyon, nagyon különleges koncepció, nagyon szeretjük ezt a modellt, mert ez egy alapvetően alaphelyzetben egy 5 személyes autó, aminek a második üléssora, ahol a 3 ülés található, egy mozdulattal, bocsánat, 2 mozdulattal fölhajtható, és az egész üléssor az első ülések mögé egy válaszfalként hajlik, és ott bekattan, és onnan kezdve a raktere az autónak teljes egészében áruszállításra használható, hogyha pedig több utas érkezne, akkor egy mozdulattal ez visszaállítható. Tényleg másodpercek kérdése az átalakítás. Nagyon, nagyon jól használható, nagyon sok funkcióra használhatóvá teszi az autót, még inkább, mint korábban. Talán nem árulok el titkot, hogy a rendőrség is a helyszínelő autóinak ilyen autót választott, látta azt a fajta flexibilitást, ami szükséges számukra.
0: Ebben a facelift-ben nem nyúlt a gyár egyébként magához a rakterülethez, tehát az változatlan, a kialakítása is, a befogadó képessége is, és hát azért mondhatod, hogy a motorokhoz annyira nem kellett hozzányúlni, de azért eltelt néhány év a gyártás kezdet óta, és azóta némileg szigorodtak az uniós kibocsátási normák.
1: Így van, a raktér nem változott, tehát a raktér az ez a 4 köbméter körüli raktér, rövid, hosszú tengelytávban kisebb, nagyobb, és a motorok kapcsán pontos, amit említettél, az a fejlesztés, ami az előírásoknak megfelelően szükséges volt, az természetesen megjelent, és az Euro 6 legújabb előírásainak megfelel természetesen mind a TDI, mind a TSI, mind a plug-in hibrid hajtásláncunk.
0: És gondolom megmaradt az 1500 kg-os vontatási lehetőség is.
1: Így van, a vontatásban nincsen különbség.
0: Ahogy bevezetőben említettem, hogy a Caddy megújítása csak egy lépés volt a sok közül. A másik nagyon fontos lépés, és ez egy óriási lépés, hogy az ID. Buzz, amely egyébként egy elektromos furgon, Volkswagen furgon, ott is nagyon jelentősen belenyúlt a gyár az autó működésébe, olyannyira, hogy végre elérhető lesz egy csomó dolog a távolból, tehát annyira digitalizáltá vált, és annyira frissült a szoftvere, mint hogyha új autóval találkoznánk a volán mögé ülve. Nem csak az, hogy 4-5-ször gyorsabb lett az infotainment rendszer az előd modellhez képest, hanem elképesztő sok minden megváltozott. Tehát olyan, hogy külső áramforrása is képes az autó, hogy egy komoly vezetéstámogató rendszer települt az autóba, vagy települ persze, ez majd távolról fog megtörténni. Szóval annyira jó dolgokat lehetett erről olvasni, hogy mesélj már róla, hogy miért kellett egyébként ennyire mélyen belenyúlni az átalakításba.
1: Nem kellett. Nem azért csináltuk, mert kellett, hanem azért, mert úgy érezzük, hogy ezzel is egy olyan plusz értéket tudunk adni az ügyfélnek, ami élvezhetőbbé, biztonságosabbá teszi az autónak a használatát. Ez nem egy facelift, ez egy modellévváltás, és kihasználtuk azt a lehetőséget, ami az elektromos autókkal, a szoftvervezérelt autókkal érkezett el hozzánk, hogy az autó szoftverét sokkal drasztikusabban, sokkal alapvetőbb módon is lehet változtatni egyik évről a másikra, mint egy hagyományos kialakítású, felépítésű, tervezésű autóban. Úgyhogy itt a 2027-es modellévű ID Buzz-ról beszélünk, aminek egyrészt és talán a legfontosabb központi eleme az új szoftvernek a megjelenése, a 6.0-as ID szoftver, ami egy nagyon különleges, vagy egy nagyon új megoldás a Volkswagen berkén belül, de nem csak ez történt, hanem megjelent egy új akkumulátor, a kis akkumulátorunkat egy 58 kWh LFP akkumulátor váltja, aminek a hatótávja 320-350 km között van. Ezek mellett természetesen megmarad a hagyományos nagyobb akkumulátor az NMC technológiával, a rövid tengelytávnál 79, a nagyobbnál 86 kWh kapacitással, ezek nettó kapacitások. A csúcsmodell továbbra is a GTX modellünk, ami egy nagyon erős 350 lóerős hajtást kínál, összkerékhajtással és nagyon különleges dizájnnal, de emellett az összkerékhajtás elérhető lesz a kárgó változatban is, illetve az egyszerűbb személyautó változatokban is, és megjelenik még jó néhány egyéb szolgáltatás. De talán még két dolgot mondanék, ami nem a szoftverhez kapcsolódik. Az egyik, hogy figyelve az ügyfelek visszajelzéseire, a kormányon visszatérnek a fizikai gombok, tehát a haptikus visszajelzésű gombokra nagyon vegyes volt a visszajelzés és a reakciója az ügyfeleknek, és a hagyományos jól bevált kormánnyal térünk vissza az ID Buzz-nál is. Illetőleg elérhető lesz az ID Buzz-ban a jó étcsomag és a kempingmód, ami azoknak az ügyfeleknek kínál megoldást, akik az autóban kívánják tölteni az éjszakát a természetben. Beépített ágy funkció van az autóban lehajtható ülésekkel, illetőleg a kempingezéshez szükséges beállítások, például az egész éjszakára működőképes hűtés, fűtés érhető el az autóban.
0: Ugye a legfontosabb szoftver újdonságok közé tartozik például a Connected Travel Assist, tehát továbbfejlesztett vezetés támogató rendszer. Eddig nem ezt tudta ez az autó, mint amit most ez a tudta.
1: Így van. Ez egy nagyon különleges, hogy mondjam, közösségi megoldása a vezetés támogató rendszernek. Ez is érkezik az új csomagban. A Travel Assist egy jól működő vezetéstámogató rendszer már évek óta a Volkswagen márkánál, ami a sávtartást, illetőleg a távolságtartó tempomatot ötvözi, és a beépített térképnek, illetve a kamerának megfelelően állítja a vezetési paramétereket, kanyar előrejelzést, tábla felismerést, tehát maximális sebesség felismerést tud kezelni, és ennek megfelelően tudja irányítani és sávban tartani az autót. A Connected verzió az ennél egy picit többet tud. felhasználja a többi autósnak az információit egy adott úton, és hogyha nincsen megfelelő felfestés az úton, vagy nincsen megfelelő táblajelzés, vagy a látási viszonyok nem teszik lehetővé, hogy a kamera képpel tájékozódjon az autó, akkor a felhőből egy központi adatbázisból az úton előttünk haladó hasonló szoftverrel ellátott autóknak az információit felhasználva tudja például egy kanyar előtt előrejelezni, hogyha dugó vagy baleset alakul, és tudja csökkenteni a sebességet.
0: Ugye részben interneten keresztül érkezik a szoftverfrissítés bizonyos modellekhez, a nagyon régiekhez csak a szervizben lehet ugye hozzáférni, az újaknál pedig teljesen automatikusan háttérbe zajlik majd ez a frissítés.
1: A frissítés, hogy melyik modellekre érhető el, azt a szervizben a kollégák meg tudják mondani, de a régebbi hardverekre, régebbi autókra azért alapvetően ez a szoftver nem lesz elérhető. Ennek oka az is, hogy ez egy alapvetően új szoftver, tehát az eddigiektől eltérően ez egy Android alapú szoftver, ami jól bevált egyébként már az autóiparban.
0: És ez ugye azt jelenti, hogy mostantól kezdve a mobiltelefon integráció az is teljesen megvalósítható.
1: Szerintem eddig sem volt gond a mobiltelefon integrációval.
0: Csak a távoli nyitás, meg ilyesmi az most lesz.
1: Ez a szoftvercsomagnak a része, ennek jogi és egyéb kérdései is vannak, de egy megfelelő Volkswagen Connect-es szerződéssel különböző csomagjaink vannak, 2-től 10 évig tartalmazza az autó ingyenesen, utána pedig előfizethető jelleggel. Például a távoli nyitás, zárás, klimatizálás, ezek elérhető funkciók lesznek, de ezen kívül még rengeteg más funkció is elérhető lesz applikáción keresztül. Egy dolgot még kiemelnék, érkezik a digitális kulcs, ami azt jelenti, hogy a mobiltelefonunkat tudjuk az autóban kulcsként használni, ezzel tudjuk nyitni és elindítani is az autót. Ez nem csak az NFC technológiát, hanem egyéb biztonságos technológiákat is használ. Ennek segítségével például könnyen oda tudjuk adni az autónkat, kölcsön tudjuk adni az autónkat akár családtagunknak, akár barátainknak, úgy is, hogy fizikailag nem vagyunk ott, csak átküldünk a telefonjára egy kulcsot, ami kinyitja az autót és használhatóvá teszi.
0: Szuper. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Kovács Andrást, a Volkswagen kishaszonyjármek magyarországi márkaigazgatóját hallották.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. 3 centit emelkedett a Duna Paksnál az elmúlt 24 órában. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap reggel 7 órakor mínusz 131 cm volt. A víz hőmérséklete 28,2 fok volt Paksnál. Magyar Péter kormányfő szerint a mostani energiaválság még sürgetőbbé teszi Paks 2 átvilágítását. Nincs válasz arra, hogy hogyan oldotta volna meg az új blokk hűtését, közben duplájára drágult a beruházás a kedvezőtlen kölcsönök miatt. Zajlik a gyermekvédelem átvizsgálása a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Most az első szakasz zajlik, ami a dokumentumok áttekintését, szakmai egyeztetéseket és személyes találkozásokat foglal magába. Gyurkó Szilvia államtitkársága pedig gyermekvédelmi intézményekbe is ellátogat. A következő fázis augusztus 31-e után kezdődik, ekkor már érintett gyermekek és fiatalok bevonását is tervezik. A minisztérium szerint céljuk az, hogy feltárják a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzenek a hibákkal, kijavítsák, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyenek azért, hogy ugyanazok a problémák ne ismétlődhessenek meg. A kormány biztosítja a debreceni, sármelléki és pécspogányi repterek működtetéséhez szükséges forrásokat. Az előző kormány 0 forintot tervezett be erre. A mostani döntés értelmében összesen 5,5 milliárd forinthoz jutnak a reptereket működtető társaságok. A többletforrásra azért van szükség, mert enélkül a társaságok fizetésképtelenné válnának, munkahelyek szűnnének meg. Mindhárom reptérre igaz, hogy turisztikai szempontból hasznosak lehetnének, de jelenleg nincs elég utas ahhoz, hogy megfelelően működhessenek. A reptereket most át fogják világítani, hogy megvizsgálják, hogyan lehetne őket fenntarthatóan üzemeltetni. Csaknem 100 ember vesztette életét az árvizek következtében Indiában. Az északkelet indiai Assam államban a heves monszuneső okozta áradások következtében mintegy 170 ezer ember lakhatása került veszélybe. Több ezeren pedig az otthonuk elhagyására kényszerültek. Hosszabb időbe fog telni, amíg a térség helyzete normalizálódik, ugyanis a területen található falvak egymás után mind víz alá kerültek, és több mint 14 ezer hektárnyi termőföldet is elárasztott a víz. A határellenőrzések megszüntetését követeli Olaszországtól a spanyol kormány. A viszonosság elvének érvényesítését helyezték kilátásba, amennyiben Róma nem szünteti meg a hét végéig a Spanyolországból érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzését a repülőtéri és kikötői határokon. Spanyolország ezzel a múlt heti incidensre reagált, amikor több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő Ceuta területére.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os pluszban 148.281 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 10 milliárd forinthoz. A bluechipek jól teljesítenek, a MOL 4 tizeddel a pozitív tartományban 4.660 forinton. Az OTP 2%-kal erősödik 46.850 forintra. A Richter 8%-os emelkedésben 12.180 forinton. A Magyar Telekom papírjai 0,5%-kal olcsóbbak, 2684 forinton vannak. Nyugat-Európában továbbra is jó a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-os pluszban, a frankfurti DAX Index 8%-ot emelkedik, a párizsi börzen 0,3%-del, a milánói 0,4%-del a pozitív tartományban, a spanyol parkett 0,2%-os erősödésben. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, ahol rossz a hangulat. A Dow Jones indexen 8%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató 3%-kal megy fölfelé, a Nasdaq kompozit most váltott át, és 1%-os pluszban van. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 10 fillért kell adni, egy euróért 363 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 388 forint 70 fillért kell adni. Stagnálnak a kőolaj árai, a Brent jegyzésára 82 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 77 dollár.
0: Időjárás jelentés.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, elszórtan számíthatunk záporra. A szél ma többfelé megerősödik, holnap már enyhül. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul. A Balaton jelenleg 27, a Velencei tó 25, a Fertő tó 23, a Tisza tó 28 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytatjuk műsorunkat. Ha mindannyian nem is vagyunk vele tisztában, azt a körülöttünk zajló riasztó történések alapján a legtöbbünk sejtheti. Az autóvezetők adatai a legértékesebbek. Az Egyesült Államokban nemrégiben kipattant botrány és országos vizsgálat alapján bizonyossá vált. Az autóiparban valóban léteznek aggasztó szervezett adatgyűjtési törekvések. A modern, okos járművekben kötelezően előírt rendszerek, mikrofonok, szenzorok, kamerák pedig teszik a dolgukat, folyamatosan gyűjtik a vezetési szokásainkat, a vezető hangulatát, arckifejezését. Mi több? Egyes autógyártóknál állítólag tetten érhető a szexuális irányultságunkra vonatkozó adatgyűjtési szándék is, amelyet ismeretlen tartalmú adatcsomagokban továbbítanak az eSIM hálózaton keresztül a gyártók szervereire. A kialakult helyzet jelentős kiberbiztonsági kockázattal jár, és szoftveres sebezhetőséget jelent, mert a gyártók utólag távolról lekapcsolhatnak funkciókat, vagy fizetőssé tehetnek, és ha a gyár csődbe megy, az autó használhatatlan válhat. Ráadásul a rendszerre épülő biztosítói adatgyűjtés az autóipari digitalizáció egyik leggyorsabban növekvő ága. A biztosítók pedig vagy maguk férnek hozzá a megfigyelési adatokhoz a saját telefonjainkra letöltött applikáción keresztül, vagy megvásárolják azokat közvetlenül a gyártóktól. Ha pedig a biztosítótársaságok másodperce pontosan tudni fogják, mikor merre járunk, hol parkolunk és milyen stílusban vezetünk, a rejtett adatgyűjtés kétélű fegyveré válik a magánszféránk elvesztésével. A következő beszélgetést figyelemfelhívásnak és nem rémhínterjesztésnek szánjuk. Azonban akkor tesszük a legjobbat, ha nagyon körültekintők vagyunk a járműválasztáskor és annak üzemeltetése során. Az ördög ugyanis nem alszik. A digitalizáció legnagyobb politikai és társadalmi kockázata ugyanis a magánszféra elvesztése és a kormányzati, valamint a vállalati kontroll növekedése. Vendégünk Nezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke, aki egyben az autós nagy koalíció elnöke is. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz.
3: Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Kicsit hosszúra nyúlt ez a bevezető, de muszáj voltam jobban oda tenni, hogy miről is lesz szó, mert kicsit bonyolult, és kicsit veszélyes, és kicsit, hogy mondjam, képlékeny, lápos ez a terület. És miután te vagy a gazdája a magyarországi autógyárak képviseletének, te vagy az elnöke ennek a szervezetnek, amely egyesíti az összes gyárat, a gyári képviseletet, úgy gondoltam, hogy ezt a magas labdát neked dobom föl.
3: Menjünk sorba, jó? Tehát 2020 óta van egy olyan lehetőség, hogy fekete dobozt építenek be minden gépjárműbe, ahol egy csomó adatot gyűjtenek rólunk, de ennek megvan a időintervalluma, hogy visszamenőleg mennyit tárol a rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy azok az adatokról, amiről te beszéltél, hogy visszamenőleg nagyon sok adatot, éveket, bármit, ez szerintem ilyen nincsen, eleve nincs ilyen háttértároló kapacitása a világon senkinek, hogyha belegondolsz, hogy van 1,7 milliárd jármű, és elkezdünk mindenféle adatot róla gyűjteni. Az igaz, hogy az Európai Unióban és a világban van egy törekvés, hogy 2050-re egyetlen egy halálos közlekedési baleset se történjen, illetve a balesetek elemzéséhez, a valós, tényleges kivizsgáláshoz nagyon hasznosak azok az adatok, hogy mi történt abban az időpontban, abban az időszakban, amikor a baleset bekövetkezett, és valóban az egy fontos dolog, hogy te az utat nézted, vagy melletted a telefont, vagy a melletted ülőt, hogy mennyire vagy képes koncentrálni. Ugye az elmúlt napokban jelent meg ugye az Autós Nagy Koalíció figyelemfelhívó különböző szintű ajánlása, hogy de nagyon sokat beszélünk sok mindenről, többek között a tudatmódosító szerekről, és ebben a nagyon meleg nyári időszakban a fáradtság az ugyanolyan tudatmódosító, mint bármi más. Tehát fontos az, hogy a jármű az érzékelje, hogy te a vezetési képességed birtokában vagy, vagy nem, és az egy nagyon fontos dolog, hogy erre a jármű segítsen korrigálni a hibáidat.
2: Szóval, ugye európai információnk nincsen, ez egy amerikai, ott egyébként eléggé zajos most már a közélet, erről, úgy tudom, már bírósági ügy is van ebből, de ha először Európánál maradva, valóban az Európai Unió nem írt elő folyamatos telemetriai működést, tehát folyamatos adatszolgáltatást, viszont az EDR rendszer, a fekete doboz, az baleset esetén, de csak akkor elküld bizonyos információkat a segélyszolgálatnak, többek között a 112-nek. Így aztán működésbe lép a mikrofon, meg a többi. A másik a fedélzeti üzemanyag fogyasztás figyelő. Hát ez a rendszer viszont működik, de ez is csak olyan információkat küld tovább a gyárnak, ami tényleg teljesen műszaki alapú. Tehát ha azt vesszük, hogy a GDPR, az unión belüli adatvédelmi rendszer sem tenni lehetővé, de maga technikai előírás sincs, így azt is mondhatjuk, hogy jelen pillanatban Európában ilyenről nem tudunk, amit a bevezetőben mondtam.
3: Hát én úgy gondolom, hogy talán nincs is. Tehát Amerikában sok minden megtörténik, Amerikában nagyon sok mindenből csinálnak úgy pert, hogy kikerekedett szemmel nézzük, hogy ilyen létezhet vagy létezik. Én változatlan azt mondom, hogy olyan jellegű adatgyűjtést a gyártók biztos, hogy nem tesznek, ami személyiségi jogokat sértene. A balesetekre vonatkozó adatgyűjtés az, miután ugye ez része a járműnek, és ez egy kötelezettség is a gyártók részéről, ez valóban megtörténik, de itt beszélgetünk az utolsó egy-két percről, és utána törlésre kerülnek az adatok folyamatosan, tehát semmilyen fajta folyamatos adatgyűjtés nincsen, illetve hát van a jármű üzemeltetésére vonatkozó adatok, gyorsulás, fékezés, műszaki adatok, illetve még egy nagyon fontos dolog van, és ez a szervizeléssel kapcsolatos adat, hogy amikor nekünk például vannak különböző előírások. Két évente, ugye ez az egyik gumicicám, hogy két évente fékfolyadékot kell cserélni minden egyes járműben, annak érdekében, hogy a fékhatást folyamatosan biztosítani tudja a jármű, és tudok olyan autóról, aki az életben nem ment el fékfolyadék cserére, és 10-12 év után sem, csak panaszkodik a tulajdonos, hogy már nem fog úgy a fék, mint régen.
2: Mert ugye a vízpárát fölveszi a fékfolyadék, és azért kell két évente, hiszen a víz nem nyomhat össze. Tehát azért romlik a hatásfok nagyon gyorsan. Egyébként pedig még visszatérve erre a dologra, hogy már műszaki szempontból azt mondják, és technikailag igazolható, hogy ezek az e-core rendszer, meg ez az egész információs bázis az autón lévő antennára van rákötve, és a GPS-t használja. Tehát amennyiben valaki az antennáját kiiktatja, mondva, hogy megvédi magát az információ lehívásától, így elég nagy problémát okozhat például a műszaki vizsgán, hiszen nem fog átmenni. Erre szükség van. Illetve vannak olyan autók, amelyeknek a saját számítógép rendszere letilthatja az egész üzemet, tehát hiba üzenetként egy vész működtetést indít be, tehát nem fog működni. Az okoskodók szerint persze ez is arra mutat, hogy lám-lám, mégiscsak szükség van erre az információs hálózatra, de hát igazából ennek műszaki háttere van.
3: Hát azért én megfordítanám ezt a kérdést, hogy Mi van akkor, hogyha én egy olyan közlekedési baleset részesévé válok, ahol nincsen más szereplő? Vihar van, kidől elém egy fa, a fának nekiütközök, elvesztem az eszméletemet, hiába voltam bekötve. Hogyha ez a rendszer jól működik, akkor az autó automatikusan hívja a segélyhívó központot, és a helymeghatározás ahhoz kell, hogy méterre pontosan tudja a segélyhívó központ, hogy hol tartózkodik az a jármű, ahonnan ugye a segélyhívó hívás indult. Tehát én azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet ezt a dolgot magyarázni, de legyünk optimisták, feltételezzük azt, hogy a segítségről beszélünk, és akkor lehet, hogy ennek az egésznek egy más gondolatsor mentén nagyon nagy előnye lehet, és soha ne legyen rá szükség.
2: Ez az amerikai alapítvány egyébként, amely nagyon komoly vizsgálatot folytatott az egész ország területén az Egyesült Államokban, nagyon komolyan körbejárta ezt a dolgot, és hát elég megalapozottnak tűnik az az információ bázis, amire megalapozták ezt a vádat az autógyárakkal szemben, hogy a járműipari digitalizáció az teljesen kétélű fegyver, és hogy úgy fogalmazott a szervezet vezetője, hogy minden új autó egy kerekeken guruló adatvédelmi rémálom, ugyanis nagyon komoly, folyamatos adatgyűjtést folytatnak a mai okos autók, ezeket az adatokat föl is használják. Az, hogy melyik autógyártó milyen szinten, az egy másik dolog, mindjárt majd fogok mondani példákat. Viszont az is biztos, hogy 2030-ra egy 750 milliárdos értékű üzleti világgá alakul az adatszerzés a járműgyárakon belül, vagy járműiparon belül, és a legutóbbi időben már a biztosító ágazat robbant erre rá, hiszen nagyon jól hozzá tud férni olyan információkhoz, amellyel lehet szépen egyénre szabni a biztosítási díjakat.
3: Ez nem biztos, hogy baj. Tehát én azt gondolom, hogyha az én kockázat elemzésemből az jön ki, hogy én egy gondosan vezető, szabálytartó ember vagyok, és alacsony kockázatot jelentek, akkor lehet, hogy nekem a kötelező és kaszkó biztosításom ez miatt olcsóbb lesz. Ugye jelen pillanatban az zajlik, hogy kötelező biztosításnál például mi kockázati tőketársaság tagjává válunk, az a közösség fogja ugye a bevételekből a kártalanítást megoldani, aki a kockázati tőketársaság tagja, viszont nem lehet egyénre szabni, hogy én gondos vagyok, nem vagyok gondos, és csak akkor szokott ez megjelenni, amikor kárkifizetés történik, és akkor gondolják újra, hogy hova árazzák a következő biztosítási időszakot az miatt, hogy én kárt okoztam másnak, vagy akár ugye a kaszkó esetén önmagamnak.
2: Az amerikai alapítvány szerint egyébként az az ígérete az autóiparnak, hogy kevesebb lesz a baleset, hogy ezeket az információkat begyűjtik, ez ugye erősen sántít, hiszen a valóságban a tulajdonjog átalakítása jön létre béleti joggá, a gyártók utólag szoftveresen kapcsolhatnak le, vagy tehetnek fizetősi appokat, vagy funkciókat, és végső esetben akár mozgásképtelenné tehetők az autók, akár a hatóság fölkérése is.
3: Akkor menjünk sorba, jó? Tehát az, hogy mozgásképtelenné tehető vagy nem tehető a jármű, ugye ez egy érdekes kérdéskör.
2: Lopásoknál volt már rá példa.
3: Így van, tehát ez egy, vegyük ki ezt a dolgot. Egyébként az lenne az én logikám szerint a célszerű, hogy az autóba számítógépeket idézve a vasba tegyünk be minden olyan érzékelőt, funkciót, lehetőséget, amit utólag, amikor veszünk egy autót, vagy nincsen rá pénzünk, vagy nem gondolunk rá, vagy fejlődik a világ, és fejlődik a felhasználói készségem, és gyakorlatilag veszek bele az elején néhány extrát, de meggondolom magam, mert több kéne, és utólag nem lehet beépíteni. Itt meg egy előfizetéses rendszerben egyre több autógyártó tesz elérhetővé. Nagyon sok olyan funkciót, ami utólag lehet, de az határozott véleményem, és határozottan állítom, hogy az autó menetképességét ezek az applikációk nem befolyásolják, kivéve az, hogyha valamilyen fajta hatósági elvárás van erre vonatkozólag.
2: Szóval itt a biztosító és az autóipar összefonódásáról annyit mondanak Amerikában, hogy ez a rendszer figyeli a például a vezetői szokásokat, hirtelen fékezéseket, gyorsításokat rögzíti, a kanyarodási dinamikát, a vezetés időpontját. Ha például éjjel 1 és 4 óra között vezet valaki, az plusz büntetőponttal jár, hiszen akkor a legnagyobb a kockázata a vezetésnek. Az úttípusok sem mindegy, hogy hol vezet, milyen módon valaki, és a telefonhasználatot is rögzítik, és ezekhez az adatokhoz, ha hozzájutnak, akkor személyre szabhatók lesznek ugye a biztosítási díjak. De hogyan tehetik ezt meg? Két módon. Az egyik az, hogy a telefonra telepített biztosítói applikáción keresztül, ez az egyszerű, vagy a biztosító maga megvásárolja az adatainkat az autógyártól. És erről beszéltem, hogy ez 2030-ra körülbelül 750 milliárd dolláros üzletággá fejlődhet. Mindenesetre a magánszféra teljes elvesztése ez problémás lehet, és illetve az, hogy a hatóságok is hát eléggé benyomulhatnak a magánszféránkba. Az alapítvány szerint egyébként több autógyár konkrétan meg van nevezve. Én most itt nem fogom elmondani, de jelzem. A legrosszabb adatkezelők közé tartozik X. Ez a szexuális aktivitást, genetikai adatokat és egészségügyi információkat is gyűjthet. Y. Fenntartja a jogot a szexuális életre vonatkozó információk feldolgozására. Z. Az egyetlen márka, amely az összes vizsgált adatvédelmi és biztonsági kategóriában megbukott, és a W. hatóságoknak és bíróságoknak is kiadják az adatokat formális megkeresés nélkül is. Hát ez egy eléggé rossz sor, várnám, hogyha ismernénk is pontosan az autómárkákat. De hát vannak német márkák felsorolva, amerikai márkák, ázsiai márkák és európai márkák is, amelyek hát elég súlyos kritikát kaptak. Érdekes például a Suzuki nincs közte. Csak ezt azért mondom, mert az egy pozitív kivétel.
3: Hát amiket felsoroltál, én nekem nagyon nagy fantáziám van, de alapvetően ugye az Európai Unió adatvédelmi törvényei alapján ez egy elképzelhetetlen történet. Tehát az Európai Unió GDPR-ral védett adattörvényével nem tudhatja senki, hogy ki a tulajdonos, nem lehet összekapcsolni a rendszámot és az alvásszámot, nem adható, nem továbbítható ez az adat. A tulajdonosra vonatkozólag semmilyen fajta adat nem adható ki, és innentől kezdve ez a történet Európában biztosan nem létezik, mert ugye abban a pillanatban, amiről te beszélsz, hogy kiadja a gyártó a biztosítótársaság felé, abban a pillanatban olyan pereket akasztal az Európai Unió a gyártó nyakába, hogy nincs az a pénz, amit kifizetne.
2: Az ösztön bevezeti az Európai Unió a digitális személyi igazolványt, ID-t, és éppen személyesen Ursula asszony terjesztett elő egy törvényjavaslatot, amely szerint még idén szeptembertől csak digitális módon lehessen internetezni, tehát felfedve az adatainkat, és csak a digitális ID-vel lehessen telefont vásárolni. Gyakorlatilag mindenütt, bárhol megjelenünk, a digitális azonosítónkkal kell kinyitni egy ajtót, és csak úgy kapunk különböző jogosultságokat. Hát az autó működtetéséhez akkor így adott lesz a digitális elérhetőségünk.
3: Én ezt értem, csak fizikailag ezt harmadik személy felé nem lehet továbbítani.
2: Én nem állítom, hogy így van Európában, ez amerikai, ez amiről beszélünk. Ugye Európa mindig kivétel, hiszen itt élünk, meg hát van az a helyzet. De azt mondják az amerikaiak, hogy jobb, ha vigyázunk, és korlátozható az applikáció, például ne telepítsük az autó gyári telefonos alkalmazását, vagy vonjuk meg tőle a helyadatok és a névjegyek elérését. Ez az első. A második, tiltsuk meg a megosztást, keresjük meg az autó infotainment központi rendszerében az adatvédelmi beállításokat, és kapcsoljuk ki a data sharing, vagy az adatmegosztás opciókat. És hát óvatosan a telefonnal javasolják, a Bluetooth-on vagy kábelen csatlakoztatott telefonoknál ne engedélyezzük a névjegyzék, az SMS-ek és a hívásnapló szinkronizálását. Ezzel kivesszük a szelet a vitorlából.
3: Tehát akkor van rá megoldás, csak rajtunk múlik, hogy mi történjen.
2: De minden esetre kicsit horrorisztikusan hangzik azért ez a dolog, és mondhatnánk pestiesen szólva, hogy nem zörög a haraszt. Itt gondolom Magyarországon nem élünk még ilyen helyzetben, Európában sem. De hogyha Amerikában már ilyenek megtörténhetnek, és ott egész magas szintig megy a balhé, gondolom, hogy előbb-utóbb itt is felbukkanhat hasonló ügy.
3: Reméljük, hogy nem. Tehát én feltételezem, hogy ugye Európában sokkal korábban voltak adatvédelmi törvények, mint Amerikában, sokkal komolyabban veszik, sokkal komolyabb vizsgálatok vannak ezzel kapcsolatban. Én nem félek ettől, és hát az autó adatgyűjtéséhez azért, még egyszer elmondom, nagyon fontos, hogy ne tudjanak minket becsapni, ugye erre vonatkozólag van a fekete dobozban például a kilométeróra rögzítése.
2: Ez nagyon helyes.
3: Hogy már ne lehessen manipulálni. Én szerintem egy nagyon jó dolog, hogy az autó, és nem egy és nem két márka van már olyan, hogyha azt észleli, hogy én nem vagyok a vezető képesség birtokában, akkor szép lassan lelassít, az oldalirányú forgalmat figyelve szép lassan kiáll az út szélére, és automatikusan segítséget hív. Úgyhogy én kaptam egy agyvérzést, és elvesztettem a vezető képességet, ezen az életem múlhat.
2: Ilyen reklám van is egyébként egy európai német márkának az autóját, és nagyon meggyőző. Én a családban is beszéltünk erről, hogy milyen jó lenne egy ilyet valakinek venni, mert ráférne egy ilyen biztonságú autó. De hogyha ezt az árnyoldalát is megnézzük, akkor az ember elgondolkodik rajta.
3: Hát ha az ember nem csinál olyat, aminél az adatait félteni kell, akkor nincs ilyen ügy. Tehát én azt gondolom, hogy mindig túl gondoljuk ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, hogy egy átlagos magyar polgár használ egy autót, akinek nincsenek olyan dolgai, amik veszélyt jelentenének rá ilyen szempontból, akkor ezeket persze érdemes beszélni, érdemes róla figyelni. Nem tudom, hogy melyik rosszabb, hogy nem engedélyezek neki adatot, és az autó nem tud értesíteni vészhelyzetben értesítendő családtagot. És azért sajnos voltam én olyan közlekedési balesetnek hallomásból tanúja, ahol sajnos elment a baleset résztvevő, mire megtalálták a rokont, aki kellett volna, hogy tudja, hogy mi történik.
2: 10 másodpercünk marad. Ezek szerint akkor te nem tartasz ettől a problémától, hogy ez begyűrűzhet?
3: Nem.
2: Nyugodt vagy?
3: Én nyugodt.
2: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnökét, az Autós Nagy Koalíció elnökét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 16 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Több mint 10 év halogatás után történik valami az óbudai gázgyár területén szivárgó szennyeződés ügyében. Ezt írta pénteken Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester közölte, hogy az MVM Next a vízügyi hatósággal elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését. A súlyos környezeti probléma ismét a felszínre bukkant a Duna alacsony vízellása miatt. 200 ezer tonnányi mérgező és rákkeltő anyag, ami most beleszivárog a vízbe. Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés folyamatának elindítása kell, hogy kövesse. A városvezető hozzátette, hogy Budapest ebben is kész a partnerségre. 3 centit emelkedett a Duna Paksnál az elmúlt 24 órában. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap reggel 7 órakor mínusz 131 cm volt. A víz hőmérséklete Paksnál 28,2 Celsius fok. Magyar Péter kormányfő szerint a mostani energiaválság még sürgetőbbé teszi Paks 2 átvilágítását. Nincs válasz arra, hogy oldották volna meg az új blokk hűtését, közben duplájára drágult a beruházás a kedvezőtlen kölcsönök miatt. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek. Ezt közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot, melynek célja a leggyakoribb krónikus betegségekben szenvedők magas szintű házi orvosi gondozása. A korábbi elszámolási rendszer a kormány szerint túlságosan merev volt, elhúzódhattak vizsgálatok, nem valósulhattak meg teljes mértékben kezelési tervek. A kormány jövő június végéig hosszabbította meg a programot, emellett pedig úgy módosította az elszámolási szabályokat, hogy a korábbi 100% helyett már 75% is elég megvalósítani a kezelési tervnek ahhoz, hogy a praxis mentesüljön a visszafizetési kötelezettség alól. Kölcsönös védelmi megállapodást írt alá Szaúd-Arábia, Pakisztán és Törökország. A szunnita muszlim országokat nagyon aggasztja a közel-keleti konfliktus kiterjedése, aminek részeként a Perzsa-öböl mentén fekvő országokat is bombázzák. A megállapodás célja, hogy elriassza más országokat bármilyen agressziótól. Egyben kimondja, hogy a három ország bármelyike elleni támadást úgy kell tekinteni, mintha mindegyik országot megtámadták volna. A tenger alatti adatkábelek globális hálózata egyre sebezhetőbbé válik az olcsó víz alatti drónok támadásaival szemben. Erre figyelmeztetnek kínai kutatók. Azzal érveltek, hogy az ilyen víz alatti járművek gyors fejlődése megkönnyíti a tenger alatti hadviselést, és a tengerfeneket új stratégiai csatatérré változtathatja. A kínai Nemzetvédelmi Egyetem kutatói szerint, mivel ezek a kábelek egyre olcsóbbá válnak, ezért ez a fajta hadviselés is egyre inkább elérhetővé válik az országok számára. Ehhez korábban olyan tengeralattjárókra volt szükség, amelyeket emberek irányítottak, így az ilyen műveletek is jóval kockázatosabbak voltak. A kis és közepes méretű olcsó drónok azonban beindíthatják a versenyt az országok között, hogy ki ellenőrzze a tengerfenéken húzódó infrastruktúrát. A kínai szakemberek szerint a tengeri alatti kábelek a kontinensek közötti adatforgalom 99%-áért felelnek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1%-os pluszban 148.161 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd 390 millió forintot. A vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL egy enyhe 0,5%-os mínuszban 4638 forinton, az OTP 2%-ot emelkedik 46.890 forintra, a Richter 9,1%-os pluszban 12.190 forinton, míg a Magyar Telekom árfolyama 8,1%-ot gyengül 2676 forintra. Nyugat-Európában továbbra is jó a hangulat, emelkednek a főbb tőzsdemutatók. A londoni FTSE 6%-ot, a frankfurti DAX 7%-ot megy fölfelé, a Párizs 3%-kal korrigál felfelé, a milánói mutató gyakorlatilag enyhe 1%-os pluszban, a madridi IBEX szintén 1%-ot korrigál fel. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 60 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forint 70 fillért kell adni. 1,1553 az euró dollárral szembeni árfolyama. Pár centtel olcsóbb a Brent típusú kőolaj jegyzésára 82 dolláron, az észak-amerikai könnyolaj a VTI stagnált 77 dolláron a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható továbbra is, elszórtan számíthatunk záporra. A szél ma többfelé megerősödik, holnap már viszont enyhül. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul. A Balaton jelenleg 27, a Velencei tó 25, a Fertő tó 23, a Tisza tó 28 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
3: Szép napot, jó ráadást, fintech világa, hiszen péntek van, és délután, és itt van Siklós Bence, a PIK tanácsadója, és ma hűtlenkedni fogunk. Pénzügyi hűtlenség, amikor a fintech egyszerre segíti a titkolózást és a bizalomépítést. Na, erre varjál gombot. Te mondtad, hogy ez a téma, tessék, fejtsd meg.
4: Én nem szoktam hűtlenkedni.
3: Nem érte, a témát fejtsd meg. Mi az a pénzügyi hűtlenség?
4: Hát a pénzügyi hűtlenségnek az szokás mondani, az tartozik ide minden olyan tudatos titkolózás, amely közös pénzügyeket érinti, legyen szó...
3: Párkapcsolatról beszélünk.
4: Párkapcsolat, igen. Tehát legyen szó titkos bankszámláról, eltitkolt adósságról, megtakarításról, legyen szó készpénzről, vagy kriptóról esetleg, úgyhogy...
3: Jó mellékállás.
4: Akár az is, kezesség, tehát minden, ami eltitkolva van, és a másik fél nem tud erről. És a kutatások szerintem úgy, ez egy nem felélő, egy ritka jelenségről van szó.
3: Felélegeztek most sokan.
4: Igen.
3: Mondjuk, nem egyedi eset.
4: Igen, most alapvetően ez egy amerikai kutatás volt, ahol azt mutatták ki, hogy a párok több mint 40%-a már titkolt el pénzügyi információt partnere elől. Magyarországon is amúgy ez probléma, bár kevés, kisebb mértékben. Itt egy másik kutatás szerint a párok 18%-a tesz félre pénzt titokban, miközben nem úgy
3: a többség... A pár egyik tagja, miközben,
4: vagy hát lehet, hogy a másik persze, is csak igen, nem tudja, igen. De miközben a többség azt állítja, hogy közösen kezeli a családi pénzügyeket. Tehát ez mondjuk nem feltétlenül zárja ki egymást, mert közösen kezelik a családi pénzügyeket, csak nem minden.
3: Igen. Jó, hát és azt mondod, hogy a kutatásban is benne van, hogy ezt olyan, egyébként ezt csináljuk, meg csinálják sokan, akkor inkább így, de ez ugyanolyan főbűnnek számít, mint a megcsalás, ugye?
4: Hát sokan úgy tekintenek rá.
3: A kutatásból rendelő ki. Ha? Na most ehhez képest a fintech, tehát ott meg hallgattalak, meg olvastam ezt az anyagot, amit átküldtél, azon gondolkozom, hogy a fintech egy ilyen transzparensebb cuccot is a rendelkezésünkre bocsájt, ugyanakkor meg aztán úgy el tudom dugni a bugyraimba ezt az egész történetet, pénzügyeimet, ahogy eddig nem tudtam eldugni. Szóval azért pro és kontra ad a fintech talán lehetőséget. Eszembe jutott azt, hogy egy étterembe szétdobjuk a számlát. Igen. Ugye az egy fintech megoldás, meg bárhol máshol, nyaralásna, nem tudom hol. Tehát ez egy ilyen transzparens, nyilvános dolog, hogy most nem lesz az, hogy te rosszabbul jártál, mert három gombóc ízével többet ettél, vagy két sörrel többet.
4: Abszolút, egy közös számlákról van szó, akkor egyértelműen transzparensebb, de hogy ott a másikon, amikor valaki magának csinál egy saját számlát fintech appon keresztül, ugye nem kell bemenni ugye a bankba, nem kell sorban állni, nem kell ugye papírokat kitölteni, hazavinni, pikpak megvan az egész kb. 3 perc alatt, és akkor ott

0: elvileg a bizalom építését szolgálná.
1: Megvesztését, mikor bejönnek olyan számlák, amiben nem tudsz. Amerikai filmekben mindig ilyen van, tudod, mikor valamilyen helyen volt az illető férj, amik végül valamilyen módon fölbukkan, akár egy közös kassa havi elszámolásában. Szóval az átláthatóság az kontrollá is válhat, ugye?
0: Hát igen, ugye, hogyha valaki egy normális családban, vagy kapcsolatban, akkor ez ugye bizalom, de hogyha valaki meg egy bántalmazó kapcsolatban él, akkor ugye nem feltétlenül jó az, hogyha a bántalmazó fél látja a másik félt, hogy mit, milyen pénzügyi műveleteket végez. Nyilván itt van egy ilyen fogalom is, hogy gazdasági bántalmazás, itt amikor a pénzügyi másik, vagy pénzügyi bántalmazás, amikor hát az egyik fél a pénzen keresztül
1: nyomást gyakorol
0: a másikra. Igen, lehet itt gondolni.
1: Ez egy függő viszony, persze.
0: Igen, hogy nem engedi dolgozni, például de nagyon sok minden lehet. És akkor itt ugye például nagyon nagy segítség lehet egy olyan fintech app, amit ugye a bántalmazott fél titokban hoz létre, hogy akkor tudjon pénzt gyűjteni magának, és ezáltal ki tudjon lépni, igen, egy bántalmazó kapcsolatban, mert amúgy erre nem lenne lehetősége egy közös számlán a bántalmazóval. Úgyhogy ilyen esetben például hasznos is a titkolózás, nyilván nem egy szerencsés ilyen szituáció.
1: Élethelyzet válogatja, persze. Meg hát lehet egy remek élethelyzet, és no titok, aztán utána pedig lehet egy bántalmazó kapcsolat, és aztán milyen jó lett volna, hogyha van külön kassz annak, aki kapja a terhet. De mit mondanak a kutatások a közös és a külön kasszáról?
0: Ismét egy amerikai kutatásra dobálóznék.
1: Angol kutatók, brit kutatók is.
0: Igen, most már a brit tudósokat kezdik az amerikai tudósok felváltani, de egy olyan kutatást végeztek, amiben a párokat ketté osztották, és volt egy csoport, akiket közös számlára raktak, másikat meg külön számlára, és a friss házaspárok két év után elégedettebb voltak a kapcsolatukkal azok, amelyik közös számlát használtak, és ritkábban vitatkoztak a pénzügyeken szemben azokkal a párok, akik ugye külön számlán voltak.
1: Kérdés, azért bocsáss meg, kérdés, hogy akik abban a halmazban voltak, hogy közös kasszájuk van, közös számlájuk, azoknak volt-e dugi számlájuk, mert akkor onnantól borul ez az egész, de jó, tételezzük fel, hogy ezek mind nagyon rendes emberek voltak.
0: Feltételezzük, igen, jó, erről, okay. Erről nem szólt a fáma, de feltételezzük, hogy nem volt dugi számlájuk, viszont ugye nem önmagában a számla
1: léte az, ami
0: miatt jobb volt ezeknek a pároknak, hanem az, hogy ezáltal rendszeres pénzügyi kommunikációra voltak ösztönözve, hogy megbeszéljék a dolgaikat, és bár ugye jó a közös számla, de a gyakorlatban azért mégiscsak az a legjobb, amit ugye mondtál te is, hogy a közös mellett legyen egy saját is, ugye ez a hibrid modell, hogy a közös célokra, dolgokra, rezsire a saját közös számlát használunk, de mindenkinek van egy sajátja is, ami a zseppénz van, és akkor arra költet, amire akar. Nyilván itt is érdemes meghatározni egy árszintet, ami fölött már azért megbeszéljük a párunkkal, hogy akkor...
1: De az már menjen a közösbe, igen.
0: Igen. Hát vagy vásárlásnál, hogy, igen, akkor, igen. Hogy akkor azzal mi legyen, de a lényeg az mindenképpen az ugye a kommunikáció ezzel kapcsolatban.
1: Idős barátomnál ez úgy van, hogy a három sör a bevásárlásnál az már nem fér bele, meg egyébként ő beadja a nyugdíjat, és aztán úgy kell kérjen, hogyha akar inni két sört valahol. Tehát ez igen, tehát, de a fintech meghaladja már, ugye mondtad a Revolutot, ezt a hibrid modellt támogatják. Tehát legyen egy közös nyilván, és akkor legyen transzparens, az egész cucc, de legyen valamilyen módon transzparens a szóló számla is, vagy lehet zseppénz lehetősége is.
0: Persze, abszolút, de amúgy én mi is ezt használjuk a feleségemmel, nekünk van közös számlánk. Látom, amikor ugye bevásárlás után kivesz valamit a közös részből, aztán
1: most vigyázz,
0: amikor most vigyázz. Hazajön, akkor én meg eljátszom, hogyha 10 000 forintnál több volt, akkor eljátszom, hogy rosszul vagyok, és ezt mindig megkajálja, hogy mi bajom van.
1: De... Azt megfigyelted, hogy a boltban, a nagyáruházakban, ha házas párok mennek, azok mindig veszekednek? 10-ből 8.
0: Már ezért megyünk külön.
1: Abszolút. Mindenkinek ez a tanács. Mindig kell, érdemes külön menni. De egyébként mely generáció az, amelyik a legkevésbé tisztességes e tekintetben?
0: Meglepő, de amerikai kutatás szerint ezek ugye a fiatalabb generációk esetében ez gyakoribb jelenség, ugye a Z, illetve a millenniál, az Y generáció körében magasabb ez az arány, mint mondjuk a baby boomerek esetében. A Fidelity mutatott rá, hogy a párkapcsolatban élők 24%-a jelenleg is rejteget valamit, legyen szó titkos számláról, adósságról, vagy mellékjövedelemről. És akkor nyilván ugye felmerült a kérdés, hogy miért

0: alapvetően a fiatalok azok, vagyis a Z-generáció már egy technológiai világba született bele, most ezek a fintech appok,
1: lehetőséget már nyitnak arra, hogy legyen igen, valami rejtett fiók a
0: szekrényben. Igen, és szerintem sok esetben nem is feltétlenül szándékosan titkolják el, vagy csak nem mondják el, mert
1: ez
0: nincs
1: a politikusok a vagyonnyilatkozata, ki egy lakást felejt bevallani, ki egy 3 milliárdos nem tudom micsodát, jaktot, vagy akár egy festményt. Igen, hát ez vannak ilyenek.
0: Igen, hát az én esetemben ez mondjuk én egy év miután már összejöttem a barátnőmmel, csak egy évvel később mondtam el, hogy amúgy van diákhitelem, mert amúgy 20 000 forint volt, és eszembe se volt, hogy akkor most ez így megosztom.
1: Havonta volt 20 000?
0: Havi 20 000, igen.
1: Tehát összességében egy nagyobb összeg volt.
0: Igen, de hogy havonta 20 000 forint igen. Kiadás volt.
1: Ja, még ez is van.
0: És igen. Akkor ilyen, amúgy ez is van, tehát igen. Akkor elvileg abban az egy évben.
1: És a kriptot én mikor vallottad be, hogy van kriptó megtakarítása?
0: Már, azt már egyben, most igen. Már én kezelem az ő kriptó tárcáját is, úgyhogy...
1: Mit mondanak az amerikai kutatók arról, hogy vehető ez észre, mert ha megcsal a párunk, azt sok jelből észre lehet venni, de igen, 50 vagy 100 év, vagy a parfümöt lehetett észrevenni, meg igen. A húsfotokat, az innyakot, de most a pénzügyi hűtlenség az hogyan érhető tetten?
0: Hát igen, nagyon sok előjele van ennek is. Nyilván, hogyha még vannak ugye papír alapú kivonatok, bankszámla kivonatok, és azokból egyre kevesebb van, vagy nem érkeznek meg, az már egy intőjel. Új jelszavak, új PIN kódok esetleg, de amúgy nagyon árulkodó, az nyilván a védekező reakció ártatlan pénzügyi kérdések esetében, illetve ez a majd én elintézem, vagy majd én megoldom hozzáállás bizonyos pénzügyi kérdések
1: meg
0: esetében.
1: Meg tudod, amikor valakivel valami történik, és aztán be kell menni, vagy meg kell adni egy-egy PIN kódot, vagy meg kell adni egy-egy jelszót. Régen ez felhatalmazással működött, tehát ugye tehát be kellett menni esetleg, és ott aláírni mind a kettőnek, vagy kezességet vele. Hát itt ez is egy bukta egyébként, hogyha nem tudsz éppen cselekedni valami miatt, akkor, és ott van egy határidő, akkor muszáj vagy színt vallani.
0: Igen, abszolút. Meg hát ugye érdemes és úgy vagyonleltárt is csinálni közösen a párunkkal, mert pont ilyen esetben, hogyha valami történik, akkor és a másiknak hozzá kéne férnie.
1: Akkor nem tudja, hogy mi
0: akkor,
1: van.
0: Igen, és ugye ez nem a bizalmatlanság miatt van, ugye a bizalom miatt.
1: Hát a házassági igen. Szerződés régén.
0: Igen, igen, és akkor itt is amúgy ki tudnak esni dolgok, a csontvázak a szekrényből. De igen, ugye alapvetően ezek az új pinek, eltűnő papírkivonatok, védekező reakció, ezek már alapból árulkodó jelek, és hát volt egy extrém példa, szintén Amerikában, amikor egy férfi évtizedeken át költött havi 20 000 dollárt a felesége tudta nélkül, és tartott el egy másik nőt a családjával.
1: Másik családot, persze.
0: Úgyhogy ezt lehet így nagyon az extrém szintekig fokozni, de a magyar terapeuták is hasonló állásponton vannak, hasonló jelekre hívják fel a figyelmeket, például ugyanúgy eltitkolt csomagok, magyarázat nélküli hiányzások a közös kasszából.
1: Minél jobban kémkedik valaki, annál jobban titkolózik a másik, ugye nyilván?
0: Igen, ugye ez amit említettünk korábban, az egyik része a titkolózás, a másik része meg ugye a kontrollvágy. Tehát ez az úgynevezett financial snooping, amikor az egyik fél titokban ellenőrzi a másik félnek a kivonatai tranzakcióit, és nyilván akkor ez egy ilyen ördögi körré alakul át, hogyha a másik erről tudomást szerez, akkor ő annál jobban fogja titkolni, és akkor vagy fordítva. Úgyhogy egy másik kutatás szerint egy 2000 fős amerikai mintán a válaszadók több mint 47%-a ellenőrizte már titokban a másik félnek a pénzügyi aktivitását.
1: Mint hogy a telefonját is.
0: Igen. Hát általában ez a kettő általában igen, most már egybe van.
1: Képzeld el, hogy mást keresel, és közben kiderül, hogy hú, tehát ez az all-in, nem? Tehát igen. Nem elég, hogy megcsal, nem még ráadásul, még eltart meg három húz, másik igen. Nőt. És hát igen. Mit tehet a bankszektor, vagy a bankszektornak van-e ezzel teendője, vagy a fintekeknek, mert hiszen minden ilyen nis piacra lő a fintek szektor, és amikor megjelentek, nem tudom, a magányos emberek, vagy az ilyen párok, olyan párok, akkor erre is adott a fintek megoldást. Adott arra, amit beszéltünk, hogy a kocsmában hogy tudjuk szét a számlát. Nyilván erre is próbál valamiféle megoldást adni.
0: Hát igen, most ugye a jogosultság kezelés az, hogy például a csoportos széfeknél beállítható, hogy ki tehet be pénzt, kivehet ki és mennyit. Ugye,
1: hát betenni betehetsz, csak kivenni,
0: igen, nem tudsz. Ezek is jó funkciók egy egészséges párkapcsolatban, de ugye, ahogy korábban mondtam, egy bántalmazó párkapcsolat esetében ezek se visznek előrébb. Úgyhogy hogy ezzel kapcsolatban milyen funkciókat lenne kitalálni, azt most így fejből nem tudom.
1: Jó, hogy azt is mondják a szakértők, a pszichológusok, a pszichiáterek, hogy legyenek ilyen pénzügyi randevúk havonta. Hát ez nem fintek megoldás, hogy üljünk le, vagy üljenek le, és beszéljék át a pénzügyeket. Igen. Hát aztán ugyanígy el lehet titkolni, vagy nem, de minden esetben.
0: Igen, hát ugye alapvetően az lenne a fő cél, hogy meglegyen a bizalom, beszélnek egymással, közösen találnak megoldást a pénzügyekre, és akkor a fintek az már csak egy eszköz lesz, ami ebben segít, és akkor a céljuk elérésében segít, nem abban, hogy titkolózzanak, vagy kémkedjenek a másik után, úgyhogy erre szólnak ezek a pénzügyi randevúk, illetve hogy ez a vagyonleltár, amit korábban említettünk, hogy érdemes évente egyszer így átnézni minden költést, adósságot,
1: bevétel, mindent az asztalra
0: tenni, és akkor...
1: Akkor a válásnál sokkal egyszerűbb.
0: Igen.
1: De a pénzügyi bántalmazás ellen ott tehet és tesz is, ugye, a bankszektor?
0: Hát igen, ott például Nagy-Britanniában van a bankszövetségnek egy külön Financial Abuse Code-ja, kódexe, amit 2025-ben 33 pénzintézet írt alá, és amelyek vállalják a gazdasági bántalmazás áldozatainak a támogatását. Ilyenről én nem tudok Magyarországon, hogy lenne, úgyhogy egy hasonlót lehet, hogy érdemes lenne kialakítani, illetve a brit bankok többsége elfogadta az egyszerű adatmegosztás lehetővé tevő Economic Abuse Evidence Format is, ami az áldozatoknak nem kell a bankról bankra újra elmesélnie a történetüket azzal kapcsolatban, hogy milyen gazdasági vagy pénzügyi bántalmazást éltek át. Ugye ez is próbálja segíteni az áldozatokat.
1: Elég egyszer elmondani, igen, hogy mekkora szégyen és kár ért engem.
0: Ha? Igen, úgyhogy ezek olyan kezdeményezések, amiket a magyar bankszektorban is esetleg át lehetne venni. Nem fogják egyből megoldani a problémát, de ez egy jó kiinduló pont lehet, illetve amiket ugye mondtunk korábban, a közös beszélgetések a pénzügyekkel kapcsolatban, azok nagyon sokat tudnak segíteni ilyen téren.
1: Hát azért, hogy ne forduljon elő a pénzügyi hűtlenség. Én örülök, hogy ezt a fogalmat behoztad ebbe a műsorba, mert ez nagyon izgalmas. Pénzügyi hűtlenség, amikor a fintek egyszerre segíti a titkolózást és a bizalomépítést. Ez volt a felütésünk Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával. Köszönöm, hogy itt voltál. Jövő héten találkozunk. A fintech.hu-n ott vannak a hírek, az információk, minden, amit a pénzügyi hűtlenségről tudni kell.
2: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 5:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, ezt közölte a kormány szóvivői tájékoztatón egy frissen érkezett információra hivatkozva Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincsen. Szemtanúk beszámolói alapján robbanás történt az olajfinomítóban, amelyet jól lehetett hallani a környéken. A tűzesetet az egyik kőolajtermékeket tároló tartály sérülése előzte meg. Majd a benne lévő anyag meggyulladt. Ezt közölte a vállalat szóvivője. A helyszínen már alig látható a füst, a lángok gyakorlatilag kialudtak, és azokat rövid időn belül teljesen eloltják. Több mint 10 év halogatás után történik valami az óbudai gázgyár területén szivárgó szennyeződés ügyében. Erről írt ma Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester közölte, hogy az MVM Next a vízügyi hatósággal elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó anyagok semlegesítését. A súlyos környezeti probléma ismét a felszínre bukkant a Duna alacsony vízállása miatt. 200 ezer tonnányi mérgező és rákkeltő anyag, ami most beleszivárog a vízbe. Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés kell, hogy kövesse. A városvezető hozzátette, hogy Budapest ebben is kész a partnerségre. 3 centit emelkedett a Duna Paksnál az elmúlt 24 órában. A vízrajzi adatok alapján a folyó vízállása tegnap reggel 7 órakor mínusz 131 cm volt. A víz hőmérséklete Paksnál 28,2 Celsius fok. Magyar Péter szerint a mostani energiaválság még sürgetőbbé teszi Paks 2 átvilágítását. Nincs válasz arra, hogy oldották volna meg az új blokk hűtését, de mindeközben duplájára drágult a beruházás a kedvezőtlen kölcsönök miatt. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek. Ezt közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Augusztus 16-áig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetői posztjára. A tényleges működés az elnök és a 4 alelnök megválasztása után kezdődhet el, de ez a folyamatban van. A nyilvános meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartják, majd a jelöltekről még a hónap vége előtt rendkívüli ülésen dönt a parlament. Az NVVH később is kizárólag az országgyűlésnek számol majd be, a kormánytól teljesen függetlenül fog működni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX fél órával tőzsde zárás előtt 1,2%-os pluszban 148.393 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd 190 millió forintot. A vezető papírok már többségében jobban teljesítenek, a MOL 2%-os pluszban 4648 forinton. Az OTP 2,2%-ot rallizik fölfelé 46.900 forintra, a Richter papírjai 1,3%-kal drágulnak 12.240 forintig, a Magyar Telekom pedig 7%-ot gyengül 2.678 forintra. A tengeren túlon is elindult a kereskedés, fél egy órája tart már a kereskedés, amit látunk az meglehetősen pozitív, a Dow Jones indexe 0,3-del, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal emelkedik, a Nasdaq Composite 1%-os pluszban. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-os pluszban, a német DAX index 0,8-del megy fölfelé, a párizsi CAC-ron 0,3%-kal megy föl, a milánói börze gyakorlatilag stagnál, a madridi IBEX pedig 0,2%-kal a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 313 forint 90 fillért kérnek, egy euróért 362 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 80 fillért kérnek. 1,1559 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. Nos, itt továbbra is stagnálás mutatkozik. A Brent jegyzésára 82 dollár 60 cent, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 77 dollár 60 centen.
0: Időjárás jelentés.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett napsütés várható, elszórtan számíthatunk záporra. A szél ma többfelé megerősödik, holnap már enyhül. A hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul. A Balaton jelenleg 27, a Velencei tó 25, a Fertő tó 23, a Tisza tó 28 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Útnak indult a magyar zenei minimum mozgalom. Új jövőkép a magyar zenei élet számára. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén június 17-én hirdette meg a magyar zenei minimum mozgalmat. Beszélgető társam Olá Zsanett, kezicsókolom.
4: Jó napot kívánok!
1: Hát ha nem bánja, akkor én azzal kezdeném, hogy világhírű elődök nyobámmal járnak. Ugye ez nem tévedés, mert Kodály jutott eszembe, Kodály Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző, ő mondta azt, hogy legyen a zene mindenkié.
4: Ez így van, és valóban sajnos újra fontossá vált az, hogy ezt kimondjuk, és minél szélesebb körben beszéljünk arról, hogy ma mi a helyzet Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk azért, hogy ez valóban így legyen, hiszen azért ha ma körülnézünk, akkor sajnos ez nem feltétlenül ez látszik. Úgyhogy ez hívta tulajdonképpen életre ezt a mozgalmat.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy látja ezt a kérdést. Önhöz nagyon közel áll a tehetséggondozás, a tehetségkutatók, a kulturális diplomácia. Ezeket a dolgokat lehet önnel kapcsolatban tudni, komoly tapasztalata van. Mi a helyzet most ezzel a gondolattal szemben? Milyenek az állapotok, vagy mi akadályozza ezt a eszmét?
4: Valóban van több mint 10 éves tapasztalatom a tekintetben, hogy milyen nehézségei, kihívásai és jelentősége van a tehetséggondozásnak, az elismerés kultúrájának a fejlesztésének, de azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy végig főállású emberként nem, tehát a főállásom nem ez, ettől mind nem a zenei világban dolgozom főállásúként, viszont közel 20 éve látom közelről azt, hogy mi történik, milyen lehetőségei vannak a zenészeknek, és miként alakul a társadalom zenei ízlése, az ehhez való hozzáállása. Ducsai Szabolcs, a gyerek édesapja, aki ugye profi jazz trombitásként mellette azért beleláttam ebbe a világba, és a barátaink, az ő barátaink keresztül láttam azt, hogy mi a helyzet. És amikor elkezdtük ezt a munkát közel 4 évvel ezelőtt, akkor a tehetséggondozás, elsősorban a fúvós tehetséggondozással kezdtünk el foglalkozni. Látjuk azt, hogy vannak jó programok, leginkább szigetszerű kezdeményezések, de érdemben az elmúlt 30 évben nem javult a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy hány gyerek tanul meg hangszeren játszani, hány tehetségézi úgy, hogy ezt a pályát szeretné választani, aki ezt a pályát választotta, annak milyen rövid, közép és hosszú távú lehetőségei vannak. Van-e lehetősége arra, hogy nemzetközi pályára lépjen, de ha mondjuk csak az oktatásban nézzük, hogy az oktatóknak milyen fejlődési lehetőségei vannak. Érdemes egy fiatalnak, aki mondjuk hangszeren játszik, abban gondolkodja, hogy átadja a tudását és tanár legyen. És akkor még nem is beszéltünk arról egyébként, hogy akár a nemzetközi példákat nézve, milyen hatása van a zenének arra, hogy a társadalom mentális egészsége milyen állapotban van, hogy egy gyermek fejlődése, annak a fejlődését milyen módon befolyásolja az, hogyha a hangszeres játék vagy a zene részt vesz az ő fejlődésében, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogyha belegondolunk, hogy hány iparág kapcsolódik a zene világához, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy Kodály után ma is azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy stratégiai ágazat, és ehhez méltó módon kell hozzáállni, átgondolni egészen az oktatástól, akár odáig, hogy milyen módon szabályozzuk a szerzői jogokat, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányokat határozunk meg ebben, vagyis ahogy én lefordítottam, hogy mi a magyar zenei minimum, amihez hozzáállunk, amiből igazából nem engedünk. Ugye azok a kiváltó okok, amik generálták ezt a gondolatot, látni azt, hogy mennyi tehetség van itt, és hogy tulajdonképpen mind múlik az, hogy őket megismerje az ország, vagy akár a nemzetközi közönség, az ma egyáltalán nem egy jól kigondolt, átgondolt, nemzeti konszenzuson alapuló szabályozási rendszer és lehetőség tárháza határozza meg. Ebben szeretnénk egy közös gondolkodásra, közös cselekvésre hívni mindenkit, aki ebben érintett. Azt fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy nem szeretnénk érdekképviseleti szervként működni, nem szeretnénk átvenni azon szervezeteknek, a szövetségeknek a munkáját, érdekeit, akik ebben most tesznek különböző ajánlásokat, hanem inkább azt gondoljuk, hogy ezen túl van egy nagyon fontos alap, amit közösen kellene meghatároznunk, és ez túlmutat azon, hogy egyéni érdekek, vagy egy-egy szektornak az érdekei mentén lobbizzanak, és ez, aki hangosabban kiabál, vagy jobbak a kapcsolatai, ők határozzák meg a rövid távú megoldásokat. Mi arra szeretnénk hívni minden szereplőt, hogy az alapokat határozzuk meg, és ennek az alapoknak a meghatározásával már valamennyi szektor, mármint valamennyi zenei szféra, ágazat sokkal inkább tud majd a saját szempontjai szerint bármilyen módon előrébb jutni.
1: Jó, sok mindent mondott, és nekem sok minden jutott eszembe. Eszembe jutott az, hogy itt a rendszer hiányzik talán valóban, a fundamentum, az ökoszisztéma, mert egyébként újságíróként az elmúlt években, vagy most már évtizedekben sok mindenről hall az ember, és hogy most hallgattam, felidéztem ezeket egészen a cigányzenészek támogatásától, ha már azt mondta, hogy lobby, vendéglátás, idegenforgalmi, az élőzene, hátránya, kontra gépzene, aztán most már ugye mindent visz az internet, jogdíjak kérdése, eszembe jutnak a máltaiak, hogy micsoda zenei talentum gondozásba fogtak, pedig hát nem dolguk, nem lett volna dolguk jó pár évvel ezelőtt, és hogy micsoda kitörési pont lehet a zene nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek. Igen, de ezek ilyen eseti dolgok, meg ilyen ki mekkorát kiabál, kinek milyen a lobby ereje. Önök azt mondják, hogy legyen ennek az egésznek egy rendszere Magyarországon?
4: Igen, egy rendszere, amelynek a mi meglátásunk szerint 3 alapillére van. Az egyik az, ami szintén nemzetközi szinten is már többszörösen bebizonyított, hogy milyen jelentősége van mindebben, amit elmondtam, annak, hogy egy általános iskolában magában az iskolában minden gyermek tanuljon egy hangszert, hiszen tesztnevelés órája is van minden gyereknek attól függetlenül, hogy tehetséges-e vagy olimpiai bajnok lesz belőle, de nyilvánvalóan azt már kimondták, hogy a teszti lelki fejlődés ez milyen fontos a mindennapi mozgás. Én nekem meggyőződésem, és nem csak nekem, hanem sok-sok más országon, ahol ennek már előrébb haladott a kultúrája, hogy a hangszeres játék, a hangszeres zene az milyen mentális és kognitív képességfejlesztő hatása van egy gyermek számára, nem beszélve arról, hogy egyébként ha ezt a kaput kinyitjuk egy kisgyereknek a lelkében, akkor későbbiekben ő neki milyen hozzáállása lesz az élőzenéhez. Ez ugye az egyik alapvetés. Ami azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a következő 50 évben ne a AI vegye át a hatalmat, és már 50 év múlva az a generáció ne tudja, hogy mi az élőzene, szerintem ez nélkülözhetetlen. A másik ilyen, hogy amikor valaki belép már ezen túl, az általános iskolán túl abba, hogy ő szeretne a zenével foglalkozni, akkor milyen oktatásban részesül. Kiváló zenei oktatók vannak Magyarországon, de azt hiszem, hogy most látunk egy nagyon jó példát a Pókhelyga Művészeti Akadémiánál, ahol nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, hogyha nem csak lexikális és tárgyi tudást, hangszertudást oktatnak egy diáknak, hanem azt is, hogy egyébként milyen módon kell együtt zenélni, hogy kell zenét szerezni, hogy kell a bennük megszülető hangokból dalokat formálni, és aztán ezt hogyan kell továbbvinni ahhoz, hogy egyébként ebből ne csak egy hangfelvétel legyen, hanem alapvetően ki tudjon lépni a szélesebb közönség számára. És nyilván az oktatók számára milyen továbbképzési lehetőségek vannak. Gondolhatja-e azt egy fiatal, hogyha ő egyébként eljutott 30-40-50 éves korába odáig, hogy ő zenélt valamilyen szinten, akkor egyébként szívesen foglalkozik az, hogy átadja a tudását. Milyen ösztönzők vannak erre. És végül ugye az élettája, hogy ha valaki végül is tehetséges, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ebből alapvetően megéljen. És itt mondom egészen a támogatástól az ösztönzőkig, a szerzői jogokon át nagyon sok nemzetközi példa van, mi ezeket elkezdtük összegyűjteni, érdemes ezeket feldolgozni, átbeszélni, és ez nagyon fontos, a nyitottság, és nagyon fontos az, hogy azt hiszem, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik látjuk azt, hogy amikor mondjuk akár egy utcazene fesztiválon felfedezünk akár hangszeres, akár énekeseket, akik csodálatosak, akkor feltesszük a kérdést, hogy hát miért nem ismertük őt eddig? Miért nem volt lehetőség arra? Annyira esetleges most az, hogy egyébként valaki a tehetséges, milyen módon jut ahhoz, hogy egy élettájában tudjon gondolkodni. A nemzetközi ösztöndíjak tekintetében például, hogy ha egyébként minden máshol, minden más iparágban működik az, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy kimenjenek külföldi intézményekbe, külföldi zenekarokba, kapcsolatokat építsenek. Egyrészt nyilván a magyar zenei tehetségnek a hírnevét is népszerűsítsék. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik kell egy rendszer. Itt én nagyon fontosnak tartom, hogy itt elsősorban nem a pénzről van szó, hanem a meglévő erőforrások, a meglévő rendszernek az újragondolása ezen alapelvek mentén, mert akkor anélkül, hogy sokkal több vagy mástól kellene elvenni pénzt arra, hogy ezt a dolgot támogassuk, már nagyon fontos lépéseket tudnánk tenni ez ügy érdekében.
1: Értem, amit mond, és milyen izgalmas, hogy a pénz az a beszélgetés 12. percében került szóba, de nem került szóba, mert azt mondta, hogy nem a pénz a fontos. Mi most az első lépés, vagy az lépések, a figyelem felhívás, felkeltés, hogy mennyivel ezt egyedül nem lehet. És van-e jó példa? Nem. Még egy utolsó nagyon rövid, hogy lát ön mondjuk Európában erre jó példát, ami működik, és ami megszűri, ezt az alapot biztosítja mindenkinek. Régen is volt ilyen alap, hát én emlékszem, én is tanultam furuljázni, azt hiszem általános iskolában, aztán hamar ennek vége volt, de hogy, és hogy a tehetségek valamilyen szűrőn fönn akadjanak, ne véletlenszerű legyen. Szóval lát ebben jó példát, ami használható?
4: Igen,
1: lenne?
4: A Távol-Keleten több országban is, Japánban, Tájföldön egyébként nagyon sok ilyen program van. Tájföldön egy pont Romhány Áron volt kint egy jazz fesztiválon, ahol azt mesélt, hogy egészen elképesztő a társadalomnak a befogadó képessége, a befogadó készsége a zenére, és hogy ott hosszú évekre ezelőtt elindult egy ilyen program, de akár Finországban. Tehát nagyon sok ilyen van. Én nem gondolom, hogy analógiákat kellene itt behoznunk és meghonosítani. Én azt gondolom, hogy kellően sok színű és kellően sok tudás van itt Magyarországon is, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, de azt hiszem, hogy valóban a bölcsekköve nem nálunk van. Mi azt gondolom, hogy hitelesek tudunk lenni a tekintetben, hogy én és még jó néhány ebben az alapítványban nem ebből élünk, nem az önmegvalósítás, vagy a saját érdekeinknek a előtérbe helyezése visz minket ebben, sokkal inkább maga az ügy, és nem beszélve arról, hogy én személy szerint Lucsai Szabolcs örökségét szeretném, és ő neki ezek a dolgok, mint a magyarság, mint a magyar zene, mint a tehetséggondozás nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, történelmi pillanatban vagyunk ebben az országban, ahol egyébként minden másban is ki lehetett mondani azt, hogy voltak alapvető dolgok, amik az elmúlt 30 évben nem álltak fejlődési pályára. Én csak azt szeretném, hogyha kellően sok emberhez el tudnánk jutni, és közösen tudnánk gondolkodni. Elég sok olyan dolgot csináltam már az életemben, amiben akkor éppen még nem volt trendi, vagy nem volt népszerű, de valahol el kell kezdeni, és én elkötelezett vagyok abban, hogy mindenki, aki a zeneiskoláktól, az általános iskolákon át, az oktatási rendszerben dolgozóktól odáig, akik egyébként vendéglátóhelyként, vagy koncerthelyszínként ebben vannak, látják a nehézségeket. Nem, egyszerűen csak érdemes elolvasni néhány cikket egy-egy nap, amiből látszik az, hogy ez az ágazat bajban van. És itt a pillanat, hogy elkezdjünk sem gondolkodni, és egy közös alapelvek mentén, a nemzeti minimum mentén.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha valakinek szándéka van, ötlete van, lehetősége van, akkor valamilyen módon azért kapcsolódhat az alapítványhoz, önökhöz?
4: Mindenkit örömmel látunk. Azt gondolom, hogy egy kezdő zenésztől, egy zeneoktatón át és házigazgatóig mindenki fontos szereplője ennek, és a következő hetekben el fogjuk kezdeni ezt a fajta kommunikációt, a kapcsolatfelvételt, de boldogan veszünk mindenkit, akinek bármilyen, akár csak egy-egy fontos gondolata van ezzel kapcsolatban. Ugye a lányunknak köszönhetően elindult a weboldalunk is, a lucsaiszabolcsalapítvány.com. Ott vannak az elérhetőségeink, ott van egyelőre csak néhány gondolatban magának a mozgalomnak is a fő gondolatmenete és az alapvetések, és a következő hetek, hónapok munkája lesz az, hogy ezzel elinduljunk. Nyilvánvalóan itt ez közös munka kell, hogy legyen, és én nagyon boldog vagyok akkor, hogyha életben csatlakoznak ehhez.
1: Én meg apaként hadd gratuláljak önnek, mert ez nagyon szép dolog, hogyha valaki így viszi tovább az édesapja vagy az ősei örökségét, gondolatét, és aztán ez a családban akár tovább is megy, ahogy mondta. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk. Sok sikert akkor.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Magyar Zenei Minimum Mozgalomnak és Molázs Anettnek köszönöm szépen, Kedi Csokon.
4: Én is köszönöm, viszont hálásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Akadozik a haladás a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban, a Nagykörút előtt, a Kiskörúton, az Astoria közelében szintén mindkét irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térig, illetve lassulást tapasztalhatnak ma is a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Remíz utcától a Mester utcáig, ahol a villamos pálya karbantartása miatt sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást. A Mester utcából kifelé továbbra sem tudnak a Könyves-Kálmán körútra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Kuppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, míg az 51-es villamos nem jár. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, ezt közölte a kormány szóvivői tájékoztatón egy frissen érkezett információra hivatkozva Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte egy tartály gyulladt ki, de nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincsen. Szemtanúk beszámolói alapján robbanás történt az olajfinomítóban, amelyet jól lehetett hallani a környéken. A tűzesetet az egyik kőolajtermékeket tároló tartály sérülése előzte meg, majd a benne lévő anyag meggyulladt. Ezt közölte a vállalat szóvivője. A helyszínen már alig látható a füst, a lángok gyakorlatilag kialudtak, és azokat rövid időn belül teljesen eloltják. Hosszú évek után megnyitja az utat a kormány a szélenergia előtt. Augusztus 31-éig kell kiírni az uniós vállalásoknak megfelelően egy 700 megawattnyi új szélerőmű kapacitásról szóló tendert. 2030-ig 4000 megawattnyi kapacitásról kell majd rendelkezniük. A miniszterelnök szerint a napelemes kapacitások bővítése önmagában jó volt, de ott is át lett játszva a magyar rendszer jelentős része. Tároló kapacitás nincs, ezért is exportál olykor Magyarország áramot. Magyar Pétert hallják.
3: A szélenergia önmagában nem oldja meg a dolgot. Azon dolgozik a jelenlegi kormány, hogy egy olyan energia mixet állítson össze, amely minden pillanatban fenntartja az energiabiztonságot, a lehető legolcsóbb energiaárat garantálja nem csak a lakosság, hanem a vállalatok számára. Ehhez nem csak szélenergia kell, ehhez nem csak napenergia kell, ehhez az kell, hogy meglegyenek a szükséges tárolókapacitások. Több mint 8000 megawattnyi naperőművi kapacitás került kiépítésre Magyarországon, ami önmagában jó. Sokan kérdezik, hogy miért exportál néha Magyarország áramot. Hát azért, mert napközben bőven túltermelése van, napsütéses időszakban a magyar energiarendszernek. Olyan szintű túltermelése van, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, mert az egyensúlyt föl és le is be kell tartani.
2: Több mint 10 év halogatás után történik valami az óbudai gázgyár területén szivárgó szennyeződés ügyében, ezt írta ki Karácsony Gergely a Facebook oldalára. A főpolgármester közölte, hogy az MVM Next a vízügyi hatóságokkal elkeríti a Dunamedár szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését. A súlyos környezeti probléma ismét a felszínre bukkant a Duna alacsony vízállása miatt. 200 ezer tonnányi mérgező és rákkeltő anyag, ami most beleszivárog a vízbe. Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés folyamatának kell, hogy kövesse. A városvezető hozzátette, hogy Budapest ebben is kész a partnerségre. 3 centit emelkedett a Duna Paksnál az elmúlt 24 órában. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap reggel 7 órakor mínusz 131 cm volt. A víz hőmérséklete Paksnál 28,2 Celsius fok. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mostani energiaválság még sürgetőbbé teszi Paks 2 átvilágítását. Nincs válasz arra, hogy oldották volna meg az új blokk hűtését, közben duplájára drágult a beruházás a kedvezőtlen kölcsönök miatt. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek. Ezt közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Nagy meglepetést okozott a júliusi infláció, ami 1,2% lett éves alapon. Júniushoz képest 1,1%-kal csökkentek az árak. A Granit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az volt érdekes, hogy a szolgáltatások áremeléseit kompenzálni tudta az élelmiszerek árának visszaesése. Regős Gábort hallják.
4: Mindenképpen meglepetés az infláció 1,2%-os júliusi értéke, 1,7% volt a június, ehhez képest tovább csökkent szinte 10 éve nem látott szintre. Igazából ami magasabb inflációt indokolt volna, az ugye a banki áremelés, telekom áremelés, parkolási díjak emelés, illetve az üdülési szolgáltatásoknál van egy szezonális áremelés, de ezeket az élelmiszerek alacsony inflációja, illetve átcsökkenése, illetve a háztartási energia átcsökkenése tudta ellensúlyozni.
2: Mesterséges intelligencia honlapot indított a kormány. Az oldal neve mihivatal.gov.hu. A tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán arról írt, hogy napjainkban a deepfake tartalmakkal, MIV-vel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió AI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek. Ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolására hozta létre a honlapot a kormány. A Richter konszolidált árbevétele az első fél évben 461,6 milliárd forint lett, 8,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Adózott nyeresége az első fél évben 103,5 milliárd forint lett. Az eredményt 27 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte. Ettől függetlenül a cég bizakodó, mert a külföldi piacokon nagyon jól teljesít. Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallják.
5: Csalóka egy ilyen időszakban, amikor tavasszal emlékszünk, hogy milyen drasztikus forint erősödést éltünk meg ez az exportőr cégeknek, és azokkal, akik az importtal versenyez, azt gondolom nem meglepetés, hogy kedvező hatása nem tudott lenni. Eredménye az lett, hogy lenullázta a növekedésünket, ami egyébként árfolyam szűrten a célunknak teljesen megfelelő, és az előzetes jelzésünkkel is teljesen összhangban lévő magas egyszámjegyű ütemű volt, tehát olyan 9% körül nőtt a Richter, ha az árfolyam hatást félretesszük.
2: Vizsgálja a kormány a Matthias Corvinus kollégium vagyonát, megnézik, milyen tevékenységeket végzett ez az alapítvány, megnézik, mik voltak a közfeladatok. A miniszterelnökség alá tartozik hivatalosan az MCC, egyes részei bemehetnek a minisztériumok alá, erről jelenleg is folynak az egyeztetések, ez hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Nincs eldöntve, hogy privatizálják-e majd a Librit, osztalékot kap utána az állam, de biztosan lesz olyan vagyonelem, amit értékesíteni fog az állam. A MOL nettó árbevétele 13%-kal emelkedve mintegy 4.927 milliárd forintra, üzleti nyeresége 53%-kal emelkedve majd 394 milliárd forintra nőtt az első fél évben éves összehasonlításban. Az első negyedévhez képest a második negyedéves sokkal jobban sikerült. A közel-keleti válság az egekbe lökte az olajárakat és ezzel együtt a finomítói árréseket. A cég nem üzemanyag értékesítése és a Fresh Corner hálózat terjeszkedése is sokat segített a cég teljesítményén. Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
6: Ebben a nagyon nagy szerepet a finomítói üzletág adta, nagyon erős finomítói marzsuk voltak, és ennek köszönhetően duplázódott az eredmény ebben a szegmensben. Annak ellenére is, hogy egyrészt a Dunai finomítóban a disztillációs egység az még mindig áll, ugye a tavalyi tűz miatt, és ráadásul ugye a petrokémiában is a TV-kanál volt egy robbanás a negyed évben, ami miatt ott is van egy ami áll, úgyhogy még ez jobb is lehetett volna ez az eredmény, de hát így is egy kirobbanó eredményt láthattunk.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os pluszban 148.632 ponton zárt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, a MOL 2,1%-os plusszal 4.650 forinton fejezte be, az OTP jól teljesített, 2,1%-on zárt pluszban 46.890 forinton, a Richter 2%-os emelkedéssel fejezte be 12.320 forinton. A Magyar Telekom árfolyama viszont egy enyhe 1%-os gyengüléssel zárta a napot 2.696 forinton. A 4iG 3%-os pluszban, az Alteo 1,8%-os erősödésben fejezte be, az Akkó 8% mínusszal zárt. Az Autovallis gyakorlatilag stagnált, a Dunahouse szintén előző napi záróértékén stagnált, a Graphisoft Park 1%-os erősödéssel fejezte be a napot, a Masterplast és az MBH jelzálogban kis stagnált, az Opus 2,6%-os realizással fejezte be a napot, a Pan Energy 1,7%-os erősödéssel zárt, a Rába stagnált, a Waberers 1,3% pluszban, a Cvak pedig 2%

0: A tengeren túlon vegyes a hangulat, az S&P 500-as mutató 0,5%-os pluszban fordult át, a Dow Jones 0,3%-kal korrigál fel, a Nasdaq Composite 1,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 313 forintot kérnek, egy euróért 362 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 60 fillért kérnek, egy angol fontért 423 forint 50 fillért, egy lengyel zlotyért 84 forint 40 fillért kell adni. 1,1558 az euró dollárral szembeni árfolyama. Emelkednek a világpiaci árai a kőolajnak, ami a Brentet illeti, ott 83 dollár 10 centen a jegyzés, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 78 dollárra ment föl, és 2,4%-ot drágul az aranyára, egy unci aranyért 4407 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet, estére mindenütt megszűnik a csapadék. A szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Estig 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap szintén napos idő lesz, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Lemondásra szólította fel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét a Norvég Szövetség elnöke. Szerinte Gianni Infantino elvesztítette a testület bizalmát, amely pedig feltétlenül szükséges lenne ahhoz, hogy a jelenlegi időszakban stabilan vezesse a szervezetet. A FIFA elnökének tevékenységét már korábban is számtalan kritikával illető sportvezető szerint tekintettel a sportágban kialakult káoszra az elnök már nem képes egységet teremteni. Három ügyet is terjesztenek majd a kivizsgálásra a FIFA etikai bizottsága elé. Egyrészt miért kellett volna magánbefektetőket bevonni a világbajnokság rendezésébe, miért helyezték hatályon kívül az amerikai Folarin Balogun a VB-n kapott piroslapja utáni automatikus eltiltását, valamint azt, hogy Donald Trump miként kaphatott FIFA békedíjat. Jákó Miriam ezüstérmet nyert a nők sportpisztoly számában a Wroclawban zajló 23-as sportlövő Európa-bajnokságon. A szegedi pisztolyos a 30+30 lövéses alapversenyt 570 körrel a 8. helyen zárta, így éppen bekerült a fináléba, melyben remek teljesítmény nyújtott és 31 ponttal lett második. Jákó Miriam a magyar küldöttség második érmét nyerte, miután Vince Regina hétfőn a nők légpuska számában lett második.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
2: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlőadásunkat hallják. A Budapesti Értéktőzsde X-Trend kategóriájába látogatunk. Egy befektetői klub keretében publikálta 2028-ig tartó stratégiáját a Navigator Investments. Az ebben szereplő tényszámok, stratégiai üzenetek kerülnek fókuszba. Tartsanak velünk!
1: Ez még mindig a prémium kategória. Ez még mindig a prémium kategória. Ez még mindig a prémium kategória.
2: A prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül frissen tette közzé gyors jelentését az Alteo NRT, de hogyan teljesített a társaság, és milyen kilátások vannak. Itt van a stúdióban Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Beszéljünk is akkor a tényszámokról először, főleg árbevétel soron. Egyébként az egész teljes első fél évet egy kiemelkedő 32%-os bővülés jellemezte.
3: Igen, 72 milliárdos összárbevételt éltünk el az első fél év során. Azért ebbe a növekedésből látni kell azt, hogy egy része ugye annak tudható be, hogy még a tavalyi első fél éves számokban például az Alteo Circular vagy

0: régebbi nevé éltek, számai még nem szerepeltek, most már ezek itt vannak. Ugye a MOL számára végzünk egy nagyon komoly projektet, egy naperőmű fejlesztési projektben veszünk részt Algyőn, ez jelentősen emelte az árbevétel számainkat. Ugyancsak sikerült a klasszikus termelésmenedzsment üzletágunkon belül a menetrendezési portfóliót bővíteni, valamint hát ugye az egyik nagyon komoly beruházásunk, ami mondjuk azt mondanám, hogy az Altaó életének eddigi legnagyobb beruházása volt, ugye egy 70 megawattnyi új energiatároló kapacitás kezdte el a üzemelését. Az idei második negyed évtől kezdődően, tehát első negyedben nem voltak, de a második negyedben ezek már érdemben járultak hozzá az árbevétel növekedéséhez.
1: A növekvő árbevétel mellett mit lehet elmondani az eredmény számokról? Elsődlegesen, amit a befektetők talán leginkább figyelnek, az az EBITDA, de természetesen az is fontos, hogy az alsó soron nettó szinten mit tudott teljesíteni a társaság.
0: Az EBITDA, vagyis az értékcsökkenési kiadások, a kamatkiadások és az adózás előtti eredmény kategória, ugye ezt tekintjük mi is, az ilyen leginkább az alaptevékenység nyereségességét megmutató eredmény kategóriának. Itt sikerült realizálni egy 7%-os növekedést a tavalyi évhez képest. Alapvetően ugye azért ez kisebb százalékos növekedés, mint az árbevétel növekedés. Ez főként azért van, mert a költségek terén is volt bizonyos megugrás. Ugye a kiegyenlítő energia szolgáltatást végző üzletágunkban azért tapasztalható volt egy erősebb költségemelkedés, aktív projektfejlesztési tevékenységet folytatunk, annak van járulékos, arra rárakódó költsége, amit kiemelnék még. Összességben a menedzselt portfóliunk egészével kapcsolatban jelentkeznek szintén addicionális költségek, illetve hát amit látunk, ez azért némileg már az energia áremelkedés hatását is tükrözi, ez a kereskedelmi tevékenység önköltségének az emelkedése. És ezek eredőjeként lett az EBITDA az, ami, tehát azért egy érzékelhető szép növekedés. Az EBITDA alatti eredménytételeket igazából alapvetően az sújtotta, hogy nagyon expanzív tevékenységünk volt a tavalyi évben, illetve az idei év első részében is, tehát ugye tavaly volt az Éltex akvizíció, idén pedig ugye befejeződött ez a már említett 70 megawattos névleges teljesítményű energiatároló beruházás. Ez ugye rendkívül megnövelte nálunk az eszközállományt, az összeszközállomány, ehhez óhatatlanul rendkívül magas értékcsökkenési költségek társultak, illetve hát ezt azért finanszíroztuk is, ugye elég erősen támaszkodtunk telfinanszírozásra, nyilvánvalóan a megnövekedett hitelállomány magával hozta a finanszírozási költségek emelkedését. Tehát úgy foglalnám össze így ezt a képet, és hát akkor ugye ezek eredményeként jutottunk el oda, hogy ugyan pozitív az adózott eredményünk, de az merném még mindig igencsak szerénynek nevezni, tehát 55 millió forint, és itt azt gondolom én, hogy a fő kihívásunk az az, hogy úgy felfuttatni a jelenlegi tevékenységeink profitabilitását, és ebben mondjuk a különösen az újonnan megszerzett tevékenységek, vagy az újonnan létesült bővítések kapcsán, hogy úgymond az eszköz és tőkeköltséget is, mit értek tőkeköltségen, alapvetően a finanszírozási költséget, és én valahol ide sorolom azért az értékcsökkenést is, mert ugye az értékcsökkenés azért végül is az azt mutatja, hogy hogyan használjuk el az eszköz, azt valószínű cashflow-ban egyébként majd pótolni kell. Tehát az eredményességnek meg azért ennél ezt majd jobban be kell tudnia takarni, hogy úgy mondjam a jövőben. De hát még az elején tartunk a dolgoknak, ugye mind az Altaó Circle-en zajlik egy komoly integrációs meg rendbetételi munka, illetve az energiatárolós kapacitások is igazából még csak egy negyed éven vannak túl, tehát ott is azért remélem, hogy egy kiteljesedettebb eredményességet fogunk tudni majd mutatni idővel.
1: Tudunk is beszélni részletesebben az egyes üzletágakról, mik azok a fókuszpontok vagy főbb tényezők, amiket kiemelnél az egyes üzletágak teljesítményével kapcsolatban az első fél év vonatkozásában?
0: Nálunk nagyon hangsúlyos és nagyon fontos az energiatermelés és a termelésmenedzsment, tehát végző üzletág, ugye itt van az összes nem megújuló erőművünk. Ez az az üzletág, ami rendkívül fontos szerepet játszik a kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokban, a villamos energiarendszer működésének biztonságát támogató szolgáltatások biztosításában, illetve hát magában az energiatermelésben nyilvánvalóan ugye olyan erőműveink vannak, amelyekkel hűt is, vagy villamos energiát is tudunk termelni. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy ugye ez volt az a szegmens, ami nekünk nagyon meghúzta az eredményességünket 2021-et követően, ugye akkor ez a szegmens egy abszolút nyertese volt az akkori energiaárrobbanásnak, meg az akkori energiapiaci helyzetnek. Én úgy látom, hogy mi ebben az időszakban learadtunk egyfajta első piacra lépő előnyt. Ez abszolút segített minket, itt szerintem ezt egy nagyon jó idő és ütemérzékkel. Mi már 2018-ban például az országban elsőként megcsináltuk ugye az energiatárolónkat, egy ipari méretű energiatárolónkat, ugye a zuglói erőmű mellett, majd azt követően is ilyen több ilyen erőművet adtunk át. Készültünk arra, hogy a kiegyenlítő energiaszolgáltatások szerepe nőni fog. Készültünk arra, hogy lesz egy csomó olyan megújuló energia termelő, főként a naperőművek, akiknek termelésmenedzsment szolgáltatást kell nyújtani, és hát kezdetben ugye ezen nagyon jól tudtunk keresni. Igen ám, de ami mára történt, az az, hogy a piac megtanulta ezt. Nagy játékosok, komoly tőkeerővel és szaktudással bíró játékosok is megjelentek, és hát ez bizony oda vezetett, hogy azért a marginjai ezeknek a tevékenységeknek, különösen a kiegyenlítő energia tevékenységeknek, vagy a tartalékkapacitás piacon látható folyamatoknak eredményeként itt a profitabilitásunk nagyon beszűkült, és azért ez látszik a számokon is. Tehát ugye ez a szektor jó lehet, még mindig nagyon jelentős EBITDA kontribútor, még mindig nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez azért hosszú távon is velünk marad, és egy kiemelt fontosságú szektor lesz. Hát nagyon komoly fejlesztéseket, beruházásokat tettünk ebbe a tevékenységbe, de itt azért az látszik, hogy bizony az EBITDA-ban csökkenés mutatkozott, úgyhogy ennek a nyoma megmaradt. Másik nagyon fontos tevékenységünk ugye a megújuló energiatermelés. Idejévi az egy ilyen, én azt mondanám, hogy ez egy olyan típusú probléma, ami időjárás függvényében van, meg nincs. Hogyha nem úgy fúj a szél, az volt ugye az egyik ilyen fő bűnös ebben, akkor sajnos a szélerőművek nem úgy mennek. Talán egy olyan okot emelnék még ki, amit írtunk is, hogy volt egy olyan szélerőművünk, amelyik tavaly még kádba termelt, viszont most már nem. Hát a kátárak azért azok kedvezőbbek voltak, mint amit a piacon ugye el tudunk mostanság érni. Ez persze változhat, de ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szegmensünk árbevételben és EBITDA-ban is azért némileg visszaesett. Ahol növekedés volt, az a energetikai szolgáltatások. Tulajdonképpen ez egy szép példája nekem az egyik nagy tulajdonosunkkal való szinergikus közös dolgozás és gondolkodás eredményének. Az energetikai szolgáltatások üzletágunk csinál erőmű kivitelezést, üzemeltetést és karbantartást, és ugye ott a MOL-nak Algyön segítünk egy ilyen komoly naperőmű fejlesztési projektjét megcsinálni, úgyhogy ebből volt egy nagyon komoly árbevétel és EBITDA ugrás is ebben az üzletágban. És hát akkor ne feledkezzünk el természetesen a stratégiailag abszolút fontos szerepet betöltő, és ugye kvázi így a jövőbeni növekedési lehetőségeket, amelyek úgy látjuk, hogy bizonyos szegmensekben csökkennek, talán reményeink szerint idővel, viszont itt ezt majd ezt a csökkenést vissza tudjuk pótolni. Ez ugye a körforgásos gazdálkodás. Itt valóban van egy árbevétel és EBITDA növekedés. Ennek az az apró szépség hibája, ha lehet ezt is mondani, hogy figyelembe kell azért azt venni, hogy a tavalyi évben ugye az Alteo Circular még nem szerepelt a számokban, az idei évtől viszont már benne van. A már évekkel korábban megvett Fegroup nevű cégünk is itt van. Tulajdonképpen ami a zajlik, hogy ezt a két céget egybe gyúrjuk. Tehát mi itt egy közös irányítást hozunk létre, ebben azért nagyokat haladtunk előre, ez az egyik fel a dolgoknak, tehát ezt mondanám integráció. Valahol. Nyilván ennek része az is, hogy az Alteos működési standardeknek megfelelővé kell átalakítsuk az újonnan akvirált entitást is, meg hát azért van vele mitagadás, ugye rendbetételi feladat is, elég sok, de hát anno a Fegrouppal is volt elég sok feladat. Ez az egész hulladékgazdálkodási szegmens, én egy kicsit úgy látom, mint ahogy a 90-es években lehetett a nyugat-európai befektetőknek Kelet-Európa, úgynevezett emerging market. Erről külön kis tettünk egy másik anyagot, hogy mégis milyen stratégiai víziónk van a körforgásos gazdálkodással kapcsolatban. Egyrészt szabályozási okokból, másrészt a ügyfelek fenntarthatósági törekvések okaiból szerintünk itt egy nagyon komoly növekedési lehetőség van ebben az ágazatban, és hát ezért kezdtük meg a nyomulást ebben a tevékenységben már igazából 2019-20-as évek előtt. Ebben léptünk egy nagyot, amikor megvettük a FE Groupot, és utána ez a következő lépés volt, amikor egy ilyen országos szinten egy nagy hazai hulladékgazdálkodási vállalattal álltunk, ugye az Alteo Circular korábbi nevén Éltex megvásárlásával. És hát akkor végül a mondjuk a központi költségekről se feledkezzünk meg, itt volt egy jelentős mértékű csökkenés, ez részint adódik a hosszú távú munkavállalói résztulajdonosi program költségeinek a csökkenéséből, egy teljesítményhez meg a részvényárakhoz kötött költségelem, hogy úgy mondjam, a DNS-ünkben van azért az, hogy nálunk a részvényesi érték növekedése az egy kiemelt motivációs cél és eszköz. Most egy kicsit viharosabb idők jártak, ezért ennek a költsége csökkent. Hogyha újra visszatér a siker és egy erőteljes árfolyam emelkedés meg bekövetkezik, akkor meg valószínűleg ez nőni fog újra. Meglátjuk, minden esetre nekem abból a szempontból megnyugtató az, hogy a költségcsökkentő automatizmust ugye ebbe a rendszerbe bevisz. Hát ezért is szeretjük ezt a motivációs formát.
1: Számos nagyobb beruházást már kiemeltél, de további bejelentéseitek is voltak az első fél évben. Mi az, amit akár a jövővel kapcsolatban segítheti a cégcsoport növekedését?
0: A bázások közül még két dolgot hadd emeljek ki, ami a mi megítélésünk szerint azért komoly jelentőséggel bír. Az egyik, hogy egy közel 20 megawattos szélerőmű projekt lehetőségre tettünk szert, amit nyilván még meg kell fejleszteni, de engedélyezettségi szinten már elég jó állapotban van. Ez ugye azért nagyon izgalmas, mert hát úgy néz ki, hogy a szélerőmű iránti szabályozói pozitív attitűd, hogy úgy mondjam, újra jelen van, és hát mi azt gondolom az első között vagyunk, akik hogyha nem is egy nagyon nagy méretben, de azért egy látható méretben 20 megawattnyi szélerőművet, hogyha tényleg a minden feltétel és engedély összeáll, akkor meg tudunk fejleszteni. Ráadásul ez azért már a viszonylag modern technológiával tornyonként egy elég jelentős kapacitással, a korábbi más egyéb szélerőművel megfigyelhető kapacitás többszörösével bíró széltornyok lennének. A másik beruházás pedig, amit még kiemelnék, az egy DRS feldolgozó üzem, próbaüzemének a megkezdése. Ez egy 14 ezer tonnás addicionális kapacitás bővítést tesz lehetővé a PET palackok és az alumínium újrahasznosítás előkészítésében. Ez egy fontos beruházás. Igazából ez úgy valósul meg ez a beruházás, hogy maga az eszköz úgymond a FE Groupé, de a telephely, ahol megcsináltuk, az meg az Alteo Circularé. És amit itt fontos látni, hogy épp ezért szoktuk azt mondani, hogy ne egyedileg, hanem ezt a szegmens egészét érdemes nézni, amikor az eredményességét próbáljuk értékelni a cégeknek. Illetve hát készülünk a jövőre is, további Európai Uniós RRF tenderek keretében, ha lesznek további energiatárolás kapacitás kiírás, csak ugye összeálltunk egy rajtunk kívüli cégcsoporttal, velük készülünk arra, hogy adott esetben ilyen kollokációs megoldásban az ő megújuló erőműveik mellé telepítsünk energiatároló kapacitásokat. Igazából emellett talán még kiemelném, mert azért ennek is nagyon nagy jelentősége van, pár olyan fejleményt, ami azért a jövő szempontjából szerintem nagyon izgalmas, egy óriási lehetőség, mert nálunk jóval nagyobb piacon mi is megjelenhetünk, és hát itt azt gondolom, hogy az elsők között voltunk, akik az a Ferrer akkreditációt meg tudták szerezni, és innentől kezdve várjuk, hogy akkor 2026 október 1-től kezdődően megnyíljon ez a Picasso platform és az ahhoz való csatlakozás lehetősége.
1: Nemrég bejelentettétek, hogy dolgoztok a finanszírozási szerkezettel kapcsolatban egy 40 milliárd forintos kötvényprogram elindításán. Mit lehet erről tudni, milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
0: Túl vagyunk egy úgynevezett market sondingon, amit magyarra azt hiszem a piaci tapogatózás, egy kicsit érdekes kifejezés, de hát így hívják, piaci tapogatózás, ugye ebbe kvázi elkezd beszélgetni befektetőkkel a kötvényt kibocsátani szándékozó szereplő, hogy megérezze azt, hogy van-e kereslet esetleg a kötvénye iránt, és mégis, hogy nagyjából milyen feltételekre számíthat. Mi úgy látjuk, hogy ez biztató eredményekkel zárult, Természetesen a kötvény kibocsátásáról magáról még azért nem döntöttünk, hogy igazából az utolsó pillanatban mondjuk-e végső döntés, hogy na, akkor mehet a dolog, úgyhogy hát majd meglátjuk, egyelőre bizakodóak vagyunk. Amit kiemelnék ezzel a kötvény kibocsátással kapcsolatban, az az, hogy ez a kizárólag meglévő hitelek refinanszírozásáról szól. Hitelt váltunk ki, tulajdonképpen egy kicsit az adósságszolgálati feltételeket akarjuk kedvezőbbé tenni.
1: Komoly hullámvasúton ment keresztül az idei évben eddig az Alteo részvényeknek az árfolyama. Egy több éves mélypontot is megfigyelhettünk, majd az elmúlt napokban a jelentés előtt, illetve azt követően is egy dinamikus árfolyam növekedést lehetett tapasztalni. Az Éltex Kft. Akvizíciójával kapcsolatban kijött egy tavalyi jelentés, ahol a saját tőke az érdemben csökkent. Igazából a legfontosabb kérdés talán az lehet, hogy az akvizícióval kapcsolatos szavatossági igények érvényesítéséről mit lehet tudni, hogy áll ez a folyamat, van-e arra lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen plusz visszatérítéshez jusson az Alteo?
0: Bizakodom benne, hogy lesz ilyen, de hát ezen nagyon keményen kell dolgozni. Általában ezek a ilyen üzletrész, adás és vételi szerződések kapcsán ilyen szerződésben bekerült szavatossági vagy kártalanítási feltételek érvényesítése, ez egy nagyon komplex rendszer. Úgyhogy nagyon intenzíven vizsgáljuk. Nyilván egyébként, hogy konkrétan miben, hol volt konkrét kárunk, ugye azt is nézni kell, mert azért amin így felhörült a piac, annak egy jelentőse, ami megítélésünk szerint az egy számviteli legveszteség, de igazából pénzes kárunk, ami véleményünk szerint azokból nem keletkezett. Viszont azért van olyan ügy, aminél ez bizony előáll, így például nem szavatosság, most nem mennék bele jogilag, hogy mi a szavatosság és a kártalanítás között a különbség, de olyan kártalanítási ügyben egyébként már érvényesítettünk is bizonyos igényt, és azt az eladó visszafizette, úgyhogy ezen dolgozunk, nagyon keményen, kis türelmet kérünk, ez egy bonyolult és nehéz folyamat, amint van érdemi hír, arról be fogunk számolni a tisztelt befektetőknek.
1: Egy nagyon ambíciózus, hosszú távú stratégiát publikáltatok, ami azért mutatja azt, hogy hova érhet el egyébként az Alteo csoport valamikor a következő évtized elejére. Hogy álltok ennek a stratégiának a megvalósításával? Itt azért közben nyilván jöttek olyan piaci események is, amire nem feltétlenül lehetett számítani. Lezajlottak többek között egyébként országgyűlési választások is. Nyilván ez érintheti akár a szabályozói környezetet is. Hogy látjátok, mennyire lehet indokolt ennek a stratégiának egy frissítése? Azért a befektetői fórumokon ez is felmerül.
0: Igen, hát egyébként gőzerővel dolgozunk a 2025-ben a befektetőinek bemutatott Alteo hosszú távú stratégia megvalósításán. Bizonyos területeken lassan haladunk, bizonyos területeken meg úgy elfogadható módon azt gondolom. Egy méretugrás pont a hulladékgazdálkodásban, ugye a stratégiának egy igen fontos eleme volt, ott végül is elértünk. Nyilván a méretugrás egy szép dolog, de eredményesség, na azon viszont ott nagyon kell dolgozni, ez tény és való. A külföldi terjeszkedés volt egy ilyen másik ilyen gócpont. Itt tényleg azért nagyon óvatosan haladgatunk, itt jellemzően elég nagy méretű potenciális tranzakciókat nézünk, dolgozunk. Próbálunk talán inkább egyfajta valami lokális jó partnert megtalálni, és vele együtt menni ebben, tehát hogy ne vadidegenül ugorjunk bele ebbe a dologba. Jól lehet egyébként nekünk nagy segítség az, hogy van olyan tulajdonosunk, lásd MOL, aki egyébként azért elég kiterjedt, és olyan mélybeható kapcsolatokkal rendelkezik azokon a piacokon, ami nyilvánvalóan ezzel összefüggésben, de nekünk is, hogy úgy mondjam, célpiac, tehát Szlovákia, Szerbia mondjuk például, vagy akár Horvátország adott esetben, de ezeken túlmenően Románia, és nagyon érdekes lehet szerintem Lengyelország, tehát sok mindent nézünk, de az igazi gyöngyszemet nehéz megtalálni. Nagyon nagy az elvárás, hogy megújuló energetikában nőjünk. Na most a megújuló energetikában az a nehéz, hogy ott nagyon sok a jegesmedve, de az ízléses, gusztusos fók az meg egy kicsit kevesebb van. Tehát ez egy olyan üzlet, ahol egy csomó olyan szereplő van, aki nálunk egy jóval kisebb hozammal is beéri, adott egységi tőkére vetítve, mint mi. Hát azokkal azért nem mindig könnyű versenyezni, és hát azért nagyon meg kell gondolni, hogy melyik az a sztori, amit tényleg az ember elismer, hinni, és tud benne bízni, hogy az lesz. De sok mindent nézzünk, és intenzíven dolgozunk ebbe, úgyhogy én nagyon remélem, hogy tényleg hamarosan most már tudunk valami előrelépésről beszámolni a külföldi terjeszkedést illetően is.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen!
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Az ingatlanpiac bizonyos szegmenseit tekintjük át mai műsorunkban. Itt van a vonalban Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm szeretettel a hallgatókat!
1: A Fedra magyar magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő cégcsoport. Frissen bocsájtottatok ki egy közleményt, ami lényegében már egy további jelentős növekedésről számol be. Egy komoly finanszírozási megállapodást írtatok alá, méghozzá az OTP bankkal, közel 5 milliárd forintos nagyságrendben, és ez egy logisztikai fejlesztést fog megvalósítani, méghozzá több mint 15 ezer négyzetméteren, Budapest 22. kerületében. Miért pont a logisztika, és mi az oka annak, hogy elsődleges Budapestet preferáljátok?
2: Így van, a sajtóközlemény valóban a logisztikai fejlesztésünkről szól, amely eszközosztályban egyébként most már jó pár éve aktív a Fedra. A logisztikán belül is az elmúlt években tektonikus mozgásokat láthattunk, de alapvetően az eszközosztály jól teljesít, és hogyha a fejlesztő jól kalkulál, akkor meg tudja azokat a piaci igényeket és az arra megfelelő válaszokat adni, amelyek lehetővé teszik a további ilyen jellegű fejlesztéseket. Azt gondoljuk, hogy mi is meg tudtuk adni ezeket a válaszokat. Ennek a projektnek a keretein belül a korábbi és spekulatív jellegű fejlesztéseinken túl, mely azt jelenti, hogy az eredeti igény az nem ismert, hanem a bérlők fejlesztés során kerülnek be csatornázásra. Most ebben a projektben már nem így kalkuláltunk, hanem teljes egészében igény lesz, abba építjük fel ezt a 15 ezer négyzetméteres csarnokot egy hazai műtött raktározással foglalkozó élelmiszeri vállalat számára. Ugyanis az iparlogisztikában azért az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy ha bár az ipari kereslet, az ipari kibocsátás azért az némiképpen csökkent, de a jó fundamentumokkal rendelkező egyedi termékekre azért a magyar és külföldi cégeknek is szüksége van. Erről szól ez a fejlesztésünk.
1: Hogyan indul egy ilyen projekt? Tehát ti kerestek megfelelő területet, és utána próbáltok ehhez hozzákapcsolni egy olyan meghatározó partnert, ami majd a megtérülést biztosítja, vagy van ez a jelentős élelmiszeripari szereplő, aki már megjelent a piacon specifikus igényekkel, és itt valami tenderen kellett részt venni. Tehát hogyan működik ez a piac? És beszéltél speciális igényekről, amik nyilván az egész projektnek az alapelemeit, paramétereit meghatározzák. Melyek azok a kritikus igények, amire nektek, mint fejlesztőnek mindenképpen oda kell figyelnie?
2: Mind a két modell járatos, tehát azok a fejlesztők, akiknek alapvetően már rekordjuk történetük van, ők képesek arra, hogy a meglévő igényeket saját magukhoz becsatornázzák, vagy tendereken is részt tudnak venni, de olyan ismerekkel már dolgoztak együtt jellemzően, bíznak abban, hogy a következő igényeiket is személyesabban tudják felépíteni. Ebben az esetben egy előre már rendelkezésre álló rendben keltelek pozícióval rendelkeztünk, amiben lokációban mélyen hittünk, és hát meg is hozta ezt a gyümölcsét, hiszen az egyik ügyfelünk is már azt látta, hogy ez neki megfelelő lesz ez a lokáció, és hát utána mély szakértelemmel nyilvánvalóan kialakítottuk az ő specifikus igényeire ezt az épületet, az épületnek a tervezési programját, és hát valóban azért mélyhűtő az egy speciális terület, logikailag is felkészültek kell rá lenni, de hát fontos azért, hogy maga az épület azok standardizált alapelvek mentén kerüljön a kialakítás, és a belve, a beltartalom tartalmazza már azt a specifikumot, amelyet aztán a bérlő, illetve ez esetben a valamikori vásárló majd meg is térít a fejlesztő részére. Egyébként ezeket a attribútumokat vette figyelembe az OTP bank is, akivel most már azért szakmai együttműködésünk van több projekten keresztül. Tehát kvázi az épület az egy jó lokáció, jó fundamentumokkal rendelkező, egyébként valós piacigényre válaszoló projekt, amelyben bizony vannak erős szakértelmet, műszaki kompetenciát is igénylő mély elemek.
1: Ha már kiemelted az OTP bankkal történő együttműködést, említettük, hogy itt közel 5 milliárd forintos finanszírozásról van szó. Ez hogyan illeszkedik a Fedra Groupnak a méreteihez, a tőke struktúrájához? Mekkora szereplők vagytok most?
2: A Fedra Group aktív három területen is jelenleg, mind a lakópiacon, mind a kiskereskedelmi, mind pedig az ipari projektek piacán. Alapvetően ez a projekt egy kisebb szeletét adja a teljes vállalati portfólióban. Nagyságrendileg ebben a pillanatban kb. 150-170 millió eurónyi értékű fejlesztésünk fut egy időben, és hát minden esetben alapelv részünkre és számunkra, hogy a portfóliónak minden egyes eleme önállóan életképes és üzletileg megáll a lábán, ezért akkor a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden projektnél bankfinanszírozást tudunk igénybe venni projekt alapon, és hát ilyen módon most már többet sikerült az OTP bankot is, mint szakmai partnert mellé állítani.
1: Úgyhogy ilyen hüvelykúj szabályokat nézünk, akkor mekkora az optimális banki finanszírozási része egy ilyen projektnek, tehát ti hogyan gondolkoztok, mekkora önerő az, ami mindenképpen szükséges, vagy ami kellő stabilitást, biztonságot nyújt?
2: Alapvetően vannak piaci standard ökölszámok, ezek piaconként azért eltérőek, nem titok, hogy azért a bankfinanszírozás, a tőke struktúra optimalizáció mentén a legnagyobb szeletet adja a büdzsének a lefedéséből. Alapvetően, hogyha számokról, konkrét számokról beszélünk, azért a kereskedelmi projektek 60-50%-ig tudnak elmenni banki projekt finanszírozási oldalról, még a lakóprojektek azért 70%-ig is a projektek életképesek és finanszírozhatóak.
1: Ezt a két szegmenst emelted most ki. Tekintsük is át akkor, hogy az elmúlt egy-két évben milyen trendek, tendenciák azok, amik jellemezték akár a lakóingatlan piacot, akár pedig a kereskedelmi ingatlanok piacát. Kezdjük talán most a lakóingatlan szegmenssel, hiszen amit tapasztalni lehetett, az az, hogy egy jelentős áremelkedés futott végig, mind a használt piacot, mind pedig az új fejlesztéseket jellemzik. Mi állt e mögött, és hogyan látod itt a közeljövőnek a trendjeit?
2: A lakópiac már egyértelműen kiemelhető, és hát a sok szakértő természetesen az elmúlt egy évben sok fórumon ki is emelte azt, hogy az otthonstart programnak a tavaly nyári bevezetésével egy robbanásszerű áremelkedés indult el, előrehozott vásárlásokat generált, illetve olyan területeken is lakáshoz juttatta jellemző egyébként a fiatal vásárlókat, ami a programnak egyébként a célja is volt, melyek eddig kiestek a fejlesztések alól. Nyilvánvalóan volt egy kezdeti időszak, amikor a piac a meglévő állományt tudta felszívni, jellemzően a használt lakások piacáról van szó, mely egy óriási emelkedésbe torkollott az azt követő hónapokban, és hát természetesen maga a piaci dinamika az mindig összetűk a használt és az új lakások piacán, azon nem nyílhat túl nagyra, ezért a új lakások is az ára is tudott emelkedni a múlt évnek a végéig. Ebben az évben azért már azt látjuk, hogy hullámzóan, de rendszerűen egyértelműen csendesebb a tranzakciószám, illetve a lakópiac. Az előrehozott keresletnek, programnak köszönhetően hirtelen áremelkedés miatt azért elérte azt a lélektani határt, azt látjuk. A tömegtermékek, tehát a nagy tömegű elitott lakásoknak a piacán az árazás, ahol már azért a tranzakciószámuk erősen visszaestek és befékeztek. Így az elmúlt hónapokban azért voltak meglepetés hónapok, de jellemzően jóval sem tranzakciószámokat láthattunk, mint az elmúlt egy évben. És hát a Fedra Groupnak a stratégiáját is ilyen módon folyamatosan alakítani kell, és hogy az alapelvekről beszéltünk az elején, olyan projekteket választani, olyan projekteket fejleszteni, ami ennek ellenére tud értékesítésben, és hát nyilvánvalóan a kivitelezésben is haladni. Ilyen módon azért szegmentálódott a piac. Azt látjuk, hogy amire azért továbbra is erősre kereslet van, az két szegmens. Egyrészt a prémium ingatlanoknak a piaca, ahol alapvetően az árazás természetesen fontos attribútum, de nem elsődleges szempont, inkább a műszaki tartalom és a lokáció, amely majd meghatároz, másrészt pedig az a szegmens, ahol olyan árakat tud a fejlesztő biztosítani, amely nem teljes egészében realizálta az elmúlt évnek ezt a hatalmas áremelkedését.
1: Mi a helyzet a kereskedelmi lakóingatlanok terén? Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, és talán ez lehet így a záráshoz közeledve egy átfogó összefoglalás is. Itt milyen trendek azok, amik az elmúlt éveket jellemezték, és mik azok a lokációk, vagy akár specifikus szegmensek, ahol érdemes lehet nézelődni, fejleszteni?
2: A félreútnak alapvetően az ipari logisztikai, illetve a kiskereskedelmi szegmensre van rálátása. Amiparról beszéltünk, ott két mondatban összefoglalva, elejét összefoglalva a folyamatoknak oda jutottunk el 2026-ra. Spekulatívan kevésbé életképesek a projektek, de egyedi igény mentén fejlesztett épületekre továbbra is erős a kereslet. Ezekhez természetesen olyan partnereket keresnek a jelölők, akik ezek a területen már bizonyítottak. És a félreútnak az elmúlt másfél évben belépett a kiskereskedelmi piacra, és retail park az a szegmens, amiben mi egyébként olyan gazdasági erőt látunk, amely egy fejlesztési piacot életképessé tesz. És szigorúan ezekről a retail parkokról, a nyitott kereskedelmi parkokról beszélünk, ahol egy nagy parkoló áll rendelkezésre, és kívülről kellett az üzleteket megközelíteni. Gyakorlatilag a Covid óta egy sláger termék és egy sláger épülettípus a magyar piacon, és egyébként közép-európai piacon is. Hatékony üzemeltetni, jó árakat lehet elérni, és jó a vásárlói élmény, tehát egyszerűen lehet a mindennapi vásárlásokat ezekben a fejlesztésekben megtenni. Mi is fejlesztünk egy 6000 négyzetméteres ilyen parkot az M3-as mentén, mire a park M3 névvel neveztük el, szintén OTP Bank finanszírozza a mi részünkről, és hát mivel ez a szegmens erősnek ígérkezik a következő években is, ezért ilyen fejlesztések mint tőlünk, mint másoktól azt gondoljuk várhatóak majd.
1: Van kifejezetten retail parkokra specializálódott cégcsoport társasága a budapesti értéktőzsdén is, méghozzá a Shopper Park Plus, amely regionális jelenléttel bír. Mi a helyzet a Fedra Group esetében, milyen növekedési tervek vannak, és hogyha 3-5 éven belül kellene látni a cégcsoportot, akkor mi az a vízió, amivel rendelkeztek, esetleg egy tőzsdére lépés, az szerepele a távlati tervekben?
2: Igen, az említett vállalatcsoport egy picit másra koncentrál, mint a Fedra Group. Mi nem üzemeltetjük ezeket az épületeket, hanem fejlesztjük ezeket az épületeket. Ilyen módon, bár ugyanabban az iparágban tevékenykednek ezek a vállalatok, de azért az értéklánc különböző területeit fedik le, és egymás területét fedjük le. De alapvetően ezeket a fejlesztéseket mi fejlesztési oldalról fogjuk folytatni, és hát egyébként nem csak Magyarországon, hanem az elmúlt két hónapban bejelentettük a lengyelországi terjeszkedésünket is, irodát nyitottunk, és kollégák kezdtek a lengyel piacon dolgozni. Ilyen mód erősen optimalizált tőkeszerkezet szükséges most már országokon átívelően, így a fejlesztés maga a cégnek az érettségi, ez a fejlesztési érettségi, ez igazítjuk mindig a céges tőkestruktúrát, amelyből egyébként ebből az egyenletből a jövőben egy tőzsdei jelenlét is valóban jöhet.
1: Odafigyelünk akkor a jövőben is a Fedra Group közleményeire és stratégiájára. Több szegmensben is olyan jövőbeli potenciál az, ami a cégcsoportban rejlik, hogy biztosan lesznek még majd témáink az elkövetkezendő időszakban is. Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket az érdekes információkat.
2: Nem szépen a kérdések.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet! We'll be right back.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt számítsanak korlátozásra az Árpád hídon Pest felé a Szentlélek tér közelében. A külső sáv nem járható, tart a műszaki mentés, az egyes villamossal viszont ismét a teljes útvonalán utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár majd karbantartás miatt. Ugyancsak karbantartás miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál változatlanul sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, valamint a Mester utcából kifelé nem tudnak jobbra a Könyves-Kálmán körútra kihajtani. Tart a felújítás a Mester utcában is, amit egyirányúsítottak a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszonként a villamos pályára terelik. Vasárnap napközben a Ferenc körút és a Haller utca között is szakaszos korlátozásra kell majd készülni. Szombaton, azaz holnap munkanap lesz, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén. A miniszterelnök szerint egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés és az esetnek ellátásbiztonsági következménye sincsen. Szemtanúk beszámolói alapján robbanás történt az olajfinomítóban, amelyet jól lehetett hallani a környéken. A tűzesetet az egyik kőolajtermékeket tároló tartály sérülése előzte meg, majd a benne lévő anyag meggyulladt, ezt közölte a vállalat szóvivője. A helyszínen már alig látható füst, a lángok gyakorlatilag kialudtak és azokat rövid időn belül teljesen eloltották. Hosszú évek után megnyitja az utat a kormány a szélenergia előtt. Augusztus 31-ig kell kiírni az uniós vállalásoknak megfelelően egy 700 megawattnyi új szélerőmű kapacitásról szóló tendert. 2030-ig 4000 megawattnyi kapacitásról kell majd rendelkezniük. A miniszterelnök szerint a napelemes kapacitások bővítése önmagában jó volt, de ott is át lett játszva a magyar rendszer jelentős része. Tároló kapacitás nincs, ezért is exportál olykor Magyarország áramot. Magyar Pétert hallják.
3: A szélenergia önmagában nem oldja meg a dolgot. Azon dolgozik a jelenlegi kormány, hogy egy olyan energia mixet állítson össze, amely minden pillanatban fenntartja az energiabiztonságot, a lehető legolcsóbb energiaárat garantálja nem csak a lakosság, hanem a vállalatok számára. Ehhez nem csak szélenergia kell, ehhez nem csak napenergia kell, ehhez az kell, hogy meglegyenek a szükséges tárolókapacitások. Több mint 8000 megawattnyi naperőművi kapacitás került kiépítésre Magyarországon, ami önmagában jó. Sokan kérdezik, hogy miért exportál néha Magyarország áramot. Hát azért, mert napközben bőven túltermelése van napsütéses időszakban a magyar energiarendszernek. Olyan szintű túltermelése van, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, mert az egyensúlyt föl és le is be kell tartani.
2: Felhatalmazta a román kormány a villamos energiahálózat üzemeltetőjét, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozás augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban lehet, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energia szükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban kell értesítenie az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. Vizsgálja a kormánya a Matthias Corvinus kollégium vagyonát. Megnézik, milyen tevékenységeket végzett ez az alapítvány, megnézik, mik voltak a közfeladatok. A miniszterelnökség alá tartozik hivatalosan az MCC, egyes részei bemehetnek a minisztérium alá, erről jelenleg is folynak az egyeztetések. Nincs eldöntve, hogy privatizálják-e majd a Librit, osztalékot kap utána az állam, de biztosan lesz olyan vagyonelem, amit értékesíteni fognak.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal 4.650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt, a Magyar Telekom 0,1%-kal 2.696 forintra csökkent, a Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, a Dow Jones Index 0,1-del, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal korrigál felfelé, míg a Nasdaq Composite 1,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 60 fillért kell adni, egy euróért 363 forint 60 fillért kérnek. Tovább növekednek, drágulnak a kőolaj árai, a Brent 83 dollár 60 centen, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 78 dollár 20 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék. A szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Estig 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap napos idő lesz, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Ola Andrea vagyok. Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűségszámításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa. A könyve címe Milyen színű a valószínű? Keszthelyi Gabriella előadása korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
5: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
6: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük van hozzá.
5: Igen,
6: fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűség számításról beszélsz. Szóval ez a titok?
5: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg ugye a felső matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerű példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
6: Uh-huh. Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
5: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni. És a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekat csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
6: Akik pont ahhoz a területhez értenek,
5: és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés.

0: azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
1: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatók összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető, mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
0: És mindig nyitott ajtókat találsz? Tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományák képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
1: Dehogy nem. De ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni, hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
0: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
1: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Az MTE, Könyvtár és Információs Központ, Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, megmondták is, hogy ezt a tudománykommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen itt támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön érték. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
0: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz szerinted, a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
1: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele, a másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. És akkor az egyszerűen az ragadós.
0: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
1: Igen, ez tényleg nagyon nehéz, és a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz, tehát hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez, szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szeretem,

0: szerettem, megolvastam, és mindig ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre, de azt hiszem ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
0: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni. Szóval nekem valahogy én ezt ilyen természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem sajnálom is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez gyerekkoromban nem, gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én, igen, én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában egy tudást megosztani szeretek.
1: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején?
0: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolic Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matematikus doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni. De azért én inkább, én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről, vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
1: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell várni.
0: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. És azt nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
1: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem. És azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
0: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényli talán az legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMÉ-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát. És akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már így mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számoznak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a fermatételnél is, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wise, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát ferma sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni, és aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybevéve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
1: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
0: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt fogja mondani.
1: Igen, lehet.
0: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni, ez ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de annak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
1: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő fejében, vagy hát az
0: hát
1: ő raktárában.
0: Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
1: A Kobit az év emberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-ja kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
0: Igen. Ezt
1: hogy
0: ezt
1: ez
0: most
1: nagyon érdekel. Igen.
0: Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi így kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Ezért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítást, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, hogy gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent. helyettünk, vagy majdnem mindent.
2: Keszthelyi Gabriella matematikus, tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, és a BME Matematika Intézetének adjunktusa. Tartunk most néhány perc szünetet, azután egy nagyon izgalmas témával térünk vissza.
3: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Este 6:30 van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel itt a 94.2-n. Olaszország nem fogad el ultimátumot, nincs szándékukban felülvizsgálni a schengeni megállapodás felfüggesztését Spanyolországgal. Hangsúlyozta a római miniszterelnöki hivatal, miután Madrid a viszonosság elvének érvényesítését helyezte kilátásba. Spanyolország augusztus 9-éig tűzött ki határidőt, amire az olasz kormány leszögezte, hogy döntését legalább augusztus 15-éig fenntartja, vagy legalább addig, amíg nem lehet teljesen kizárni a terrorveszélyt. Az augusztus közepi dátumon a spanyol hatóságok szerint újabb migrációs áramlat várható Ceutában. Olaszország augusztus 1-től vezette vissza a szúrópróbaszerű határellenőrzést a repülőtereken és a kikötőkben a Spanyolországból érkezők esetében. Róma azt követően hozta meg döntését, hogy több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város Ceuta területére. Sikerült megfékezni a robbanás után keletkezett tüzet a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítójában. A tűz keletkezésének okát átfogó vizsgálat után fogják feltárni, ezt mondta a vállalat szóvivője. Szerinte jelenleg már alig látható füst a helyszínen, a lángok gyakorlatilag kialudtak, rövid időn belül pedig teljesen befejeződik az oltás. A tűzeset előtt az egyik kőolajtermékeket tároló tartály megsérült, a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra, a finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki sem sérült meg. Felhatalmazta a román kormány a villamosenergia hálózat üzemeltetőjét, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozás augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban lehet, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban kell értesítenie az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. A miniszterelnökség a következő állami szerv, amely felmondta a szerződését a Balási Gyula féle Longevent rendezvény szervező céggel. Az indoklás szerint a Longevent Kft. Ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult, de a társaság annak ellenére nem tájékoztatta erről a miniszterelnökséget, hogy elvileg jogilag és a szerződés szerint ez kötelessége lenne. Ezért a szerződés nem tartható fenn. A kormány biztosítja a debreceni, sármelléki és pécspogányi repterek működtetéséhez szükséges forrásokat. Az előző kormány 0 forintot tervezett be erre, a mostani döntés értelmében összesen 5,5 milliárd forinthoz jutnak a repterek működtető társaságok. A többletforrásra azért van szükség, mert enélkül a társaságok fizetésképtelenné válnának, munkahelyek szűnnének meg. Mindhárom reptérre igaz, hogy turisztikai szempontból hasznosak lehetnének, de jelenleg nincs elég utas ahhoz, hogy megfelelően működhessenek. A reptereket most át fogják világítani, hogy megvizsgálják, hogyan lehetne őket fenntarthatóan üzemeltetni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 4650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2696 forintra csökkent, a Richter 2%-kal 12320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált. A tengeren túlon jó a hangulat, a Dow Jones indexe 1%-ot korrigál felfelé, az S&P 500-as mutató 4%-kal a pozitív tartományban, míg a Nasdaq Composite 1%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 30 fillért kérnek, egy svájci frankért 389 forintot kell adni, egy euróért 363 forint, ha 40 fillért kérnek. 1,1561 az euró dollárral szembeni árfolyama. Tovább drágulnak a kőolajárak, a Brent már 83 dollár 70 cent, a WTI 78 dollár 50 centen. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára 1,1%-os mínuszban, 55 euró 70 euró centen, ennyit kell tehát adni 1 megawatt energiáért szeptember végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, a szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Estig 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik, a csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap napos idő lesz, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Ol Andrea vagyok, ez a Creative Survivor, vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
5: Creative Survivor.
6: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
7: Kognitív torzítások.
6: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűség számítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
7: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve, tehát hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, azért lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit, de végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és mindenáron megerősíteni.
6: Igazolást keresünk?
7: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ezért az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. Tehát szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
6: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
7: Ez mind a kettő.
6: Az összeesküvés elméletek.
7: Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így, nem, így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy valamikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
6: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez az egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek, mint hogyha erre állnának rá.
7: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem. De az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszik véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
6: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásról, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
7: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van-e itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor el lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szólna, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
6: Tényleg?
7: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor, hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én ilyen zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én így imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Uh-huh. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó, meg nem egy álhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne, és úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne, és az érvelés technika egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondanék, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rosszindulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
6: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
7: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem, amin nem tudom, dolgozom az ügyön, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, megolvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is e felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
6: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
7: Nem.
6: Nem?
7: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok felnőtt azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesboltba, vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg. És
6: tehát az új kiadásban már
7: látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
6: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűségszámításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval ez velünk él lényegében.
7: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
6: Mert ez mi? Aztán kevesen tudják.
7: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvhéten is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
6: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen. elvárásaival, vagy gondolkodásmódjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jóban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
7: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
4: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, a BME Matematika Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban, akivel tehát a tudománykommunikációról, a kreativitásról, a kritikai gondolkodásról beszélgettünk, és a Milyen színű a valószínű című könyvében szereplő különösen érdekes listáról, amely a kognitív torzításokat tartalmazza, és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nem látunk tisztán, amikor álhírekkel vagy esetleg összeesküvés elméletekkel találkozunk. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on. A műsor saját csatornáján találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél perc elmúlt este 7 óra, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Olaszország nem fogad el ultimátumot, nincs szándékukban felülvizsgálni a schengeni megállapodás felfüggesztését Spanyolországgal. Hangsúlyozta a római miniszterelnöki hivatal, miután Madrid a viszonosság elvének érvényesítését helyezte kilátásba. Spanyolország augusztus 9-ig tűzött ki határidőt, amire az olasz kormány leszögezte, hogy döntését legalább augusztus 15-ig fenntartja, vagy legalább addig, amíg nem lehet teljesen kizárni a terrorveszélyt. Az augusztus közepi dátumon a spanyol hatóságok szerint újabb migrációs áramlat várható Ceutában. Olaszország augusztus 1-től vezette vissza a szúrópróbaszerű határellenőrzést a repülőtereken és a kikötőkben, a Spanyolországból érkezők esetében. Róma azt követően hozta meg döntését, hogy több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan a spanyol város Ceuta területére. Sikerült megfékezni a robbanás után keletkezett tüzet a MOD csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi fitomítójában. A tűz keletkezésének okát átfogó vizsgálat után fogják feltárni, ezt mondta a vállalat szóvivője. Szerinte jelenleg már alig látható füst a helyszínen, a lángok gyakorlatilag kialudtak, rövid időn belül teljesen befejeződik az oltás. A tűzeset előtt az egyik kőolajtermékeket tárló tartály megsérült, a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra, a finomító termelését nem akadályozta, a balesetben pedig senki sem sérült meg. Vizsgálja a kormánya a Matthias Corvinus kollégium vagyonát, megnézik, milyen tevékenységeket végzett ez az alapítvány, megnézik, mik voltak a közfeladatok. A miniszterelnökség alá tartozik hivatalosan az MCC, egyes részei bemehetnek a minisztériumok alá, erről jelenleg is folynak az egyeztetések. Nincs eldöntve, hogy privatizálják-e majd a Librit. Osztalékot kap utána az állam, de biztosan lesz olyan vagyonelem, amit értékesíteni fognak. Csaknem 100 ember vesztette életét az árvizek következtében Indiában. Az északkeleti indiai Assam államban a heves monszuneső okozta áradások következtében mintegy 170 ezer ember lakhatása került veszélybe, több ezeren pedig az otthonuk elhagyására kényszerültek. Hosszabb időbe fog telni, amíg a térség helyzete normalizálódik. Ugyanis a területen található falvak egymás után mind víz alá kerültek, és több mint 14 ezer hektárnyi termőföldet is elárasztott a víz.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal 4.650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2.696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött, a párizsi CAC 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált. Nézzük, mi a helyzet a Wall Street-en, nos itt is jó a hangulat, a Dow Jones Index 2% pluszban, az S&P 500-os mutató 0,5%-ot erősödik, míg a Nasdaq Composite 1%-kal megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 amerikai dollárért 314 forint 40 fillért, 1 euróért 363 forint 40 fillért kérnek, 1,1559 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az olajárakban most egy pár centes visszaesés látható, a Brent 83 dollár 50 cent, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 78 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Fátyol és gomoly felhők is maradnak még az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Késő estére mindenütt megszűnik a csapadék, a szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Ma este 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvítve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik, a csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap szintén napos lesz az időjárás, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dal

0: Vokálcentrikusak, ezt színesíti a részhúgósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
0: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hát jó.
1: Szabasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez a
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik, ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország vár, barangolások a tenkes kapitánya nyomában. A villányi borvidéken fekvő Harkány, Siklós és környéke mediterrán hangulattal, évszázados történelmi emlékekkel, kiváló fürdési és sportolási lehetőségekkel várja az erre járókat. Kezdjük utazásunkat a Tenkes kapitánya című filmsorozat nyomán egy nemzedék retinájába beégett Siklóson. Vára az egyik legjelentősebb hazai reneszánsz stílusú épület, ahol a hadtörténeti, bútor és nemzetiségi kiállítások mellett a várbörtönbe is betekinthetünk. Érdemes felkeresni az 1300-as években alapított ferencesek templomát és a szerb ortodox templomot is. Siklóstól csak egy ugrásnyira fekszik Magyarország egyik legjelentősebb zarándokhelye, a 17. századi Mária jelenések által ismerté vált Mária gyűjt. A barokk stílusú római katolikus kegytemplomot a 18. században építették ferences szerzetesek. Ha itt járunk, nézzük meg a templom fölött a szabadtéri oltárt és az 1751-ben épült kálváriát is. Harkánytól alig néhány kilométerre folyik egyik legérintetlenebb folyónk, a Dráva, amelyen többféle szervezett evezős túra közül választhatunk. A környék a kerékpárosok számára is ideális. Az egykori vasfüggöny mentén kialakított Eurovelo 13-as útvonal Barcs és Mohács közötti szakaszának közepén fekszik Harkány és Siklós. Így kelet és nyugat felé is jelölt kerékpáros útvonalon indulhatunk.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Sikerült megfékezni a robbantás után keletkezett tüzet a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítójában. A tűz keletkezésének okát átfogó vizsgálat után fogják feltárni, ezt mondta a vállalat szóvivője. Szerinte jelenleg már alig látható füst a helyszínen, a lángok gyakorlatilag kialudtak, rövid időn belül teljesen befejeződik az oltás. A tűzeset előtt az egyik kőolajtermékeket tároló tartály megsérült, a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tároló. A finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki sem sérült meg. Felhatalmazta a román kormány a villamosenergia hálózat üzemeltetőjét, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozás augusztus 31-ig a 19-23 óra közötti idősávban lehet, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energia szükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban kell értesítenie az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. Mesterséges intelligencia honlapot indított a kormány. Az oldal neve mihivatal.gov.hu. A Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán arról írt, hogy napjainkban a deepfake tartalmakkal, MI-vel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Már bárkiből lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen a szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió AI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek. Ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolására hozta létre a honlapot a kormány. Több mint 10 év halogatás után történik valami az óbudai gázjár területén szivárgó szennyeződés ügyében. Erről írt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester közölte, hogy az MVM Next a vízügyi hatósággal elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó anyagok semlegesítését. A súlyos környezeti probléma ismét a felszínre bukkant a Duna alacsony vízállása miatt. 200 ezer tonnányi mérgező és rákkeltő anyag, ami most beleszivárog a vízbe. Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés folyamatának elindítása kell, hogy kövesse. A városvezető hozzátette, hogy Budapest ebben is kész a partnerségre. A miniszterelnökség a következő állami szerv, amely felmondta a szerződését a Balázsi Gyula féle Lounge Event rendezvényszervező céggel. Az indoklás szerint a Lounge Event Kft. Ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult, de a társaság annak ellenére nem tájékoztatta erről a miniszterelnökséget, hogy elvileg, jogilag és a szerződés szerint ez kötelessége lenne. Ezért a szerződés nem tartható fenn. Csak nem 100 ember vesztette életét az árvizek következtében Indiában. Az északkelet indiai Assam államban a heves monszuneső okozta áradások következtében mintegy 170 ezer ember lakhatása került veszélybe. Több ezeren pedig az otthonuk elhagyására kényszerültek. Hosszabb időbe fog telni, amíg a térség helyzete normalizálódik, ugyanis a területen található falvak egymás után mind víz alá kerültek, és több mint 14 ezer hektárnyi termőföldet is elárasztott a víz.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal 4.650 forintra erősödött. Az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
0: Időjárás jelentés.
1: Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Késő estére mindenütt megszűnik a csapadék, a szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Estig 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap napos idő lesz, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől, Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban. Ba-da-ba-da-da-da-da, ba-da-ba-da-da-da-da.

maradban senkivel. Édurba szúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Sikerült megfékezni a robbantás után keletkezett tüzet a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítójában. A tűz keletkezésének okát átfogó vizsgálat után fogják feltárni, ezt mondta a vállalat szóvivője. Szerinte jelenleg már alig látható füst a helyszínen, a lángok gyakorlatilag kialudtak, rövid időn belül teljesen befejeződik az oltás. A tűzeset előtt az egyik kőolajtermékeket tároló tartály megsérült, a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre is tároló. A finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki sem sérült meg. Felhatalmazta a román kormány a villamosenergia hálózat üzemeltetőjét, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozás augusztus 31-ig a 19-23 óra közötti idősávban lehet, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energia szükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban kell értesítenie az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. Mesterséges intelligencia honlapot indított a kormány. Az oldal neve mihivatal.gov.hu. A tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán arról írt, hogy napjainkban a deepfake tartalmakkal, MI-vel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Már bárkiből lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen a szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió AI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek. Ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolására hozta létre a honlapot a kormány. Több mint 10 év halogatás után történik valami az óbudai gázjár területén szivárgó szennyeződés ügyében. Erről írt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester közölte, hogy az MVM Next a vízügyi hatósággal elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó anyagok semlegesítését. A súlyos környezeti probléma ismét a felszínre bukkant a Duna alacsony vízállása miatt. 200 ezer tonnányi mérgező és rákkeltő anyag, ami most beleszivárog a vízbe. Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés folyamatának elindítása kell, hogy kövesse. A városvezető hozzátette, hogy Budapest ebben is kész a partnerségre. A miniszterelnökség a következő állami szerv, amely felmondta a szerződését a Balási Gyula féle Lounge Event rendezvény szervező céggel. Az indoklás szerint a Lounge Event Kft. Ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult, de a társaság annak ellenére nem tájékoztatta erről a miniszterelnökséget, hogy elvileg, jogilag és a szerződés szerint ez kötelessége lenne. Ezért a szerződés nem tartható fenn. Csaknem 100 ember vesztette életét az árvizek következtében Indiában. Az északkelet indiai Assam államban a heves monszun eső okozta áradások következtében mintegy 170 ezer ember lakhatása került veszélybe. Több ezeren pedig az otthonuk elhagyására kényszerültek. Hosszabb időbe fog telni, amíg a térség helyzete normalizálódik, ugyanis a területen található falvak egymás után mind víz alá kerültek, és több mint 14 ezer hektárnyi termőföldet is elárasztott a víz.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal 4.650 forintra erősödött. Az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
0: Időjárás jelentés.
1: Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Késő estére mindenütt megszűnik a csapadék, a szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Estig 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap napos idő lesz, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Nights.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Sikerült megfékezni a robbantás után keletkezett tüzet a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítójában. A tűz keletkezésének okát átfogó vizsgálat után fogják feltárni, ezt mondta a vállalat szóvivője. Szerinte jelenleg már alig látható füst a helyszínen, a lángok gyakorlatilag kialudtak, rövid időn belül teljesen befejeződik az oltás. A tűzeset előtt az egyik kőolajtermékeket tároló tartály megsérült, a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. A finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki sem sérült meg. Felhatalmazta a román kormány a villamosenergia hálózat üzemeltetőjét, hogy lekapcsolja a nagy ipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozás augusztus 31-ig a 19-23 óra közötti idősávban lehet, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energia szükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban kell értesítenie az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. Mesterséges intelligencia honlapot indított a kormány. Az oldal neve mihivatal.gov.hu. A Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán arról írt, hogy napjainkban a deepfake tartalmakkal, MI-vel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Már bárkiből lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen a szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió AI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek. Ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolására hozta létre a honlapot a kormány. Több mint 10 év halogatás után történik valami az óbudai gázjár területén szivárgó szennyeződés ügyében. Erről írt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester közölte, hogy az MVM Next a vízügyi hatósággal elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó anyagok semlegesítését. A súlyos környezeti probléma ismét a felszínre bukkant a Duna alacsony vízállása miatt. 200 ezer tonnányi mérgező és rákkeltő anyag, ami most beleszivárog a vízbe. Az első lépés ennek a szennyezésnek az elhatárolása, de ezt a kármentesítés folyamatának elindítása kell, hogy kövesse. A városvezető hozzátette, hogy Budapest ebben is kész a partnerségre. A miniszterelnökség a következő állami szerv, amely felmondta a szerződését a Balási Gyula féle Lounge Event rendezvényszervező céggel. Az indoklás szerint a Lounge Event Kft. Ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult, de a társaság annak ellenére nem tájékoztatta erről a miniszterelnökséget, hogy elvileg, jogilag és a szerződés szerint ez kötelessége lenne. Ezért a szerződés nem tartható fenn. Csaknem 100 ember vesztette életét az árvizek következtében Indiában. Az északkelet indiai Assam államban a heves monszun eső okozta áradások következtében mintegy 170 ezer ember lakhatása került veszélybe. Több ezeren pedig az otthonuk elhagyására kényszerültek. Hosszabb időbe fog telni, amíg a térség helyzete normalizálódik, ugyanis a területen található falvak egymás után mind víz alá kerültek, és több mint 14 ezer hektárnyi termőföldet is elárasztott a víz.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal 4.650 forintra erősödött. Az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.690 1896 forintra csökkent, a Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
0: Időjárás jelentés.
2: Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Késő estére mindenütt megszűnik a csapadék, a szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. Estig 30 és 35 fok, éjszaka 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok közt lesz. Vasárnap napos idő lesz, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: and your soul is good.
1: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: That's right. One can make all kinds of explosives using simple household items.
1: Really?
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
2: Trend Night.
3: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmar fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Nights.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
0: Trend Night.
1: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrástól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.